a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Budapesten járt az ír miniszterelnök, az ország legvirágosabb településeit keresik, újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok.

0: El Martin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Martin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetévesztetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
0: Indul a Virágos Magyarország versenyhelyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabó-Üzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Ma a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futószápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Holnap sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új szintre lép a járványvédelem, keresik az ország legvirágosabb településeit. Szeles időnk lesz elszórt záporokkal. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelmény, hogy az adott vírustörzs rendelkezés rájön, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régió.

0: járnak bárhol a világban.
1: Fordulat a használt autópiacon. Májusban több mint 12 ezer import használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 ezer használt személyautót helyeztek forgalomba idehaza. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csak nem 60 ezer új személygépkocsit került magyar rendszám, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, a megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabaúj-Zemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főtere és a virágzó közösségek lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításban és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Bombát akart felcsempészni a repülőre egy utas az Egyesült Államok beli Sacramentóban. A 49 éves férfit őrizetbe vették. A hatóságok szerint a szerkezet működőképes lehetett. A férfi ellen eljárás indult. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz. Északnyugaton egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Közben az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Az 1-es főúton Bicske és Tatabánya között fenntartási munka miatt 8 órától délután 2 óráig mindkét irányban útszűkületre kell készülni. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Minden hallgatónak elmondom, hogy remek illatok vannak. Itt a konyhából árad, és ez lehet, hogy a virslis reggelünk előjele. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt!
0: Szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: De azt tudom, hogy valamit sumákoltok a hátam mögött. Anett, éppen megdicsértem Anettet, hogy milyen finom az illat, és aztán ti elkezdtetek kuncogni.
1: Igen, mert finom az illat. Nem mondtam el.
0: Kimegyek, megnézem?
1: Nem lesz semmi.
3: Nem, én nem tudok semmiről. Tehát
0: ja, jó,
3: én kuncogtam.
0: Az úszónő.
1: Nem csak arra gondoltam, hogy szeretnéd, de hogy 6 óra 9-kor veled kezdjük az adást.
2: De elintézted neki.
1: Most elintézted.
3: Köszönöm szépen. Ne is foglalkozz el, látom, mit néztél.
0: Én nem láttam semmit. Na mindegy, jó, ezt most már hallgatók nem értik, tehát azt hittem, hogy van valami, a konyhában történt valami.
3: De, hogy még nem.
0: A gasztronómia kiképzésed az kudarcba fulladt, vagy valami ilyesmi.
3: Nem
0: volt ilyen.
3: Nem, most minden zökkenőmentes volt. Nem tört a tojás, ugye, akkor a
0: nem virsli. Nem repett a virsli.
3: Igen, most minden úgy néz ki, hogy minden rendben.
2: Ahogy a nagykönyvben megvan írva.
3: Igen.
2: Egy jó penziós reggel.
0: Egy jó penziós. Tehát minden román pincérnő megtanulja ezt egy osztrák panzióban, ugye?
3: Igen, mi is a román nevem?
0: Már nem tudom. Valami szku.
2: A szku volt a vége. Szuti.
0: Valami szku. Csillagom szku. Valami ilyesmi.
3: Jó, szóval ma rendben lesz minden, higgyetek.
0: Akkor megnyugodtam. Jó, nézzük az SMS-eket. Jó reggelt, végre péntek. Nagy puszi a hétvégére nektek, Adrien. Beszélgettünk, nem mondom ki a nevét, picit már ilyen Voldemortos, hogy ez az SMS írási kényszer. Ugye, mert azért szerintem a napokban én egészen barátian, kulturáltan, egyébként érthetően mondtam el, hogy miért rossz ez az irány, amit ő űz. Uh-huh. És aztán tegnap leírta, hogy ő ebből nem gondolja, hogy ezen változtatni kéne, és tolja. És ma is tolja, és ez az ignorálás jön. Szerintem most a mi részünkről, nem? Ha egyetértetek.
1: Egyetértünk.
2: Teljesen egyetértünk. És egyébként neki szólva tud lenni még egy durvább lépés egyébként, hogyha nem tudja magát fékezni.
0: Hát hogy ne tudná, hogy ne tudna jönni egy ilyen... hol van? Nem eltűnt a ti.
2: Csak az az igazság, hogy ebből a bizonyos lépésből, amit mindjárt érzékeltetünk.
0: Igen.
2: Ellopta a cica a ti.
0: Na jó, Ati késő, tehát most már hiába kapkodsz.
2: Igen, szóval ebből a bizonyos lépésből nem tudjuk visszahozni egyébként ez a nehézség.
0: Akkor nem tudjuk visszahozni, így van, de azt a lépést nem akarom még elkövetni, de most már én is érzem így ezt a hátamon a nyomást. Igen, tényleg.
1: Nem bírod a nyomást?
0: Nem szeretem a nyomást, és én kiszabadulok abból, ne félj.
1: Igen, javaslom, hogy a 250-et, ha lecsökkented 120-ra, 125-re,
0: de ne nekünk,
1: az is sok.
0: Az is sok.
1: Tehát, a felezés is sok.
2: Igen, biztos van másik ismerősöd, akinek ez a 120, ami most fennmarad rajtunk, azt el tudod küldeni. Nyugodtan.
0: Ja, na, Gabi bátyám, jó reggelt, na végre péntek, puszi nektek, ezt Adrien üzeni. Gabi bátyám, jó reggelt, június 5 környezetvédelmi világnap, imád 8 éve ezen a napon mindig elültetek egy fát, egy táblácskával jelezve a dátumot. Idén egy judafára esett a választás, a helye már elkészítve a reggeli teniszmeccs után, ahol az atyát elverem, kezdem is a munkát, a McLarenes. Ez szép, nem tudom hány fa van a McLaren-es táblácskájával az országban, de ő azt mondja, hogy a hatodik, ha szakad, ő ültet.
1: Ő ültet fát.
2: De McLaren-es most megérdemel egy ilyen sorozatot, de annak idején a Narancsvidék volt, meg ezek tudott. Tehát most
0: szerintem is. A leggyönyörűbb szappanoperát írja saját magáról.
2: Nagyon jó.
0: Igen. Anita Calgaryból szintén bejelentkezik, azt, hogy a sűrű 2 hete volt, de majd bepótol bennünket. Eddig engedtük a munkára, most de a kemping szezon már rég megkezdődött, úgyhogy nincs több szorgos hétvége, irány a szabadság. A hétvégén csak benneteket foglak hallgatni, jó, de jó lesz, suhanjon a virsli, köszönjük, süsön a nap, csicseregjenek a madarak, vidám hétvégét mindenkinek. Oké, jó reggelt, Tancsárdás Pityó, ő szépen szerényen, aztán, na, én vagyok még úgy, mint a tegnapi ünnepnaposok. Itt állok Lil mellett, és csak 10 órakor fognak megrakni. Hallod?
2: Aha.
1: Megrakni.
0: De ez milyen, hogy már előre tudja, mikor fogják megrakni. Te tudod, Anett?
3: Nem, de ne is tudjak.
2: Tehát péntek van, csak tudod.
3: Nem.
2: Rakodásnap.
0: Na mindegy, ő tudja, hogy ő 10-kor fogják megrakni. Nem. Téged hánykor?
3: Nem tudom.
0: Jó, Gábor. Oké, nem kell. Jó, nem. Ha nem tudod, nem tudod.
2: Most neki is mondta, hogy ne legyen közönséges, ne csak nekem mered mondani mindig.
0: Én már hallgatom a Bocskort, ezért keltem 6-kor, és Viszlátkor bejelentkezem rakodásra. És ez minden hétköznap így megy. Évi volt a legnagyobb választás, üzeni a Mentőc Jani.
2: Mentőc.
0: Így írja, ja. Mentőc. Azt mondja, nem elütés a cél, mentőc.
2: Ez jó
0: Jani.
2: Pofa, igen.
0: Oké, aztán jó reggel gyerekek, jó volt hallgatni Horthy Gábor rovatát tegnap. A sok paraszt, aki pofázott Szoboszlai outfitjén, hallhatta, hogy a divat nem a tanyán kezdődik. Nagyon jó hétvégét kívánok Állatdoki Kolozsvárról. Hát ez hihetetlen, hogy ez ilyen országos vitát váltott ki. Tényleg ez azért mutatja azt, hogy mennyire provinciális még a gondolkodás.
2: Igen. Pont tegnap jött ki, nyilatkozták, hogy azokat, akik pénzt is kerestek vele, tehát cégeket, akik elkezdtek az ő arcképével szórakozni, meg AI-jal játszottak, azokat jogi útra fogják terelni azokat a dolgokat. Tehát viccelni lehet.
0: Akkor mi is vegyük már a videónkat. Hozzánk is bekopogott Szoboszlai.
1: De nem a baruhában, meg nem úgy.
0: Hát nem a baruhában, de hát akkor is jogtalanul használtuk.
2: Viccelni lehet, ezt kommunikálták. Tehát azokon ők is jót nevettek, az ilyen különböző mémeken, de aki ezzel pénzt keresett cég, tehát kampányhoz használta fel, marketinghez, ott
1: meg, meg van, aki már plakátra rátette a saját eseményét hirdeti, úgy, hogy abban az outfitben vannak, amiben most Dominik híres lett.
0: Egyébként bármi ilyet tesznek, teljesen igazuk van. Teljesen igazuk van. Jó időjárás jelentés Anettől. Azt írja a kicsi lány, hogy nyárias időnk lesz. Ma már sokat látjuk a napot, de élénk lesz a szél. És elszórtan lehetnek záporok is. 30 fok közelében lesz a csúcs. Hétvégén is folytatódik a kellemes júniusi idő. Valéria és Ferdinánd névnap van ma.
3: Boldog névnapot. Nekem van egy barátnőm, Vali. Úgyhogy neki külön.
0: Nekem meg Ferdinánd a plüsbikám.
2: Lesz ünnepség.
1: Mekkora buli lesz?
0: Nem szoktam nagyon, hogy is mondjam, kommunikálni vele. Hát ott van, most már az éjjeli szekrényem, amely ki van tiltva az ágyból.
1: Ne viccelj, megmondtad neki, hogy hús?
0: Nem, hanem párom mondta, hogy jó van, most már ezt hagyjuk, ezt a plüss állattal alvást.
1: Én imádok plüssökkel aludni. Szerintem a legjobb.
0: Na jó, de hát neked ez lesz a véged.
1: Igen. Ők is tudják.
0: Egyszer majd még lesz egy Kásás Tamás plüssöd, és akkor megvagy. Jó, ma van a környezetvédelem világnapja, mint ahogy azt a McLarenstől is megtudtuk. Szent Bonifác. Ma nem azt olvastam, hogy a szörfözők, de ez a sörfőzők.
1: Mind a kettő olyan.
2: Az se rossz.
1: Igen.
0: Szent Bonifác, néztem is, meg akartam szólni. Anett, hogy lehet, hogy Szent Bonifác a szörfőzőknek a védőszentje, vagy mi? De aztán rájöttem, hogy a sörfőzők és a szabók védőszentje. Ez hogy gyűjtötte össze ez ilyet? Olyan, mint egy miniszter magához ránt két tárcát. Nem? Sörfőző miniszter vagyok, meg szabó miniszter.
2: Ő szorgalmas volt, igen.
0: Na igen, ő a védőszentje, és ma van ennek a napja. Hát ezzel most tényleg ezzel az infóval nem tudok mit kezdeni. Nem azt sem tudom, az a csávó, hogy néz ki.
3: Nem is, én sem.
2: De Lacika itt megsukta, hogy a szörfözőkre egy ezerest majd nyugodtan dobjál be ott hátul a küblibe.
1: De legyen kettő.
2: Legyen kettő.
1: Mertünk.
0: Nem hiszem, hogy ez félrehallás lett volna, hanem ez egy félreolvasás volt.
2: Jó, mindegy, ezt majd megbeszéljük. Jó, jogos.
1: Ne legyek már, nem.
0: De ne avatkozz már bele a régi nagy emberek törvényeibe.
1: De rám is hatással vannak a törvényeitek.
0: Hát te még nem fizettél. Fizettél már?
1: Már én fizettem egyszer, fizettél? Igen.
0: 553 éve jelent meg a Krónika Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. Ezt tudtátok?
1: Nem.
2: Semmit nem tudtunk erről.
1: Ennyire.
2: Hadd legyek őszintén.
0: Nagyon komoly vagy. 65 éves ma Vince Lilla. Emerton díjas énekesnő. Hát ő volt a Napóleon Bulvár énekes, inkább ezt ír, Emerton díj kit érdekel.
3: Azért ez egy nagy díj, gratulálom.
0: Nem azt mondom, hogy nem nagy díj, csak ebből nem azonosítja be az a hallgató, aki nem tudja, ki Vince Lilla. Azzal beazonosítja, hogyha Júlia nem akar a földön járni. Azt már tudja.
3: Hát pedig én nagyon gyerek voltam, amikor ő nagyon futott. És
0: ez nem mentség.
3: És még én is tudom, hogy Vince Lilla. Ki?
0: Na hány éves voltál Mark Wahlbergnél? Mert neki is ma van szülinapja, 55 éves.
3: Igen, én a bátyját kedveltem nagyon.
2: Ki volt a bátyja?
0: Doni
3: volt.
0: Hát
3: a Doni, igen, a New Kids on the Blockból. Én ugye nagy New Kids-os voltam annól a 90-es években.
0: Hát az, mik vannak? Évi? Ki rajongtak az igazi tínédzserek, akik nem vízben töltötték a fiatalkorukat?
3: Igen, szék utasom.
0: Jó, 74 éves ma Nico McBrain, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Tényleg? Most már itt tartunk?
3: Hát, figyelj, gondoltam, hogy ez egy rockzenekar.
0: Jó, oké, csak életemben nem hallottam Nikót, hogy ünnepelnünk kéne ma 74 évesen. Jó, 143 éve indult el Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé.
3: Hú, de jó.
0: Ezeket a régi vonatokat kéne visszahozni.
2: Uh-huh. Fú, hát az milyen hangulat, láttam rá a videókat, hát ez valami elképesztő.
0: Tudjátok, én egy időben nagyon sok ilyen videót néztem, a világ luxus vonatai, és én tudjátok, mennyire nem vagyok vonatbarát. De hát ezt elintézte nekem a MÁV. Tehát, hogy ez egy magyar dolog.
1: Igen.
0: És látom ezeket, és Indiában vannak szuper luxus vonatok.
1: Igen.
0: Akkor Kanadában van, aztán most azt hiszem, hogy Nagy-Britanniában van, nem tudom, Londontól mondjuk Skóciáig mész egy olyannal. Szóval, hogy és ott olyan kiszolgálás, olyan kabin, olyan kaja, és azok a régi idők, gyerekek, az valami varázslat lehet.
1: Csoda. Nagyon jó.
0: Egy ilyen nem is iszonyat drága.
1: Nagyon drága, én is néztem már ezt.
0: Néztél?
1: Igen, de olyan, mint amikor tudod, benne ülsz, és megmutatják, és a táj, és az a kiszolgálás, és az ételek, és tehát olyan, mintha úgy érezne magam, mint a királynő lenné.
0: Hát teljesen.
2: Olyan tájon is, hogy az Orient Express, és mesében lenne.
1: Mese.
2: Igen. Nagyon
1: durva.
0: Ezt vissza kéne hozni, akkor lenne kedvem újra vonatozni.
1: Jó, de itthon hol vonatozna?
0: Hát én nem azt mondom, hogy itthon, de hogyha most, mit tudom, Párizsból elmegy Konstantinápolyba rajtunk keresztül akkor egy vonat, akkor lehet, hogy Győrbe felszállnék.
3: Hát ne, ott rosszak a sinek.
0: És mennék, nem tudom, Kelenföldig. És ott kiszállok. És ott iszom egy pezsgőt, eszem egy bagettet, az jól van.
2: Tök jó.
1: És hazamész.
0: Nem tudom, de ezt élvezném.
1: Egyébként szerintem egy ilyen nagyon nagy bakancslista lehet.
0: Azt nem tudom, hogy mennyire unatkoznék. Tehát nagyon szép ez a vonat, meg minden is, ott van egy kabin, és mondjuk ott vagy a kedveseddel, stb. Eszel jót reggel, délben, este, tényleg, mint egy Michelin csillagos étteremben. Hogy amúgy mit csinálsz? Tehát jössz, mész, hát, van egy társalgó nyilván.
2: Hát, repülőn csinálsz, olvasgatsz, zenét hallgatsz, nézelődsz.
0: Ez nem 8 óra, ez nem 3 óra.
1: De ez a vonat szerintem megáll valahol. Tehát nem, hogy ez folyamatosan megy. Szerintem megáll ugyanúgy, mint a, tudjátok, ezek a nagy hajók is, akik ugye minden nap megállnak, Barcelona, utána felszállsz, mész tovább.
0: Van ilyenről is látom, hogy igen, megáll, ki tudsz menni abba a városba, vagy már a pályaudvaron fogad téged a skót zenekar. Tehát ilyet is láttam, vagy ír. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon izgítók. Ehhez nagyon lenne kedvem. De mondom, maximum egy nap, nem tudom, egy éjszaka, talán elég is.
1: De azért ne írd le ennyire magad. Tehát ahogy én itt elnézelek téged az elmúlt 3 hónapban, feltalálnád magadat. Tehát azért nem vagy egy jó gyerek. Tehát azért elszórakoztatnád ott a közönséget. Hamar.
0: Oké. Nem tudom, mik a lehetőségeim.
1: Szerintem hamar megtalálnád.
2: Tudnád más asztalokon a kislámpákat kapcsolgatni fel.
1: Elvinnéd magaddal a plüss Ferdinándot.
2: Az alvoknak plüss a függönyét széthúznád újra, meg ilyenek. Tehát ez simán.
1: Ti mit csináltok?
0: Na jó, mindegy. Gyuri, bukkolsz nekem valami utat?
2: Persze, mindjárt majd add ide a kártyaadataidat is intézzük.
0: És keres egy járatot, jó. És megbeszéljük az árat. És akkor majd...
2: Jó, megbeszéljük az árat.
1: Hát, jó, nem lehet alkudni.
0: Kíváncsiok, hogy mennyibe kerül, ezt akartam ezzel mondani.
2: Kíváncsi, okay. Mit adok-e bele én?
0: Marcali 16 fokos, ez a Gyuri 25 lesz, és napsütés. Szeged 17 fokos, 26 lesz, és napsütés. Calgary 5 fokos, és 20 lesz a csúcs napsütéssel. Óz 16 fokos, 24 lesz, napsütés. Budapest 17 fokos, 25 lesz, és itt is napsütés. Jó, arról beszélünk ma, én nem tudom, hogy jött ez a téma, de a lényeg az, hogy találtunk rá egy kvízt, és ne ijedjetek meg, nem lesz kvíz. Nem lesz kvíz, mert azért nem adjuk ennyire olcsó magunkat ebben a témában, hogy akkor maga a téma érdekes, főleg, hogy itt a nyár elején annyi mindent vásárolunk, gyümölcsöket, stb. Kinhagyjuk, parti van. Elmondom, miről van szó. Meddig ehető az élelmiszer? És tudom, hogy már egyszer beszéltünk erről, hogy akkor most túl lehet-e nyújtani, hogyha a tejfölös dobozon rá van írva, hogy május 22, akkor azt én megehetem még május 28-án. Nem ennyire egyszerű ez a dolog, mert van olyan lejárati idő, amit totálisan ignorálunk. Én például biztos.
2: Igen, meg bizonyos élelmiszerek. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ebben nagyon rossz vagyok, hogy meg tudjam állapítani, hogy valami még ehető-e.
0: Ellenben én szagló vagyok.
2: Nagyon parás vagyok. Mm-hmm. És az a baj, beleszaglászom, és igaz, rá kell jönnöm, azt se tudom, hogy milyen, hogyha jó szaga van, szóval, hogy tök mindegy.
0: Szar igazodni az életben.
2: Ugye? Tehát ezért mondom, és
0: nőkkel is így vagy?
2: Na, ott nagyon jó a szaglásom.
0: Nem, de hogy el tudod dönteni, hogy a jó szaga van-e?
2: Persze. Hát ugye, kinek...
0: Tehát, az a szag, az jó-e?
2: Ki miben szerzett rutin? Más a tejföld szaglászta, nekem ez jutott. Úgyhogy de nekem ez egy küzdelem mindig, és baromi jó, hogy beszélünk róla, mert például a húsoktól nagyon parázok.
0: Miért rázod a...
1: Az, hogy nem hiszem el, hogy egy tejfölnél is ugyanarra lyukadunk ki, mint egy... mint bármikor.
2: Tehát ez az élet évi.
0: Hát, igen, egy átlagos férfi 3 percenként gondol rá?
2: Aha.
0: És meg hogy nem Gyuri, vagyunk. Meg én nem vagyunk átlagosak. De hát erre vannak statisztikák, hát miért játsszuk meg magunkat? Na jó, visszatérve az élelmiszerekre. Például, nem tudom, Gyuri, tudod-e, hogy az a tojás, amiből csináltam nektek Spanyolországban reggelit, az egy ilyen 3 hónapos volt?
2: Azzal akkor nem vagánykodtál ott.
0: Minek? Tök jól nézett ki. Én kinyitottam, megszagoltam, jó volt, és jól nézett ki.
2: Egyébként mi is jól néztünk ki utána, tehát semmi baj nem
0: tehát
2: volt.
0: Semmi baj. Nyilván azt mondaná a szakember, hogy Isten őriz. A tojásnak semmi keresni valója a hűtőben, ezt is hallottam már.
2: Hiszen,
0: miért ne?
2: Hiszen ott van a lejárati dátum annak is, és hát az barázol, hogy mit tudom, és kinyitod, és akkor mi lesz belőle?
1: Oké, de hogyha külön-külön kibontod, és ugye azt tanultuk, hogy ha szaga van a tojásnak, akkor nem szabad megcsinálni. Igen. Akkor ki mondja meg, hogy rossz?
0: Hát, erről beszélek. Hát nyilván egyébként azt mondják, hogy nem, a tojást azt fel kell használni 2 héten belül, vagy valami ilyesmi. Nem kell felhasználni 2 héten.
1: Nem... Mi tudjuk, hogy nem kell.
0: Igen, akkor a száraz tészta az egy örök kérdés, hogy annak is van lejárati ideje. De mi van a fagyasztott hallal? Ha rudacska például a gyereknek, megcsinálhatom-e, ami rá van írva, hogy mit tudom én, szavatosság ideje, 2026. április 1, és 2030-ba fogom kinyitni.
3: Hát én azt szoktam a fagyott dolgokkal, hogy addig, míg a hűtőben van, fagyasztóban, addig az biztos nem romlik. Tehát, hogyha
0: de ott megáll az idő. Én is ezt mondom, a fagyasztóban megáll az idő.
2: Van egy 2 éves fagyasztott csirkemell, ami hűtőmmel meg tudom csinálni?
3: Szerintem igen. Gáz.
0: Meg. Igen. Szóval igen. Ilyen fagyási égési nyomtól, amikor igen. Ilyen száraz a széle, a fagyástól van, olyan, de hogy nem romlott, az a meggyőződésem.
1: Az biztos, hogy nem romlott. Hol tudott volna megromolni? Hát megállítottad a folyamatot.
0: Így van, pontosan. Na jó, hát ezeken vitatkozunk ma, és Pilling Robi, dietetikus barátunkat bevonjuk ebbe a vitába, mert ez a kvíz, ez felsorol mennyit? Hetet?
2: Hetet, így van.
0: 7 olyan ételt és olyan lejárati körülményeket, amiket mindannyian ismerünk, és mindig dilemma előtt állunk, hogy vagy most megegyük-e, vagy ne együk, és a kvíz is adott egy választ erre, egy helyes választ, de kíváncsi vagyok, hogy a dietetikus barátunk mit mond, úgy, ugye arra kérted őt, hogy most ne a nyilván csak a hivatalos mondhatja, nem mondhat más, mert ez a szakmája nem.
2: Mondtam neki, hogy Robi, legyél velünk őszinte, tehát jön a nyár, most aztán tényleg nem babra megy a játék, ezt mondtam pontosan.
0: De jó. Babot is beleraktad. Például a dinnye. Párom fölkockázza a dinnyét, berakja egy dobozba. És amikor én 3 napulva kinyitom, hűtőben van, akkor már van egy ilyen kis olyan bólé szaga.
2: Ja.
0: Igen. Jó-e vagy nem? Uh-huh. Jó, azt mondja, jó.
1: Ati szeretné. Utána nincs bajod? Nincs.
0: Ati, sosincs bajod.
2: Ati olyankor locsolja fel még vodkával, persze, hogy jó neki.
0: Na mindegy, Pilling Robival erről beszélgetünk, ez az egyik. A másik, ez egy nagyon helyes téma, Évi hozta. Képzeljétek el, az a gondolat, ami mindannyiunkat foglalkoztat szerintem, hogy vajon, tehát legalább egyszer megkérdeztük magunktól, ha nem többször filóztunk már rajta, vajon öregkorunkra, amikor már nagyon idősek vagyunk, 70-80, nem tudom, évesek, akkor mi hol látjuk magunkat? Ugye, és itt mindenki a saját korából azért belegondol abba. És egyszerűen azért, mert látod sokszor az idős embereket, akiket sajnálsz, hogy kikönyökölnek az ablakon, látszik, hogy senkiük nincs már. Egyetlen időtöltésük, hogy az utca forgatagát nézzék, vagy aztán visszatotyognak, és bekapcsolják a tévét.
2: Igen, és ez sokszor azt látom, hogy tőlük független is. Tehát lehet, hogy jól nevelték a gyereküket, lehet, hogy rendben voltak a párjukkal, meg is maradt a házasságuk, de mégis az életük egy szakaszában már teljesen egyedül vannak.
0: Pontosan. És majd ezt beszéljük meg, hogy ki hol látja magát. Abban a korban. Hol vagy, Évi? Van-e melletted valaki? Szerinted?
1: Hát most sincs.
0: Na jó, de mi a terved?
1: Tehát, hogy hát jó, hát az van, hát sokan lesznek.
0: De érted, amit mondok, hogy nyilvánvalóan mindannyian úgy cselekszünk az életünkben, hogy arra valamilyen irányba elindulunk. Tehát, hogy hol végezzük? Abban a házban leszel, amit már megvettél magadnak, vagy szerinted még költözöl sokszor? Anett, nagyon nagy kérdés.
2: Ugye? Igen, Anett, aki a legtöbb munkát fekteti egy ilyen nyugodt időskorba.
0: Pontosan.
2: De hogy aztán mi lesz ebből a fináléból?
3: Lehet, hogy egy álmokfutás.
0: Anett, nem tudjuk, de lesznek kérdéseim is. Azért kérdezzük ezt, képzeljétek el, mert itt van néhány brit nő, nem is túl idősek, 50 fölöttiek. És ők ugye befektettek egy közös házba.
1: Igen, igen, 12 éve keresték azt a megoldást, 26 idős hölgy, hogy hogy tudnak közösen együtt élni, és ezáltal egymás segíteni, felkészülni az idős korra, mert ők még azért nem öregek, de már vannak olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy el tudnak látni, és sokkal jobb lenne, ha együtt élnének.
0: És így egyfajta kommunában élnek, jól kitalálták azt, hogy egyes lakrészeket ki is tudnak adni, de ők 26-an így együtt vannak, ez egy érdekközösség, és ez olyan, mintha idősek otthonába bevonulnánk csak barátokkal.
2: Wow. Hát ez álom.
0: Ez egy álom. Ez szerintem álom. Ez az. És ezt szerintem sokan gondolják, hogy ez milyen jó lenne, és senki nem valósítja meg.
1: Igen. Csak ők.
0: Csak ők.
3: Igen.
0: És erről beszéljünk. Vagy akár az, hogy ki kivel menne egy ilyen közösségbe, tényleg nyugdíjasként, öregként. Ugye, Anett?
3: Igen, én most azon gondolkodtam, hogy nekem kb. Ilyen 4-5 barátom van, akivel így, de nincs.
0: De az nem rossz.
3: Igen, tehát, hogy akikkel így összeköltöznék, tehát, de, és azokat tudom, hogy tökre szeretném is.
0: Igen, csak ez nem olyan egyszerű, mert én is megbeszéltem ezt már a barátaimmal. Nem olyan egyszerű, hogy ki csekkol ki az életből, mikor. Tehát, hogy lehet, hogy én bevonulok az idősek otthon, de az a 4 haverom, akivel megdumáltam, még nem jön. Mert ő még jól érzi magát a feleségével. Hát hogy?
2: Hát igen.
1: Én bementem, ott hagytam.
2: Mikor alá kell írni a szerződést, hogy ha tetszik, ha nem, te X korodban jössz. Nem érdekel, mi van a családodban.
0: Pontosan, ezt kell csinálni. Erről beszélünk, szerintem nagyon-nagyon érdekes téma lesz. Biztos, hogy mindenkit, minden hallgatónkat elgondolkodtat majd. Jó, Vokci jelentkezik ma, és ezt végképp nem értem, de mindegy is. Például olyan tárgyakról fog nekünk beszélni, amiket nem rendeltetésszerűen használunk, mint például a gumikacsa. Ennyi, nem tudok többet mondani. Tehát, hogy legyen ez az ő küzdelme.
2: Most egy csomó olyan érdekes tárgyat fog hozni, amit totál máshogy ismerünk, mint ahogy azt eredetileg kitalálták funkciójában. Tehát teljesen másra lettek sikeresek, meg fogyasztottak, mint amire egyébként kitalálták őket, és ebből baromi izgalmas sztorik jönnek, meg arra is kíváncsi, hogy nálunk milyen van. Milyen
0: rendben, oké. Okay. Jó, jöjjön ez majd 9-kor. A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: 10 éve él cölibátusban Lenny Kravitz. Elképzeltük, hogy csapaton belül ki meddig bírná az önmegtartóztatást.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, ez egy baromi érdekes történet. Mondok nektek mindjárt egy nevet, és akkor itt a nők el fognak ájulni. De tényleg így van, nincs olyan nő ismerősöm, akinél, ha kimondom ezt a nevet, nem mondom azt, hogy micsoda férfi. És ez Lenny Kravitz, akármilyen furcsa. Tudom, most a férfi társaink azt mondja, hogy már az a izéskod, jönnek rasszista kifejezések, meg minden. De Lenny Kravitz tényleg egy eszméletlen jó pasi, hiszen te még férfi szemmel is, nem?
2: Hát figyelj, férfi szemmel ránézel, eleve meg tudod állapítani, hogy vagy 20-25 évet letagadhat. Tehát innentől nehéz róla rosszat mondani.
0: És irigy vagy.
2: Irigy.
0: Hát egyszerűen jól néz ki, jó a teste, jó a fazon. Olyan cool. Tudod, hogy hevernek előtte a nők.
2: Hát hogyne, olyan kockás hasa van, amit szerintem 25 évesek is nehezen építenek.
0: Ha szólaljanak meg a nők.
2: Jogos.
1: Én egyetértek veletek.
3: Igen.
0: Tehát mit elkezdünk nyálcsorgatni Lenny Kravitzre. Igen.
1: Gyönyörű.
3: Imádjuk. Hát igen, ez egy félistene pasi. Ezt szoktam mondani.
0: Kívülről belülről.
3: Igen.
0: Tehát egy olyan pasi, akire azt mondaná, na, ezért, hogy szoktátok mondani, berúgnám az ajtót, vagy mit?
3: Mi a mondás ilyenkor?
2: Minden, csapkodnám az ajtót.
0: Ja, csapkodnám az ajtót.
2: Mindent.
1: Még ezeket nem ismerem, de meg szerezném.
0: Jó, oké, okay. Nem, oké, okay. És köszönöm az őszintességed, Évi. Egyébként augusztus 2-án jön Budapestre, csak mondom, hogyha akartok valahol.
1: Még nem hívott.
0: Ne, hát nem az, csak valahol... Four Seasons előtt picit strázsálni.
3: Tekeregjünk ott.
2: Így van. Megmutatod az aranyadat neki, Évi, mert élmedet.
0: Igen. Na, nézzük a mi cölibátusainkat. Csak az, hogy volt-e ilyen. Évi, te állsz Lennyhez a legközelebb. Ugye te cölibátusban élsz? vagy nem tudom.
1: Igen, cölibátusban élek.
0: De te azért élsz cölibátusban, hogy senki ne nyúljon a te aranyodhoz, mert az aranya tiéd, vagy azért, mert nem akarod, hogy más kénye kedve szerint szórakozzon a testeden.
1: Ez az utóbbi is nagyon jó. Tehát én nem akarom, hogy itt szórakozzanak a testemet.
2: Igen, te nem szereted ezt az önfeledtséget.
1: Én nem, érted, én nem egy benzinkút vagyok. Tehát, hogy én
0: értelek.
1: Szeretem... De érted, amit mondok, nem?
0: Értem.
1: Én szeretem az értékes, tartalmas kapcsolatokat, és azt keresem, hogyha végre egyébként hasonló gondolkodása, mint Lenny. Tehát odaadni annak, aki megérdemli. Mert különben úton útfélen odaadhatnám bárkinek.
2: Uh-huh. És van spirituális háttered egyébként?
1: Hát ez az.
2: Ez mind?
0: Ez a spirituális háttered?
1: Hát most ilyen.
0: Most ez.
1: Most még csak itt tartok.
0: Most loptad Lenitől.
1: Nem, de hát most érted, te mondtad.
0: Tehát a spiritás háttered a Borsban jelent meg tegnap. Ott olvassuk a Lenni cikket.
1: Igen. De tehát én tényleg egyébként nem szeretném mindenkinek odaadni magamat.
0: De miért úgy kezded, hogy odaadni magadat? Ez egy élvezeti faktor.
1: Nektek.
0: Nézd, hogy neked nem.
3: De nekem más az élvezet.
0: Itt más baj van.
2: Teljesen.
0: Nem élvezi.
2: Teljesen.
0: Nem élvezi.
2: Akkor holnap, ez a holnapi hetes téma lesz.
0: Igen.
1: Hogy élvezem?
0: Cölibátusban vagyok, mert nem élvezem.
2: Mint egy Mónika Show téma.
0: Igen, te úgy őrzöd, mint az aranyérmedet. Lehet, ott is van. Ott van?
2: Most
0: is. Hol a sejjempánt? Hadd ide, meghúzom.
1: Nem ott van.
0: De mindig veled van, csak nem látjuk.
1: Nem tettem.
2: Biztonságot ad.
1: És tényleg ezt nyilatkozom, mindig veled.
0: Jó, ez egy metafora. Az évi aranya az egy metafora, mert ugye, na mindegy, értitek. De nekünk is megvoltak a cölibátusaink, nem?
2: Hogyne.
0: Mi volt a leghosszabb cölibátus?
2: Hát négy nap. Négy nap.
0: Jó, akkor te nagyon kapkodós vagy. Nekem volt, hát két hét nem, de...
2: Másfél. 10 nap.
0: Igen.
1: És ezen a 10 napon és minden...
0: De akkor elutaztam Grúziába.
2: Két nap volt oda az út, két nap vissza. Így könnyű.
0: Így könnyű cölibát.
2: Lettél volna az én helyzetemben.
0: Te hol voltál otthon?
2: Otthon, négy napig
0: otthon, és nem.
2: És semmi.
0: És ez egy magadra váró cölibátus, vagy egyszerűen rosszul jöttek ki a Tinder a dolgok?
2: Rosszul jöttek ki a dolgok. Elromlott a telefonom.
0: Na, mi van, most senki ez nem akar már részt venni ebben a témában?
2: Te mit tanultál ebből? Mert mi is tanultunk spirituálisan. Te mit tanultál ebből spirituálisan? Milyen pozitív dolgokat éreztél ebből a 10 napból?
0: Nem volt 10 nap.
1: Hát azt mondtad, körülbelül.
2: Hát ez ebből a grúz utazásból.
0: Csak hülyéskedek, nem voltam Grúziában.
2: Azt hittem, nem volt az 10 nap.
1: Melyik volt a te legtöbb nap? Az mennyi volt? Körülbelül 10, neki 4. Mit Igen. tanultál rajta, amit Lenny Kravitz 10 év alatt nem tanult meg?
0: Én nem nagyon tanultam.
2: Nem tanultál?
0: Mit kellett volna tanulnom?
2: Tehát ez tényleg természetellenes. Hát képzeljétek el, az ember, akire lépten nyomon ragadnak a nők. Tehát nem az, akin átnéznek.
0: Hihetetlen.
2: És Igen. ezt így csinálják.
0: Hát ez olyan, mintha te ott ülnél a cölibátusodban, és ott Zuglóban, és ott a helyi Liza Boné, meg a helyi Nicole Kidman állandóan csöngetne nálad.
2: Hát igen.
0: De most, bocsánat, cölibátusban vagyok.
2: Ezt nem lehet.
0: Hogy?
2: Nem lehet. Nem lehet.
0: Nem, ez abszolút nem megy. Neked volt már olyan, Gyuri, hogy valahogy a cölibátusodat nem sikerült betartani, volt nálad egy nő, majd elment a nő, kattan a zár, és nagyon szégyelted magad utána.
2: Volt. Amikor azt mondtam, hogy bárcsak aludtam volna inkább, a franc egye meg, ez nem érte meg ez a dolog.
0: Évi most szörnyűködik, csak mondom a hallgatóinknak.
2: Hát a cölibátusom a megtörése nem érte meg, érted? Mert nem ő volt az igazi.
1: A 4 napos cölibátusod, ugye?
2: De mert te is, bocsánat, te többször mondtad nekem, hogy válts mély kapcsolatra. Ugye annyiszor ültél mellettem a padon, sóhajtoztál az elmúlt években, és mondtad, hogy ó, tesó, de vágyom már a mély kapcsolatra.
0: Dobáltam a hattyúkat, igen, emlékszem. Milyen padon? Füreden voltunk, nem?
2: Füreden, igen. Arra, jól emlékszem.
0: Csak kellett valami helyszín a hattyúkhoz, igen.
2: Mégsem mondhatod, hogy Bosnyák téren a padon dobáltad a hattyúkat.
0: De igen.
2: Képzeld el azt a helyzetet, hogy mondjuk ott vagy az Amalfi parton, nyarolsz, ott van egy Aperol Spritz a kezedben, és odaül mellé Dua Lipa.
0: Jó van már, tessék.
2: És a Dua Lipával szóba elegyedtek, és egyre szimpatikusabbnak talál. Érzed, ahogy rezonál, és fogynak az aperolok. És akkor a Dua Lipa nem rejti vék alá, hogy ő ki akarja használni a testet. De ott
0: ez hogy mondja a Dua Lipa?
2: I want your body. Te mit mondanál? Mit tennél ebben a helyzetben?
0: Mondj valami mélyet, Dua. Te miért vagy elszörnyedve?
1: Azt mondja, kérek tőle egy mélyet. A mélység az nem hangom.
2: Nem félérted, Évi, nem olyan mélyet.
1: Most, nem normális.
2: Te most más mélyre gondolsz. Nem, ő lelkileg mélyet.
0: Most ki melyik mélyben van? Bocsánat. Mert te a mély hangra asszociáltál, én a mély spirituális szellemi mélységre, a Gyuri meg testi.
2: Nem, akkor nincs félreértés, akkor mehetünk tovább.
1: Meg vagyunk.
2: Minden oké. Okay. Szóval, hogy engednéd, hogy elvegye a cölibátusodat?
0: Laci, persze, hogy engedném, hogy elvegye a cölibátusomat, hülye vagy?
2: Nem is szégyelni.
0: De szégyelem. Most is szégyelem, hogy mondom.
2: És bevallanád nekem?
0: Te kim vagy, bocsánat.
2: Hát akivel dobáltad a bosnyák szélen a hattyúkat, és bevallottad, hogy mélyet akar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő Medvebóklászik pásztó környékén. Változékony időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mihály Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter a tárgyalások középpontjában. A július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolata 50. évfordulóját. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt a vadisztállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentésére.
2: Medvebóklászik Nógrádban az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette pásztó környékén, pár száz méternyire alakott területtől. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb méretű, fiatal kóborló medvéről lehet szó, de óvatosságra intettek és biztonsági intézkedéseket javasoltak a környéken. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Közben medve támadt egy erdei munkásra a szlovákiai Szent Anna közelében, a 37 éves férfi a vállán sérült meg. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, de nem találták meg a medvét. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz, északnyugaton egy-egy szápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munkálatok miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Közben a 2-es főúton Vác belterületén a 36-os kilométer közelében csatornáznak. A félútpályát ott felbontották. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél is javítási munkálatok folynak. A belváros felé vezető oldalon két sávot szintén nem használhatnak a közlekedők. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Olvasható az útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc, szóval üzenik, hogy Turán kigyulladt egy kamion a főúton. Aki teheti, kerülje ezt. Köszönjük szépen az infót. Aztán az Orient Expressről ma indul 10-20-kor a Nyugatiból, és 12-33-kor lesz Győrben. Te megnéztél árakat, Évi, valami nagyon komoly.
2: Igen,
1: pénz, ugye?
2: Igen,
1: tehát, hogy 2 millió alatt egy méter sem ész.
2: Igen, tehát például egy Párizs-Velence egy éjszakás utazás, tradicionális kabinban 1,9 millió fejenként. Ha történelmi nagy utat mész az Orient Express-el, az ugye 5 éjszaka, 8,5 millió, az egy ilyen standard szóval. Viszont, hogyha a nagy lakosztályt szeretnéd, ugyanez 32 millió forintos.
1: Na, ez azért nem olcsó, hát utazási.
3: Ez nem az, igen.
2: Nem, viszont ugye a skóciai, ez az anglia-skócia, amit mondtál, ez 7 éjszaka, 8 nap, 11 millió forint.
1: Hagyományos kabinban.
2: Hagyományos kabinban, igen, ez lehet tovább.
1: Tehát pár oldal elmész, az 22 millió forint, csak úgy mondom.
2: Igen, 5 nap.
1: Elképesztő. Jó, elképzelhető, hogy Anettet láttam Ászáron tegnap délután a templomnál 3:30 körül egy kis szürke autóban?
3: Nem. Imádkozni ment. Ő volt az.
2: Csabit várta.
1: Szia, Anett, nekem már lefoglalva a szállás Almádiban, mert hogy Balatonkörutat tervezem biciklivel, ti Csabival szintén készültök rá, szuper a műsor Petike Somorjáról.
4: Szia, Petike, mi tavaly megcsináltuk, úgyhogy én idén nem tervezem, hogy a Balaton megint körbe tekerni, még a kis Balatont se.
1: Oké, szuper. Na jó, mit találtál te, Évi?
2: Jakubcse Gabiról hoztam egy történetet. Szerintem mindannyian nagyon szeretjük a Gabit, egy csodálatos ember, és képzeljétek el, hogy adott egy nagyobb interjút. Nagyon sok mindent feszegettek ott, és az egyik, ami így megmaradt bennem, hogy azt mondta, hogy mesehős szeretne lenni. És hogy miért szeretne mesehős lenni, mert hogy nem csak anyuka, meg apuka volt, meg nagymama, meg nagypapa volt az életben, hanem hogy ők ugye emberek voltak, és hogy a munkásságát azt az unokáinak mesében el tudja mondani, hogy ki is volt ő valójában. És hogy szerintem ez egy olyan jó ötlet, mert hogyha belegondolunk, és én nyilván én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert az anyukám például könyvet ír a saját életéről.
1: Komolyan, de még írás alatt van?
2: Írás alatt van, ugye nyugdíjas lett, és elkezdte írni a saját történetét, hogy mi megismerjük, hogy ő ki volt. Ugye én hogy ismerem, ő az anyukám.
1: Ez milyen érdekes kérdés, amit most itt feszegetsz.
2: Igen, és hogy az, hogy az ember hogy adja át az unokáinak, hogy ő ki volt valójában, és milyen formában tudjuk a tudtára adni, vagy akár hogy hagyunk magunk után bármit, ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem nagyon jó, hogy Gabi ezt felhozta, hogy ő mesehős szeretne lenni, hogy legalább ennyit megtudjanak majd róla a családból.
1: Én pont most meséltem valakinek, hogy ugye a nagyanyám, aki tovább élt, ő egy művésznő volt, és hogy és nagyon jóban voltunk. Ő volt ugye a Marlboros nagymama, a Cherry Brand is nagymama, stb. És mi nagyon jóban voltunk, nagyon szorosak voltunk. Ugyanakkor ugye azzal a fejjel, nem tudom hány éves lehettem, amikor meghalt 25-6, hogy kevésbé érdekelt. Nyilván tudtam az ő történetét, de ma sokkal intenzívebben kérdeznék tőle, sokkal erőteljesebben érdekel az ő története, és nem fogom tudni soha megkérdezni. Mert a története nincs már meg. Az én nagymamámnak is. Most a Gabit is értem, akinek ott van az unokája, nyilván nagyon szereti. Az unoka nyilván nagyon szereti a nagyanyját. De azt is szeretné valaki, főleg egy olyan, mint Jakubcse Gabi, akinek tényleg nagyon izgalmas élete van, hogy valamit tudjon már róla az unokája, és ne legyen késő valamikor, amikor a Gabi már nincsen, és ő lesz nem tudom hány éves, és már nem tudja megkérdezni. És ezért kiskorában, gondolom ez erről szól, ez a történet, egy mese keretében mondja el a saját történetét a gyereknek.
2: Igen, hogy egy mesehős figurában megjeleníti a nagymamát, akit utána majd mindig tud emlékezni rá, hogy ez volt neki a kedvenc meséje, mert de ugye helyes. Ha belegondoltok, akkor gyerekkorban sokkal több minden megmarad bennünk, mint mondjuk mit csináltunk 18 éves korunkban.
1: Abszolút. Meg amit te is mondtál anyukádról, hogy megírja a saját történetét, tehát én is ugye nekem sajnos nem élnek már a szüleim. És még mindig, pedig anyukámmal ugye az utolsó pillanatig is nagyon-nagyon szorosan együtt voltunk, és most is van egy csomó kérdésem. És nem tudom megkérdezni, és anyukád meg leírja azt, amit lehet olyan dolgokat is, amire te nem is gondolsz, nem is beszéltetek róla soha.
2: Így van, konkrétan az a célja az anyukámnak, hogy egy pár éven belül mindkettőnknek adjon egy-egy, és hát hogy lehet, hogy most lemásolja, tehát egy könyvet ír ami róla szól. Hmm. Ő nem Risztoviva anyukája, ő nem Risztovnak a felesége, hanem ő valaki, aki egyébként a gyerekkorát is elmeséli, hogy mivé vált, miért akart pedagógus lenni, miért akart két gyereket, miért apukámnak szült, tehát, hogy mi történt vele, hogy milyen csintevései voltak, tehát, hogy zseniális, és azt mondta, hogy már egyébként egy ilyen 50 oldalnál jár. És én nagyon várom, hogy elkészüljön, mert hogy úgy fogok olvasni egy könyvet, hogy mintha nem is tudnám, hogy ő kicsoda.
1: Mikor akarja befejezni a könyv megint?
2: Hát én remélem, mi hamarabb, tehát a végére érjünk. Uh-huh. Tehát, hogy ne hagyja félbe. Nyilván még anyukám nagyon fiatal. De ebben a történetben nekem az jutott eszembe, hogy hány-hány ember nem tudja a szüleinek és a nagyszüleinek a történetét.
1: Pontosan.
2: És hogy miért nincs, ez egy piaci rés különben, most felhívom mindenki figyelmét, hogy írjuk meg, vagy írassuk meg, vagy legyen egy olyan hely, ahol valaki el tudja mesélni, és egy könyvet oda tud adni. Tehát ha nekem most a nagymamámról ideadna valaki egy könyvet, nem lenne az
1: ez egy, egy baromi jó ötlet, csak anyukád ugye egy értelmes nő, azért nagyon sok ember a saját sztoriát el se tudná mondani. Tehát én értem, mert tényleg rengeteg írónak vagy újságírónak, akinek amúgy nincs munkája, ezzel tudnál adni megélhetést, vagy legalábbis mellékes munkát, hogy elmondod a történetet, tulajdonképpen tolba mondod, vagy felmondod egy hangfelvevőre, és akkor abból ő megírja, csak a legtöbb

0: hogy az életemet megírni, adjuk ki könyvben, mint és én ellenálltam mindig, nem tartottam ezt annyira jó ötletnek.
1: De nem kiadni embereknek. Hanem például majd a gyerekednek, és nyilván neki az unokájának írni egy olyat, hogy ki volt a nagypapád, de azokkal a történetekkel, amit mondjuk biztos, hogy nem adnál ki, mert nem tartozik senkire, hogy valójában ki voltál. Mert hogy biztos, hogy ezt utána egy unoka olvas, hogy ez volt az én nagypapám. Wow!
0: Tök jó, így van. Az a baj, hogy tényleg csak az unoka tud mindent a nagyapjáról, akinek mondjuk híres nagyapja volt. Tehát hidd el, hogy mit tudom én, Steven Tyler unokája mindent fog tudni az apjáról. Vagy a nagyapjáról. De Jóska nem. Tehát Jóskáról nem.
2: Igen, pont múltkor a Cvak családról ugye beszéltünk.
0: Igen.
2: Ott mi végighallgattuk, és ez egy nagyon jó példája volt, hogy ők mekkora munkát tettek abban, hogy az egész család ismeri a történetet. Tehát hogy azért az egy zseniális
0: dolog. De te tudsz például a nagyanyádról, nagyapádról mindent?
2: Nem, mindent nem. Sok izgalmas történetet elmeséltek a múltjukból, de hát közel sem mindent, persze. Persze, ugyanúgy vagyok, lennének kérdéseim simán.
0: Ja. Igen. Ja. Na jó, hát figyelj, ez izgi. Kíváncsi vagyok, hogy a Gabi ezt megcsinálja-e.
1: Kíváncsi vagyok, hogy egyébként megmesi, tehát hogy meseformában, bár azon gondolkodtam, hogyha meseformában lennénk, akkor ki milyen mesefigurát választhatna még magának? Tehát, hogy maradnánk emberfigurában, vagy mert ugye egy gyereknek például, hogy a gyerek mesefigurában gondolkodunk, akkor nem biztos, hogy emberszemélyesítés kellene.
3: De szerintem...
1: Mert hogy szuperhősöket szeretnek a gyerekek.
3: Nekem egyébként az jutott eszembe így erről a mesélésről, hogy nem nekem, hanem az anyukám már a bátyámnak a gyerekeinek mesélt, és az ő gyerekkorát, ugye Annának hívják, és hogy Pannika ezt csinálta, és hogy a gyerekek, az én unokaöcsém meg unokahúgom sokkal több mindent tud anyuról, mint akár én. Mert hogy ugye elmesélte neki.
0: Na jó, köszönjük. Köszönjük, tényleg egy jó kis kalandozás volt. Jövünk vissza nem sokára, méghozzá kaja lejárati, szavatossági lejárati időkkel kapcsolatban. Mert most nem azt nézzük, hogy rá van írva a tejfölös dobozra, hogy, és akkor az most a tejföl az ehető meg 3 nap múlva, hanem sokkal durvábba toljuk. A Gyuri azt mondja, neki nincs döglött hús szagalása, ezért ő minden felvágottat megesz, hogyha nem szárad ki.
2: Hát ez az, pont ez az, hogy félek, tehát nem merem megenni.
0: Akkor én például megeszek egy 4 éves harudacskát is.
2: Tehát 4 éves simán. Tejfölt is megeszel, ha úgy van.
0: Hát, ha nyitva van?
3: Hát nyitva. Nem, ha nincs nyitva, akkor simán. Szerintem 1 éves.
0: Simán, így van, mert már puffadt egy picit a fólia tetején, lehúzom, akkor így megkönnyebbül a pohár.
1: Igen,
0: és jól megkavarom.
1: Igen.
2: Megköszön így, igen.
0: Találtunk egy kvízt erről, hogy, és nem kvízt fogunk játszani, ne féljetek. Találtunk egy kvízt arról, hogy milyen szavatossági, vagy lejárati, vagy minőséglejárati idő után milyen élelmiszert lehet még fogyasztani. És erre vannak válaszok, nem tudom, hogy azok milyenek, de gondoltuk, hogy nekünk meg van egy szakemberünk, Pilling Robi, és tőle fogjuk ezeket megkérdezni. Például több hónapon keresztül tojás a hűtőben. Szerintem semmi baja. Elmondom a nagy parmezán sztorimat. Az a parmezán, amin az keresztül ment, és megetettem a Gyuriékkal.
2: Igen.
0: Pedig elmondtam a sztoriát.
2: Közben már, miközben ettük. Izgi lesz.
0: Igen. Izgi lesz. Szóval lesz egy pár ilyen, és szerintem ebből fogunk tudni tanulni. Nagyon arra kértük Pilling Robit, hogy ne feltétlenül csak a hivatalos álláspontot mondja, hanem azt, hogy a gyakorlatban is így van-e. Mert nyilván azt mondják a dietetikus, hogy nem tudom kik, orvosok, hogy egy 4 éves fagyasztott harudacskát ne egyél már meg. De tudod, hogy meg lehet enni.
2: Igen, ő hogy csinálna emberként?
0: Így van, hívjuk Pilling Robit mindjárt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
8: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
11: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki

0: Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézer készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szép lézer.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
9: Fordítva.
8: Üfödlőzne gyelgéz a kék
9: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Új szintre lép a járványvédelem. Bombát akartak egy repülőre csempészni Amerikában. Nyári idő jön, némi záporral. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
13: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelmény, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfogható a stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
12: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébik közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével így továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és a kijelölt tűzrakó helyeken sem. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, a megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabaúj-Zemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főtere és a virágzó közösségek lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításban és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Bombát akart felcsempészni a repülőre egy utas az Egyesült Államok beli Sacramento-ban. A 49 éves férfit őrizetbe vették. A repülőtér biztonsági ellenőrzésén került elő a robbanó szerkezet az utas kézipodgyászából. A hatóságok szerint a szerkezet működőképes lehetett. A férfi ellen eljárás indult. Az előrejelzések szerint hétvégén már sokat látjuk a napot, de hogy ma mire készülhetünk, az most kiderül. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz, északnyugaton egy-egy szápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő, zápor vagy zivatar.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Már most sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Olvasható az útinform.hu-n.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra és 12 perc. Jó reggelt, kedves hallgatók, itt vagyunk, itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, üzenik itt az előző témákkal kapcsolatban, jó reggelt, pont az jutott eszembe a napokban, hogy apukám 36-ban született, de soha nem kérdeztem tőle, hogy ő gyerekként hogy élte meg a háborút és az azt követő időket, illetve hogy hogy zajlottak a mindennapok abban az időben itt a kis városunkban. Szép napot, Kriszta. Igen. Drágáim, 3 könyvet már megírtam, kinyomtattam a családnak, sok-sok írásom van, 14 már antológiákba is bekerült. Fantasztikus élmény írni, és az unokától visszahallani. Veletek végig, Ildikó.
1: Látjátok, de jó, tényleg vannak ilyenek, akik...
0: És ilyesmi van, te is ezt keresed, szerintem. Vannak már ilyen könyvek, mindenféle kérdés van benne, amire kézzel írva válaszolhatnak. Ilyen például a Nagymama meséi. Én is vettem egyet a mamának, és elkezdte kitölteni, de már sajnos nem tudta befejezni, üzeni Ancsa. Igen, azt mondják, hogy ez nagyon jó. Hogy ez tényleg nagyon jó. Na jó, gyerekek, teljesen más téma, ételt kidobni az ember nem nagyon szeret. Ezzel én nagyon így vagyok, én tényleg az utolsó, hogyha még maradt egy pici gyömbér, akkor az tuti, hogy én még felhasználom valamibe, tehát én is nagyjából próbálok mindent újra és újra egészen a legvégéig felhasználni, ritkán dobok ki.
1: Én is úgy vagyok vele, hogyha megnézem, hogy mi van a hűtőbe, nem azzal kezdem, hogy lejárt-e, hanem kibontom, megnézem, megkóstolom, vagy ha látom az állagát, és akkor kidobom, ha nem jó.
0: Ha nem jó, így van. Nem, tényleg sokszor dilemmáztunk már ezen, már beszéltünk ilyenről itt adásban is, hogy milyen ételt lehet lejárat után is megenni, vagy nem. De ez most nem teljesen ugyanez lesz. Itt a helyzet az, hogy ugye nagyon komolyan kísértésbe tudunk esni, hogyha ott ránk mosolyog egy szép, nem tudom, felvágott, vagy sajt, vagy valami, és akkor jön ugye a szakpróba.
2: Persze, ilyenkor az ember elkezd gondolkodni, nézegeti. Először így megfogdosod, tudod, aztán megpróbálod megszagolni. És pont múltkor voltam én is így. Én minden ilyen alapanyagot, ami így megmarad, azt szeretek így bedobálni rántottába. Tehát én így használom fel, rántottába.
0: Hát nem is tudsz másnak csinálni.
2: Ezért rántottába. És találtam ilyen sonkát, ezt a csomagolt sonkát, tudod, a hűtőbe, de nyitva volt, és már kb. Szerintem egy hete nyitva lehetett. Aha. És így szagláztam, hogy minden is úgy tetszett, de nem mertem beletenni. Nem éreztem semmit.
0: Állaga jó volt, ránézése jó volt, szagából nem következtettél semmire.
2: Nem, de pusztán ez a tény, hogy egy hete nyitva van a hűtőben, ez elég volt ahhoz, hogy elvegye a kedvet.
0: Elolvastad a lejárati dátumot, vagy nem?
2: Hát az még bőven jó lett volna.
0: Ja, jó lett volna, de azáltal, hogy a zárcsomagolásra érvényes.
2: Igen, igen.
0: Anett, te nem főzöl, te nem tudsz részt venni ebben a beszélgetésben.
3: De, abszolút részt tudok venni.
0: Kutyakaja?
3: Nem. De hogy engem ez abszolút nem zavar, tehát, hogy amit a Gyurit feszélyezve kidobta a felvágottat, én simán, lehet, hogy az egyiket, a tetején lévőt kidobtam volna. Nem, kidobtam volna. És a többit meg megeszem.
0: Második a tiéd.
3: Szóval, hogy én tényleg nem dobok ki. Néhány dolgot, csak ami már ilyen nagyon veszélyes.
0: Én is azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ezt tudjuk, hogy az élelmiszeripar ezeket a lejárati időket, vagy szavatosság, vagy minőségét megőrzi, határidőket. Ezeket egyrészt köteles ráírni, másrészt valahol kell egy határt, ami bőven egyébként a megromlás előtti időszak, hogy ők ne legyenek perelhetők, hogy bármilyen egészségügyi problémád van. De ezt most felejtsük is el egy picit. Én nem tudom, ugye mondtad a szaglást. Én például, nekem van egy olyan, hogy például én tésztánál nem is nézem. Annak is van lejárati
2: ideje. Száraz tésztánál?
0: Száraz tésztánál, igen.
2: Persze, azt szerintem én sem. Nem?
1: Soha nem néztem még meg a száraz tésztának, mi a lejárata.
3: Ilyen a rizs is, meg a liszt, meg ezek, meg a cukor.
0: Igen, de azért rizsből nekem már mászott elő kis bogárka.
1: Meg a lisztből is szokott.
2: Azt én úgy szoktam mindig, hogy egy kicsit megcsapkodom így a tasak oldalát, hogyha semmi mozgás, akkor frankó.
0: Ja, tehát megpofozod a kis baszmatit, és hogyha ott a lakók nem mozognak, hanem mereven várnak, akkor nem veszel észre.
2: Nem, akkor lakatlan a rizs, gondolom, és akkor mehet a forró vízbe.
0: Valaki üzeni, hogy a kedvencem, amikor rá van írva a sóra, 250 millió éves Himalája só, hogy lejárati idő 2027-08-15.
2: Ez nagyon jó.
0: Igen, azért mondom, hogy felejtsük el ezeket a dátumokat, az élelmiszeripar köteles valamit rányomni. Még a Himalája sóra is. Szóval én a tésztával vagyok így, akkor a tojás. Én szerintem a tojás az egy tökéletesen működő zárt rendszer, nyilván szerves anyag, de én mindig hűtőben tartom. Tudom, hogy mondják szakemberek, hogy nem szabad hűtőben tartani a tojást. Nekem más az elvem. Először is én azt gondolom, hogy a nagy hűtőgyártók nem véletlenül találták ki a tojástartót az ajtóban. Tehát az, az valamiért van.
2: Az egy jel.
0: Aha. Az egy jel, ez nem kinder, nem kinder tojásnak csináltam. Egy. Kettő, a tojás egy zárt rendszer. Tehát a tojás akkor adja oda magát, hogyha ez megtöröd ezt a rendszert.
1: Igen.
0: A helyenál fogva, és belül nem tud semmi se történni, ha csak nem megtermékenyített tojás. És ezért én hosszú hónapokig is tárolva a hűtőben, én azt fogyaszthatónak tartom. Tehát például az a tojás, amit mikor voltatok kint a Gergővel nálam Spanyolországban?
2: Április elején.
0: Április. Az egy januári tojás, amiből csináltam az első rántottátokat.
2: Na jól is sikerült. Semmi baja,
0: semmi nem, baja nem volt.
2: Nem.
0: Nem szóltam, de ugye én megszagoltam, amikor kiütöttem és összekevertem ugyanazért.
2: Na ezt majd megeszik, jó lesz nekik.
0: Nem ezt majd megeszik, jó lesz nekik, hanem ez jó nekik.
1: Ez nekik való.
2: Végül is csak nem hagyhatom meg, ha páromban jövök. Jó lesz ez a fiúknak.
0: Így van. Meg ugye emlékszel, hogy ettünk egy finom paradicsomos tésztát, még a fejesék is jöttek.
2: Az nagyon jó kaja volt, igen.
0: És akkor a nagyon sok parmezánnal dolgoztunk ott.
2: Igen, úgy reszelted, egy ilyen halmot reszeltél belőle.
0: Az a parmezán, azt akkor vettük több éve, kettő éve, amikor Olaszországon keresztül a régi oldtimer Mercedes-t vittük ki.
2: Ez tényleg, aha.
0: És valahogy ott maradt a csomagtartóban. Az ott maradt a csomagtartóban egy évig, a tűző napon, és amikor azt megtaláltam, nem volt szaga, hiszen vákuum csomagolásban volt, és ez fontos, ugye, az légmentesen van lezárva.
1: Igen.
0: És azt láttam, hogy a zsír a hő hatására a parmezánból kicsapódott, és a fólia egyik sarkában gyűlt össze. De én ezt beraktam a mélyhűtőmbe.
2: Ott majd megdermed.
0: Ott majd megdermed. Igen. Így van. És akkor ott volt a mélyhűtőben szintén egy évig.
2: Aha.
0: És de közben volt áramszünet, azt tudom, mert szóltak a szomszédok.
2: Tehát akkor újra életre kelt.
0: Igen. A parmezán egy picit újra kapott levegőt.
2: Szóval kimozdult.
0: És aztán újra visszafagyott. És akkor ugye elővettük.
2: Igen.
0: Ezt a parmezánt, és ezt jó ízűen megettük a tésztával.
2: Mindenkit kiolvasztottak hibernálás után, úgy nézett ki. Most már értem, hogy miért reszelted akkor kegyetlenül, hogy fogjon el az egész. Tehát már...
0: Ja, persze, nem akartam visszatenni még egy körre.
2: Más furcsa élelmiszert megetettél velünk titokban? Még ott voltunk?
0: És töröm a fejem...
2: Ilyen fél éves paradicsomot valami nem volt, amit bedobtál?
0: Fokhagyma volt még, de...
2: Három éves.
0: Fokhagyma volt, de szerintem azzal ilyen téren nincs semmi baj, nem tengeri hergetjüket te nem eszel, tehát ilyen téren nem tudom azt mondani, hogy...
2: Az csak a Gergő ette meg.
0: Többször felengedett és lefagyasztott, és felengedett és lefagyasztott rákot kaptál volna.
2: Azt a Gergő ette egyedül.
0: Na jó, szóval ezekkel én így vagyok, és azt akarom mondani, mert tudom, hogy a szakember itt vár a vonalban, azt akarom ezzel mondani, hogy semmi bajom nem volt.
1: És senkinek.
0: Soha. Ja, és senkinek, bocsánat.
2: Nem, senki, és egyébként tök finom volt. Tehát
1: senki
2: semmi...
1: nem érezte bárminek, nem. Hogy lejárt volna.
0: Igen, és akkor itt van a kérdés, hogy figyelmen kívül hagyva ezeket a lejárati dátumokat, meg ugye a különböző ilyen bánásmód, mert én szerintem ez a parmezán, ez egy nagyon nagy utat tett meg.
2: Hát különleges volt, ez tény.
0: hogy ezzel van-e baj? Évi, te?
1: Hát alapvetően nem örülnék így utólag, megtudtam volna, hogy így eszem, de lehet, hogy én is egyébként oda tettem volna a vendégek elé, mert ha megszagolom és megkóstolom, és nincs baja, csak az, hogy kijött a zsír, hát na most kikérdezte, hogy jöjjön. Nem kértem, hogy jöjjön.
0: Kijött a zsír, mert egy ilyen 50 fokba lehetett abban a kocsi csomagtartóban, a 40 fokos Spanyolországban, hónapokon át.
1: Igen, úgyhogy én is ugyanúgy vagyok, ahogy te. Tehát, hogy megkeresem, megnézem, megkóstolom, megszagolom, és hogyha jó, akkor én is megeszem, és bárkinek odaadom.
0: Na, most azért beszélünk erről, mert nagyon jó 7 kérdést találtunk egy kvízben, ami ezzel foglalkozik pont, és úgy gondoltuk, hogy ne a kvíz adja meg nekünk a választ, és nem is kvízszerűen szeretnénk ezzel foglalkozni, hanem a mi szakember barátunkkal, a dietetikus barátunkkal, mert ő nekünk élőbb választ fog adni, remélhetőleg. Itt van velünk Pilling Robi. Szia Robi, jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
0: Robi! Na, hallottad ugye a parmezános kalandomat, erről mit gondolsz? Jó döntés volt? Megettük végül.
4: Jó döntés volt, de ha legközelebb reggelivel kínálsz, szerintem komplett diagnosztikai készlettel fogok érkezni hozzád.
0: De
4: egy előkóstolóval.
0: De tudod, hogy mindenkinek, minden embernek vannak saját szabályai. Tehát hiába lejárati dátum, hiába jó tanácsok, hiába a tapasztalat az. És én a tojással, amit mondtam, ezt tapasztaltam, hogy ez hónapokig is jó, és ugye ez volt a parmezánnal, amely ugye volt fagyasztva, hőkezelve, fagyasztva, hőkezelve, de mindezt ugye vákuumban, és a parmezán az egy nagyon régi, öreg tejtermék.
4: Természetesen, tehát a parmezán tipikus példája annak a sajtnak, amelyik akár évtizedekig is eláll a megfelelő körülmények között. Tehát ugye olyan alacsony a víztartalma, és gyakorlatilag ugye a belsője sterilnek tekinthető, hogy megfelelő körülmények között tárolva sokkal tovább marad fogyasztható, mint amit te mondtál. Tegyük hozzá, azért a merci csomagtartó, ez az egy viszonylag extrém tárolás.
0: Ott felejtődött, hát nem tehetünk róla.
4: Hát van ez így.
0: Autópálya, ilyen pihenőn vettük Olaszországban. Na mindegy, nézzük meg ezeket, mert te is megkaptad, gondolom, a kérdéseket. Nézzük meg, amiket itt feltett, ugye ez a kvíz, hasonló témában. Mit gondolsz a hűtőben tárolt, műanyag dobozban árult nyers csirkemellről? Tudod, az a fóliás, az a tálca, ami le van fóliázva, és ott fekszenek a csirkemellek, és 2 napja lejárt. Felhasználhatjuk-e a mai ebédhez?
4: A hivatalos válasz az, hogy nem. Tehát azért, aminek fogyasztatósági határideje van, azt azért nem szabad felhasználni. Tehát ott azért előfordulhatnak olyan mikrobiológiai folyamatok, amiknek esetleg még nem vesszük észre látható jelét, de igazából már munkálkodnak a baktériumok.
0: De Robi, bocs, hogy megállítalak egy pillanatot. Tehát ott van, hogy mit tudom én, kedden lejár, és a hűtőben volt, nincs kibontva, nem volt, ott van még az is lehet, hogy ami védőgáz van, nem tudom. Tehát, hogy, és a hűtőben volt 2 nap, tehát, hogy az élelmiszeripar, vagy az a baromfi udvar, az nem tervez annyira túl, hogy ez a 2 nap tolerancia még benne legyen?
4: Hát, ilyen termékeknél azért tényleg nagyon óvatosnak kell lenni. Főleg ugye a csirkehúsnál, ami mindig szalmonellával fertőzöttnek tekintendő. Nagyon vigyázni. Ugye ezeket nem mossák meg, amik mielőtt becsomagolnák, és valóban van egy védőgázas csomagolás, és hogyha valóban nem szakadt meg a hűtőlánc, tehát tényleg nem tudom én, hűtőtáskában és nem melegedett föl, és a hűtőben sem melegedett föl, akkor esetleg egy nagyon alapos érzékszervi vizsgálat. Megszagolom, megtapintgatom, nem nyálkás-e a felszíne, és egy nagyon alapos hőkezelés után talán még fogyasztható, de ezt nem tőlem hallottál.
0: Nem. Azért mondom, én tudom, hogy neked hivatalosan bevonhatják az engedélyedet, hogyha hülyeségeket mondasz, én ezt értem.
4: Igen, maximum a szakma csúnyán nézem, tehát hivatalosan, amire azt látjuk ráírva, hogy fogyasztható nap és hónap, azokat lehetőleg nem nagyon fogyasztuk el lejárat után.
0: Akkor de itt igen.
4: Amennyiben nem ő jött oda hozzánk, hogy egyél már meg, akkor még megnézhetjük,
0: hogy talán jó lesz. Egy hónapja lejárt minőség megőrzési ideje a hűtőben tárolt tojásnak. Ez, amit az előbb mondtam, csináltunk-e belőle rántottát reggelire? Tehát egy hónapja lejárt, de hűtőben van.
4: Hát én úgy szoktam csinálni minden tojással, még azzal is, amelyik nem járt le, hogy külön-külön ütöm fel, és hogyha nem látok rajta semmilyen érzékszervileg tapasztalható elváltozást, akkor az nyugodtan felhasználható. Nagyon jól mondtad, az előbb a tojás az egy kis ökoszisztéma, tehát nagyon jól el van a héján belül, anélkül, hogy megromlana. Egészen addig, ameddig nem veszük észre, hogy valamilyen színszag, egyéb elváltozás következett be, addig az felhasználható.
0: Gyuri, egészségedre akkor.
2: Köszönöm, rendben is voltunk.
1: 3 hónap, nem egy hónap.
0: Ja. Jó, de ugyanez, hát nem volt, hát feltörtem egyenként, láttam, hogy nincsen baj a szaga, színe, rendben volt. Akkor egy picit vizenyősebb a fehérjéje, már nem tart annyira össze.
4: Hát meg nagyobb a légzsák benne, tehát ezért szokott lebegni ugye a nem friss tojás, ugye itt tudjuk legkönnyebben megnézni egy pohár vízben. De ugye nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy nem is az a kérdés, hogy hűtőben tartottuk-e vagy sem, mert nem kell hűtőben tartani, lehet, de nem kell. Ezért tették marketing okokból a hűtőgyártók az ajtóba a tojástartót. Inkább az a kérdés, hogy megmostuk-e azt a tojást. Ha nem mostuk meg, és rajta van az a természetes védőréteg, akkor valószínűleg egy hónap múlva, hogyha óvatosan felütjük, és nem érzünk rajta zápulásra utaló jeleket, akkor nyugodtan felhasználhatunk.
0: De ez egy nagyon fontos info, amit mondasz, mert nagyon sok házi azt, hogy mindent megmos, amit lát, és nem szabad megmosni a tojást, ugye? Jól értettem.
4: A tojást kifejezetten tilos megmosni, kivétel egyetlen egy esetet felhasználás előtt közvetlenül. Tehát pontosan ezzel fogjuk elrontani a tojást, hogyha megmossuk és úgy tesszük be például a hűtőbe vagy a kamrába, akkor gyakorlatilag napokon belül élelmiszerbiztonsági veszélyt jelent rá.
0: Na, akkor itt a következő, fél éve lejárt csokis keksz minőség megőrzési ideje, tehát lejárt, és ezt a gyereknek osztálykirendelésre becsomagolhatjuk, hogy fél éve lejárt csokis keksz.
4: Hát attól függ, hogy a gyerek oda szokta adni a barátainak, vagy büntetni akarjuk-e őket. Nagy baj nem lesz belőle, de az biztos, hogy fújolni fognak. Ugye a csokis keksz egyik fő összetevője az a kakaóvaj, meg az egyéb különféle zsírok, amik azért fél évvel a lejárat után már elég javasodni tudnak. Tehát, hogy ez biztos, hogy érzékszervileg nem olyan finom, mint egy friss csokis keksz.
0: Mit értünk csokis keksz alatt, bocsánat, csak hogy ez a csokival bevont, valós csokival bevont, vagy van ez a kakaó bevonó, vagy az a csokis keksz, ami olyan, hogy a tésztájában van a kakaó, és attól csokis, vagy nem tudom.
4: Ez így mindet. Annyi a különbség, hogy a bevont kekszek felszínén ugye elég hamar lehet látni a különböző zsiradék kiválásokat, ugye ilyen fehér foltok és egyebek formájában, és akkor ilyenkor már könnyen dobja arrébb az ember, hogy ez megromlott. A csoki darabos keksznél ez kevésbé látható, de mindegyik megavasodik ennyi idő után. Tehát egy 6 hónap egy csokis keksznél az már sajnos az nem igazán jó. Nem fog élelmiszer biztonsági veszélyt hordozni, tehát nem leszünk tőle betegek, de az biztos, hogy kellemetlen ízű már.
0: Jó, a kamra leghátsó polcán találunk egy éve lejárt zacskó lisztet. Tehát nem hűtvenyében. Egy éve lejárt zacskó, süthetünk-e belőle mondjuk palacsintát?
4: Hát oda hívom a Gyurit, megpofozza, aztán meglátjuk, hogy ki jön-e belőle valami.
2: Ha nem mozog, Robi, megcsináljuk.
4: Jó.
0: De ez azon, ennyi múlik csak rajta, hogy van-e benne élő lény, vagy nincs benne élő lény?
4: Hát azért tudni kell, hogy a liszt is dohosodásra hajlamos, és emellett avasodásra is. Tehát ugye a lisztnek van egy minimális zsiradék tartalma, és ugye ami a gabonamagban megtalálható, főleg a csira részben, és ez tud avasodni. Tehát nem csak mindenféle izgőmozgó rovarkák költözhetnek bele, hanem meg is avasodhat, és lehet egy kellemetlen része. De gyakorlatilag a liszt mikrobiológiailag nem fog romlani. Tehát addig, ameddig valóban bele nem költöznek mindenféle bogarak, addig a liszt nem romlik, meg maximum kellemetlen ízű lesz.
0: Jó, megyünk tovább. Másfél hónapja lejárt hűtőben tárolt kolbász. És ez a kolbász az sokféle le, de induljon ki ilyen magyar, nem tudom, ilyen gyulai, vagy nem tudom.
1: Igen, azokat lehet kapni.
0: Igen, csinálhatunk-e belőle szendvicset. Másfél hónapja lejárt, és hűtőben van.
4: Én ezt igen gyakran szoktam, mert mindig megveszük a kolbászt, keveset eszünk belőle, aztán jól elfeledkezünk róla, és nagyjából 2-3 hónapot kempingezik ott a felvágott tároló fiókban. Még eddig nem volt bajom belőle, de hogyha tényleg ilyen magyar kolbászról beszélünk, tehát ez a füstölt, cikkasztott, száraz kolbászról, senkinek semmilyen problémája nem lesz, hogyha másfél hónappal lejárat után eszik belőle egy szendvicset.
0: Jó, itt van egy kérdés a parmezánról, szóval a parmezánt már kivégeztük. 3 hónapja lejárt fagyasztott halrudacska. Minőség megérzési ideje az, ami lejárt 3 hónapja. De ugye ott van a mélyhűtőben, megcsináltam-e a gyereknek?
4: Simán. Hiszen még hőkezelem is miközben el fog készülni. Tehát ha lett is rajta valamilyen kórokozó, amely kibírta a mínusz 18 fokot, akkor oda csapunk neki azzal a 180-nal, amivel kicsit
0: rajban,
4: tehát nem
0: illem,
4: hogy
0: túlél. Jó. Na, ezek nagyon jó dolgok. Figyelj, valaki most írta egy SMS-ben, nagyon jó a műsor, mi a piros, légmentes csomagolású trapista sajtot szoktuk feltenni a hűtő tetejére, és megvárjuk, míg magától elkezd kicsit felpuffadni a csomagolása, így meglepően finomabb tud lenni.
4: Nem is egy rossz módszer. Ugye a sajt az egy erjedéssel készülő termék, és mint minden ilyen, egy természetes kis mennyiségű élőflórát tartalmaz. Tehát ez a felpuffadás az nem romlási jel, hanem gyakorlatilag annak a jele, hogy tovább dolgoznak benne azok a enzimek és baktériumok, amik gyakorlatilag a sajtot sajtát teszik. Tehát így akár még egy kicsit ilyen sajtosabb sajtot is elő lehet állítani, nem aromásabb lesz, hanem adott esetben még ilyen erjedési lyukak is megjelenhetnek benne, amiket már én évtizedek óta hiányolok például a trapistából.
0: Na, ugye.
4: Szerintem ez nem egy rossz módszer.
0: Na jól van, Robi, hát köszönjük szépen, tudjuk, hogy dolgod van, de ennek ellenére rendelkezésünk rá, tehát nagyon szépen köszönjük, szép napot.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
0: Köszi, szia, Pilling Robert, dietetikus. Na Évi, mit szólsz ezekhez?
1: Nekem az a véleményem, hogy akkor minek írják rá ezt a minőség megérzési időt, hogyha egyébként egy csomó terméknél...
0: Meg kötelességük.
2: Igen, le kell valahogy védeni magukat.
1: De levédik magukat, igen. De kiderül, hogy azért nagyjából mindent lehet utána is.
0: Nem mindent, de igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, levédik magukat, mert ha az ő termékétől leszel rosszul és bepered, akkor valószínűleg megnyere. Ha őszint ráírja, akkor is, hogyha még jó a termék, akkor ő mentesül.
2: Igen, meg nagyon nem mindegy egyébként, hogy fogyaszthatósági idő van ráírva, vagy minőségmegőrzési igen. idő. Tehát a minőségmegőrzési időt azt rugalmasabban lehet
1: kezelni.
2: Igen.
0: Ez... Igen, mert azt mondják, hogy például ugye a tábla csokin, hogy megjelennek, még régen volt ezek a szerencsi csokoládégyár remek termék, és akkor ilyen fehér valami megjelent, tudod, így kipattogzott.
1: Igen,
0: kijött rajta. De azt mondják, hogy a minőségét nem befolyásolja.
2: És hát az íze nem volt már olyan jó, de igen.
0: Meg szárazabb volt, meg minden, de hogy a lényeg az, hogy nem egészségre káros, csak a minősége változott meg.
2: Aha.
0: És ezt gondolom így értendő.
1: Okay.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy nektek mi volt, drága hallgatók, a legdurvább lejárt kaja, amit simán megettél és túlélted? Jött egy pár, aki azt mondta, hogy nagyon rosszul lett, és a mája is nagyon-nagyon nehezen jött helyre egy romlott ételtől. De most nem ez, hanem láttad, hogy tudtad, hogy lejárt, vagy utólag tudtad meg, hogy lejárt, stb. És az égvilágon, hát vagy égvilágon semmi bajod, vagy tényleg túlélted, de a legdurvább. Hogy nézett ki az a kaja, azt mondd el, mitől volt gyanús, és volt-e bármilyen következménye?
2: Hát úgy meséljék el, mint te a parmezánodat, amit megetettél velünk.
0: Például, ugye? Így van. Okay. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
8: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a Dagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Ha több fronton kell helytállnod,
12: le kell adni a prezentációt.
11: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
13: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
15: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
19: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő, emberre támadt egy medve Szlovákiában. Változékony időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mihály Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter a tárgyalások középpontjában. A július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolata 50. évfordulóját. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modern technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
22: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentésére.
21: Medve búklászik Nógrádban, az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette pásztó környékén, pár száz méternyire alakott területtől. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb méretű, fiatal kóborló medvéről lehet szó, de óvatosságra intettek és biztonsági intézkedéseket javasoltak a környéken. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Közben medve támadt egy erdei munkásra a szlovákiai Szent Anna közelében, a 37 éves férfi a vállán sérült meg. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, de nem találták meg a medvét. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz. Északnyugaton egy-egy szápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Baleset történt a 471-es főúton Hajdúsámson elkerülő szakaszán, a 12-es kilométernél csak a félútpálya járható, adta hírül az útinform. Közben erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbútvonalakon. Már most sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 38 lesz egy perc múlva, most először is tanulunk a tejtermékekről. Barátaim, egy hajdan volt tejtermékgyártó, így írta alá, a következő SMS-t írta, a kedves Pilling Robi, a trapista sajttól ne várja, hogy nagy érlelési lyukai legyenek. Ez egy röglyukacsos sajt. Az érlelése más módon és nem is annyi ideig tart, mint egy ementáli. A trapista állagában félkemény, rövid érlelésű, röglyukacsos sajt. Üdv!
2: Köszönjük!
1: Jó, de hát ez fontos tudni.
3: Jó, igen,
2: jó
3: igen.
2: Tudni.
1: Ez fontos tudni. Amúgy egyébként nagyon sok ugye a kérdésünkre, hogy milyen nagyon durván lejárt kaját ettél már, és mi lett a következménye. Rengetegen a katonaságot hozták, emlékül, majd abból is idézek. De van itt az, hogy pár éve takarítottam egy nyaralóban a pincét, becsúszva a polcok mögött találtam egy karton 12 évvel ezelőtt lejárt pilzeni sört. Nem mertem belevinni a dobozba, ezt nem értem, vagy beleinni gondolom, de kitöltöttem pohárba, és a végén mind a hatot megittam. Semmi baja nem volt. Konzi, párkányból.
3: Pedig egyébként mi már találkoztunk Lacikával is olyan sörrel, aminek lejárt a szavatosság, és utána ihatatlan volt, de igen. Rá pár hónappal is.
1: Így van. Osztrákoknál az akciós pulton simán találni egy-két hónapja lejárt élelmiszereket, csokit, chipset, kekszeket, simán a vásárlóra bízva, cserébe nagyon olcsó. Szarvaskolbászt ettem, ami már megszürkült. Utána időlegesen megvakultam, kórházban hoztak vissza az életbe.
2: Hű.
1: 9 hónapja lejárt megyes joghurtot ettem, hiba nélkül, Peti.
2: Hát azért az bátor húzás.
1: Én is azt gondolom, bár az is egy erjedt termék, tehát ki tudja, hogy most egy picit jobban erjedt, az annyira árta az egészségnek, nem tudom.
2: Nem tudom.
1: Igen, vettem pandémia alatt mirelitet. 4,5 év után ettem meg, tivadar. Én azt gondolom, hogy nézd, a fagyasztásnál az van, hogy ott megáll az idő, nem? Azért fagyasztunk.
3: Mint öci.
1: Ki megmerevedik benne az élőlény, és onnantól folytatja az életet, hogy kiolvasztod.
3: Neked már egy perc sem telt el, igen.
2: Neked a fagyasztóban minden így van.
1: Igen, így van. Szóval én a fagyasztóban nagyon bízom. Na nézzük, sziasztok, mi vagy 15 éve lejárt dobozos szendvics húst ettünk meg, semmi bajunk nem lett tőle, és jó íze volt, szép napot, Ildi. És jönnek a sereg dolgok, 62-es babkonzervet 91-ben, megettük a seregben, hibátlan volt.
3: Jó, de a konzervekre azt mondják, hogy az évtizedekig is, tehát hogy ezt vállaltan, nem?
1: Így van, működik. Így van. Annó a katonaságnál zöld közepű párizsi, mint a 100 forintos, vagy a gömbölyűre puffadt gulyás konzerv. Nyitáskor a plafonig spriccelt.
3: Jézusom. Valószínűleg azt már nem ették meg.
2: Remélem.
1: Zöld volt a virsli széle, ahogy elvágtuk. Rántotába beletettük, még élek. Igen, ezeket én sem tenném. Lakik a hűtőben egy 2002. december 31-én lejárt görög koktélcseresznye üveg. Évente egy szemet fogyasztunk belőle, szinte rituálisan. Már családtag, semmi baja, Kati.
3: De helyes, én előtte pár hónappal kezdtem a gimit, mint ahogy az ott bekerült. Nagyon jó.
2: Igen, képzeld, és még mindig van belőle.
1: És évente egy szemet megeszik a család. Egyszer egy éve lejárt maszkarpónéból csináltam tiramisút, sem az íze, sem a szaga nem volt rossz, ezért mertem használni, nem lett bajunk, finom volt, a lovas fotós lány. És valaki még van a vonalban, akit úgy hívnak, hogy Laci. Szia Laci, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Laci! Na neked is a honvédséghez kapcsolódik a sztorid, ugye?
4: Igen, igen, 12 évig voltam katona.
1: 12 évig? Tehát akkor hivatásos voltál?
4: Igen, igen, igen, és... Ugye, amikor szoktunk menni kiküldetésre, vagy gyakorlatra, vagy egy hosszabb útra, kapunk mindig hideg élelmet. Uh-huh. Ezt az emzárolt raktárból adja ki az élelmezés vezető, ami azt jelenti, hogy hosszú távra eltárolt raktárba vannak az élelmiszerek.
1: Oké.
4: Okay. És a honvédségi cuccokra nincs ráírva se a gyártási idő, se a lejárati idő.
1: Tényleg, semmi nincs ráírva? Nem csak azért kérdezem, hogy a régi nem, időkből...
4: MH.
1: MH és kész. Mert hogy itt a babkonzerveknél mondták, hogy valami 60, nem tudom, hanyast ettek meg 91-ben, tehát hogy ott még volt valami gyártási idő legalább, de elhiszem neked, tehát semmi. Hogy ezek teljesen másképp
4: semmi
1: vannak.
4: Semmi nem volt ráírva, és a régi kockas sportszelet, amit ugye régen már nem lehet kapni, aha, legalábbis én nem láttam, azt kaptuk egy kajacsomagban, lelkesen kibontottuk, fehér szőrös volt már a csoki.
1: Bocs, fóliában volt, amiben volt?
4: Nem, ez sima zacskóban volt benne, fólia zacskóban volt benne,
1: A kibontottan is szőrös volt már a csokis felület.
4: Így van. Így van.
1: Aha. Száraz szőr, vagy nedves
4: szőr? De úgy voltam vele.
1: De most nem.
4: Száraz szőr.
1: Száraz szőr, jó.
4: Úgy voltam vele, hogy csoki nem romlik meg. Lekapartam, finom volt, megettem, és itt vagyok.
1: Hű. Tehát nem az a kikristályosodott kakaóvaj, vagy nem tudom mi, vagy cukor, hanem ez rendesen, hát a szőr az penész, ugye, nyilván?
3: Igen.
4: Így van.
1: És azt lehetett söpörni, és jó volt.
4: Nem volt. Így van.
3: Felmerül a kérdés, hogy miért akartad ennyire azt a csokit?
1: Mert katona volt. Hát mit csinál? Nem kapott más? Nem,
4: a retro csoki, tehát nekem az élmény az, hogy rég láttam már ilyen kocka sportszeletet, és úgy éreztem, hogy magamévá kell tennem, mert rég ettem már ilyet gyerekkoromban utoljára.
1: Figyelj, és olyan volt az íze ez a rumos csokis?
4: Hasonló volt az íze, de a retro ízvilág ugye jött vele. Uh-huh. Mert egyszerűen élmény volt beleharapni. Finom volt.
1: Óriási
4: annak
1: vagy.
4: Ellenére is, hogy tudjuk, hogy milyen volt.
1: Aha, Laci, köszönjük szépen a sztoridat, köszi.
4: Szívesen.
1: Szia!
4: Sziasztok.
1: Hello. Szia. Na, Hungary Machine-t játszunk.
2: Jó.
1: Mi van, mi nem tetszik?
2: Hát ez már ilyen durva, nem? Tehát ez a zöld virsli, szőrös csoki. Nekem már ez a határ, tehát
3: nekem messze a határon túl van.
2: Igen. Hát jó, nálad már a jó terméket is kidobod. Neked nincs határ.
1: Hát töröm a fejem, mert ugye ezek helyzetek. Tehát az, hogy otthon megeszel egy zöld felvágottat, az nem olyan jó. Ha katona vagy, és lesöpörsz egy sportszeletről kicsi penészt, és megeszed, ki tudja éppen akkor hol volt, milyen gyakorlat volt.
3: Meg nem a katonaság tudom, romantikája azért ez ellensúlyozza.
1: Igen, nem? Ennek is van egy ilyen túlélős romantikája, vagy én nem tudom. Szóval, hogy az megint csak más. És a 66-os babkonzervet 91-ben,
2: de képzeld el, amikor ott kibontanád, és akkor azt mondanád, ez milyen jó lesz, kóstoljuk meg. Azért ott elgondolkodnék.
1: Ugyanakkor meg tényleg igaza van a Gyurinak, hogy ezek a konzervek, ezek szinte időtlen időkig.
3: Ha nem kapott levegőt, akkor az tényleg egy időkapszula.
2: Jó.
1: Na jó gyerekek, ennyi volt a sztori. Hungary Machine-t játszunk, és hívjatok, hogyha meg akarjátok fejteni a még nem publikus dalszöveget, amit a Google össze-vissza kavart. Hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! A Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 5 perc múlva. Sziasztok, nagyon jó a téma, lehetne kérni, hogy legközelebb szakértővel kitérjetek azokra, amiket viszont ne fogyasszunk lejárat után, vagy nagyon necces tud lenni. Köszi Évi. Évi, én szerintem elmondta, hát volt, amire azt mondta, hogy ne, és volt, amire azt mondta, igen. Tehát, hogy ezzel nem volt gond. Amúgy meg azt gondolom, hogy tényleg mindig inkább csináljátok azt, hogy nézzétek a lejárati időt, vagy a szavatossági időt, és akkor ahhoz tartsátok magatokat, szerintem ezzel ne játszunk, csak az embernek vannak ilyen saját bejáratott tapasztalatai, vagy nem tudom.
2: Igen. Meg kell a különbséget kell tenni tényleg a fogyaszthatóság és a minőség megőrzés között.
1: Nem ugyanaz?
2: Nem.
1: Így van. Jó, Dezső van a vonalban. Szia Dezső, jó reggelt!
3: Hello, szia!
1: Dezsőkém,
3: hol? Ez a becenevem amúgy.
1: Dezső a beceneved, és mi az igazi?
3: Én Hajdonánáson. Amúgy Miklós.
1: Miklós, és mitől lett itt Dezső?
3: Miklós. Csak Dezső Miklós vagyok, és akkor a Dezsőből lett a Dezső.
1: Abból lett a Dezső, értem. Aha. Azt hiszem, hogy mert a tanúban van ugye a disznó, amit megölnek az elején, az Dezső. A Dezsőnek meg kell halni. Ezt hallottad már ezt a mondatot?
3: Nem, ezt nem hallottam még.
2: Ez mázli.
3: Hát én Hajdonánáson hívlak, most itthon vagyok.
1: Jó, és miben foglalkozol, Dezső?
3: Hát én most biztonsági őrként vagyok, de amúgy tűzoltó voltam valamikor.
1: Aha, és ez jobb?
3: Hát nem jobb, csak a tűzoltóságtól eljöttem már nyugdíjba, tehát lényegében én...
1: Te nyugdíjas vagy? Esküszöm, azt hittem, hogy ilyen 30 éves vagy a hangod alapján.
3: Hát már majdnem 60, 59 vagyok.
1: Azt a mindenit. És én miért nem vagyok nyugdíjban?
3: Hát a hangom ilyen későnéző típus voltam gyerekként is.
2: Most nem áruljátok el neki, miért
4: nyugdíjban. Neked még dolgoznod kell.
1: De miért? Hát egy Dezső elment.
3: És már játszottam egyszer veletek, pont a dédapám, de... Nem találtam ki pontosan, de a végén megadtad, úgyhogy
1: nagyon. Daj, de jó! Na jó, kíváncsiak, ezt is megadom neked, Dezső, mert szimpatikus vagy. Figyelj, itt van neked a dalszöveg, figyelj.

0: Még egyszer a dalszöveget, és beszélgessünk újra, jó?
1: Jó.
2: Táncolj, gyere még táncolni, ez a titkok éjszakája, csak a miénk. Gyertek táncolni, gyertek még táncolni, senkitől ne kérdezd, hogy ki vagyok. Ölej meg!
0: Én bevallom, én jobban szeretem az eredetit, az egy énekes nő előadásában, ugye talán a 70-es évek.
1: Jó, akkor
0: évek.
1: Nem a frissesség.
0: De.
1: A frissesség a...
0: De.
1: A Fresh együttes?
0: Igen.
3: Igen.
1: Az eredeti meg Szűcs Judit volt.
0: És Szűcs Judit volt az eredeti, pontosan.
1: Ó, de jó.
0: Jó van, Dezső, hát figyelj, megvan, mindent megfejtettél. Mindent megfejtettél, ez azt jelenti, hogy lesz egy bocsizacsit benne, egy bögre és egy bocsis baseball sapka.
1: Nagyon örülök. További szép napot, meg nagyon jó a műsor.
0: Köszönjük szépen, neked is szép napot, és Anett majd jelentkezik nálad.
1: Jó, köszönöm.
0: Köszi, szia!
1: Hello.
0: Jó, olyan jó és hello, olyan, mint a fejeség.
4: Igen,
0: a Dombi Tibiék. Igen, ez a hajdúsági irány, ugye?
4: Igen.
0: Hihetetlen, hogy tudják ezeket a magánhangzókat hajlítani.
4: De milyen jó kedvet csinálnak vele.
0: Igen, egyébként tényleg.
3: Igen.
0: Tehát amikor bánatosak, akkor így beszélnek.
4: Igen, ha bánatos vagy, akkor meg felvidítanak vele. Jó lesz, tesó, jó. És akkor egyből már jó kedves.
0: Csak legyen peace. Mindig azt mondják, peace.
4: Tudják a bölcsességet, és el tudják mondani a hangulatosan.
0: Jó lesz, mert legyen peace.
4: És boldog vagy.
0: Boldog vagy. Igen. Jó, jövünk vissza, gyerekek, és ez egy érdekes dilema. Évi hozta ezt a témát, hogy biztos, hogy mindenki elgondolkodott már azon, akármilyen korosztálya egyébként, hogy majd, ha ő öreg lesz, de tényleg öreg, ilyen, mit tudom, 70-80, akkor ő hol lesz? Biztos gondolsz ilyenkor a nagyszüleidre, vagy látsz idős embereket a városban, kikönyökölnek az ablakon, és ott vannak magányosan, hogy ezt akarod magadnak is?
3: Igen, ez egy nagy dilemma szerintem mindenkivel. Mert hogy látjuk a szüleinket, a nagymamáinkat megöregedni, és akkor mi is erre a sorsa fogunk jutni.
0: Erre fogunk jutni, vagy tudjuk-e tervezni, hogy merre menjen. Megbeszéljük itt ebben a körben azt, hogy egyrészt ki hol látja magát mondjuk 80 évesen, egyedül vagy-e, hol vagy, van-e bárki körülötted, önellátó vagy-e, vagy törődni kell veled, hol látod magad? Ez az egyik, szerintem valami érdekes. Azért, mert, és akkor most jön az oka, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával, képzeljétek, hogy Angliában jó néhány 26 angol nő, 50 felettiek, tehát nem nagyon idősek még. 50 felettiek elhatározták, hogy ők nem szeretnének ilyesmit, az öregkorukat a véletlenre bízni, és ők összeköltöznek egy házba.
3: És gyakorlatilag 12 év alatt eljutottak arra a szintre, hogy építettek egy olyan házat, amely az ő életkoruknak megfelelően és öregedésre is teljesen alkalmas, tehát minden olyan, ami kiszolgálja az ő igényüket.
0: Így van, és ezt miért nem csináljuk mi is? Miért nem tervezünk mi is így? És erről is beszéljünk majd, hogy mit tudom én, ha akár mi egy csapat vonulnánk idősek otthonába. Nyilvánvalóan elkezdődik a hullás. Mármint bocs, hogy ezt mondom, de hát ugye előbb-utóbb az én, nem tudom, de ki fogok múlni. Hogy akkor, tehát, hogy erre felkészültünk-e mentálisan? Mi jobb? Barátokkal, haverokkal az idősek otthonába, vagy egyedül végig küzdeni ezt az utolsó szakaszt? Kemény téma.
3: Hát tárgyaljuk
4: ki.
0: Mit mondtál?
3: Veletek vagy egyedül? Nagy kérdés!
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló. Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
6: Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
5: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
6: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Augusztus 14-én 220 felett fog pörögni a hangulat a Budapest Parkban, mert jön az örökzöld pop formáció, a Neoton Familia. A napfényes slágerek és a neon dallamok minden generációt megmozgatnak. Neoton Familia, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
12: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
17: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Biztonságosabb boltokban kapható sertéshús. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. Napos időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést 2 elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki. A telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják. A telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ez sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
19: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
18: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zalavár megyében. A Népi közleménye szerint az ország többi részén még nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével így továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Autizmusbarát előadásokat tart a fővárosi Nagy Cirkusz. A Mirás című produkció június közepén két alkalommal is látható lesz. A műsort úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a tartalom változatlan marad. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz, északnyugaton egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Már erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon. Sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskétől az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Nem jobb a helyzet a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Közben a reggeli órákban baleset történt a 471-es főúton a Hajdúsámson elkerülő szakaszán. A 12-es kilométernél továbbra is csak a félútpálya járható. Adta hírül az útinform. Vezessenek körültekintően.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 15 perc van, 4:09, jó reggelt minden hallgatóknak, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri, jó szia, reggelt, jó reggelt. És Anettnek
2: jó
0: is reggelt,
2: jó reggelt. Sziasztok.
0: Na, hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Kezdjük el simán csak azzal a gondolattal játszani, hogy gondoltatok-e arra, hogy mi lesz veled, vagy hol fogod végezni, ha megöregszel. Én szerintem, hány éves korában kezdi az ember először ezt fontolgatni?
1: Én már gondolkodom rajta. Tehát én már eljutottam,
0: mennyi,
1: 40 éves
0: 40,
1: lettem.
0: Okay.
1: Igen, igen.
0: Tehát 40, de előtte nem 20 éves korodban?
1: Dehogy, hogy semmi nem gondolkodtam 20 évesen.
0: Gyuri?
3: Én 38 vagyok, és már bőven megfordulnak ilyenek óhatatlanul a fejemben. De valahogy akkor is, hogyha el akarom hessegetni egyszerűen, akkor is gondolkodik az ember ilyenen.
0: Igen, és teszed ezt mind azért, mert látsz öregeket magad körül, időseket, és látod, hogy azért nagyon sokoknak nem annyira, hogy is mondjam, boldog az életük.
3: Igen.
0: Mert rengeteg ember elment mellőlük, nincsenek. Én is láttam szegény anyukámnál, hogy egyre kevesebb barátja élt még, és egyre beszűkül az az élettér, ami emberekhez kapcsolja őt.
3: Igen, és ezt elemezgeted, amikor így látod, már így felnőtt feje, vagy érzékenyebb feje, és rájössz, hogy ez akkor is elő tud fordulni, ha egyébként mindent jól csinálsz az életedben. Akkor is alakulhatnak úgy a viszonyaid, vagy hogyne? Az életed, hogy egyedül fogsz könyökölni az ablakon, mint olyan 75 évesen.
0: Így van, mert a gyereked Londonban dolgozik, az unoka ott van vele, te már nem tudom, a barátaid már kimúltak, mert alkoholisták, vagy mit tudom, és egyszer csak ott találod magad tök egyedül. Egyébként hol? Ez itt a kérdés. Ti hol látjátok magatokat? 70-80 évesen? Mondjuk.
1: Hát, nyilván nekem van egy nagy álmom, hogy egy tengerparton öregedjek meg. Tehát tengerparton is. És
0: milyen messze van a legközelebbi, nem tudom.
1: Tengerpart
0: ide? Nem, a legközelebbi Tesco.
1: Ja, hát messze.
0: Na, de ezt mondom. Tehát, hogy ez nagyon szép, hogy most a fejedből kilátsz és tengert látsz.
1: Igen, én
0: tengerpart. El kell menned szendvicsért, vagy kenyérért, vagy lisztért, vagy tésztáért valahova.
1: Az a baj, hogy a mostani vágyamban az a baj, hogy ott hegyek vannak, és nem tudnám ezt megoldani. Tehát nyilván valami olyan tengerpart kéne, ahol nincsen hegy, de ez a vágyam.
0: Milyen tengerparton vannak hegyek?
1: Hát ahova én szoktam járni nyaralni, ott a tenger és a hegy találkozik. Tehát én ott képzelem el, de ott az öregkoromat nem tudom, mert pont a szintkülönbség miatt nem fogom tudni.
0: A cekkel elemenni az ABC-be.
1: És kocsit húzni magam után. Tehát ez lenne a vágyam, de ez megoldható.
0: Egyedül vagy?
1: Hát egy idő után már szerintem igen.
0: Oké, de egyedül mész végig az öregkorig, vagy tudod, hogy el fogod veszíteni, mert te egy fit nő vagy, a leendő férjedet azt majd te fogod eltemetni.
1: Hát valószínű, én fogom eltemetni. Én azért úgy tervezem egyébként, hogy szeretnék a barátaimmal valami olyat, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Tehát nagyon távol vagyunk most még mindig, mindenki a saját életét éli, de valahogy öregkorunkra kicsit nyugodjunk le. Közelebb hozni.
0: Óhatatlanul le fogsz nyugodni, tehát hidd el, nem lesz ilyen bírgonc, mint most. Óhatatlanul. És Anette, te a csodálatos bakony lábánál látod magad a kis pocakos Csabival, ott ültök a verandán, elszívtok egy pipát, és nézitek a tájat, és mit tudom én, a hanyadik generáció kutyát látjátok csaholni a kiszáradt szőlőlevelek mellett?
2: Nekem tetszik ez a kép, én abszolút bevállalnám ezt, hogy így együtt öregedjünk.
0: Te hol látod magad ezt? Most festek neked bármilyen képet.
2: De képzeld el, hogy nekem ugye nagy álmom volt, és régóta a 30 éves koromban elterveztem, hogy én úgy szeretném a nyugdíjas éveimet élni, mint a német nyugdíjasok. Tehát, hogy hajón utazni, meg, tehát, hogy ilyen nagyon aktív életet
3: az
2: élni.
3: Az menő is, igen.
2: Igen, tehát, hogy semmiféleképpen nem így bepunnyadni, hanem mindig.
0: Nem a 13. kerületben leszel egy kis lakásban, a nem tudom melyik kutyáddal is feljelented a szomszédokat zajongásért.
2: Hát az is izgalmas.
3: két hajó úgy között azért rendet tehet a földön.
0: Te boldog, hogy megkeseredett nyugdíjas leszel. Hogy ismered magad?
2: Szerintem boldog. Én egy vidám embernek tartom magam, és remélem, hogy ez a vidámságom ez kitart még az életem hátra.
0: Tehát egy hajón vagy, és Csabi már nem él.
2: Hát élhet.
0: De egy másik hajón.
3: Csak nem ott. Ugyanazon a hajón.
0: Ezek álomképek, ez reális?
2: Hát azt gondolom, hogyha nagyon oda teszem magam még a következő, nem tudom hány éven van még nyugdíjig, akkor és
0: tényleg, mert a német nyugdíjas azért tud hajóra menni, mert német nyugdíjból él.
2: Igen.
0: És neked ez nincs.
2: Nincs, nincs.
0: Nem lesz.
2: Nem, tehát,
0: ha csak nem özvegyi nyugdíj, hozzámész, mit tudom én, a fene tudja.
3: Csabihoz?
0: Nem, egy német...
2: És akkor ott megkapom a nyugdíjat.
0: Az özvegyi nyugdíjat, hogy kinyírod előbb, vagy meghal előbb, bocsánat.
2: Igen, de hogy, tehát hogy én azt mondtam, hogy úgy szeretnék élni, mint a német nyugdíjasok, de nyilván azért lehet, hogy nem ilyen luxus hajóra, hanem egy ilyen kis, mit tudom én, egy Barcelona-Milánó útvonalon valami olcsóbb szobában megszállva.
0: Egy életen át?
2: Nem életen át.
0: De én a nyugdíjas éveidet kérdezem, hogy fogsz élni, nem az, hogy elmész ennél kirándulni.
2: Így, hogy aktívan, tehát hogy mindenféleképpen lehet az egy budapesti lakás, lehet az a Bakonylábán ászárán.
0: Egyedül leszel?
2: Nem szeretnék egyedül.
0: Nem szeretnél egyedül leszel?
2: Nem
0: szerinted?
2: Leszek egyedül. Nem.
0: Tehát, hogyha meghal a Csabi, akkor keresel gyorsan egy pasit.
2: Hát,
0: kérdezem, hát érdekel, tehát egy újraférhez menős vagy, mint a nem volna holnap, vagy egy gyászolós vagy, aki nem tud szabadulni a megboldogult férjed emlékétől.
2: Hát nyilván egy idő után, ha még élnék, akkor biztos találnék magamnak valakit, aki szintén ugyanolyan célokat vagy van előtte, mint például nekem. Tehát, hogyha az egy idős úr, akkor egy idős úr.
0: Jó, oké, tehát Anett állandó vadászaton lesz.
3: Teljesen igaza is van. Hát,
2: és valahogy, frissen tart.
3: Valahogy ezeket a hajókirándulásokat finanszírozni kell. Jogos.
1: Valakinek.
3: Frissen kell, hogy tartsa magát, igen.
0: Igen, a német nyugdíj nem köszönt be. Gyuri, te?
3: Én el tudnám magam képzelni, ilyen tök jól tudod, ilyen Balaton partján valahol egy ilyen meditációs központban, hogy azt csinálom, mint bizniszt, és oda jönnek, gondolom, az emberek.
0: Azt gondolom, hogy nem értitek teljesen a kérdést. Hát vegyétek már figyelembe a saját élet viteleteket.
3: Aha.
0: Tehát itt gyakorlatilag te a párkapcsolatok lejtőjét te végigszlalomoztad úgy, hogy aztán nem vittél magaddal bóját.
3: Tehát farolt. Elsodortam az összes bóját. Ledöntöttem az összes bóját, ez volt a baj.
0: Igen, és most ott vagy a völgyben,
3: és nem jött utánam senki.
0: És nem jött utánad senki. Tehát hol vagy akkor most?
3: Hát valószínűleg egyedül. Valószínűleg egyedül leszek, és ezért mondom, hogy valami olyan életcélt kell találnom, ami tök frankó lesz idős korban is, és én aktív szeretnék lenni.
0: Tehát ez a Balatonpart.
3: Balatonpart, és mondom, valamilyen spirituális központot, ez a későbbi életemben megvalósítanék, valamilyen meditációs központot. Tudod, hogy jönnek emberek.
0: Nem is tudtam, hogy ilyen igényeid vannak.
3: Én, mint egy ilyen idősebb gurú, ott ezt művelem, és akkor csinálom, jönnek a látogatók.
0: Tehát
3: este
0: hosszú hajú gurú, és aztán bolond fiatal hölgyek a gurúnak a szavait figyelik, és ilyen lengeruhában sejemszalagokat fúj a ventilátor.
3: Uh-huh. Ez egy terv. Én azt gondolom, ez egy nyugdíjas terv.
2: Azért büszke lehetsz ránk, jó terveink vannak.
0: Nem, a tervek jók, csak hogy ezt elkezdtétek-e előkészíteni?
1: Hát még nem, hát még csak 40 vagyok.
0: Hát de csak 40 vagy, hogy milyen gyorsan elmegy a 40-től a 60-ig? Azért én ezt meg már túléltem, vagy megéltem. Uh-huh. Igen, nagyon gyorsan elmegy.
1: Jó, akkor elkezdem, de tervben már megvan. Hát de most nem mehetek, most nem csináltam azt, hogy azonnal elmegyek innen, mikor most jöttem ide.
0: Nem azt mondom, hogy el kell menned, hanem el kell kezdened afelé dolgozni, gyűjteni pénzt, stb., hogy ez megvalósuljon. Tehát Anettnek nem lesz német nyugdíja soha, tehát ő gyakorlatilag a Habci nevű hajón sem fog itt a Dunán tudni közlekedni.
3: Te leszel a kiskapitány a Habci maximum, ha ott melózol.
2: De én már akkor mondhatom azt, hogy gyűjtök rá, mert minden hónapban teszek félre, akkor lehet, hogy már arra az életemre gyűjtök.
3: Van egy nagy persé, rá van írva, hogy Habci kirándulás.
2: Aztán ingyen megyek.
0: Hát fölmész a nyugdíjas bérlete, föl a Lupa-szigetig és vissza.
2: De ingyen van.
3: Ez lesz a világ körüli hajó, úgyból ez lesz. A BKK hajó.
0: Na, elmondom, hogy miért miért beszélünk erről. Mert itt van 26 angol nő, képzeljétek el, és ők elhatározták, és ez nagyon tetszik, hogy létrehozzák az idős nők lakóközösségét, és jelenleg az 50-es években járnak, tehát nem túl idősek, és nem akarnak semmit a véletlenre bízni. Mint ahogy ti most álmokról beszéltek, de nem valósan, vagy már megkezdett tervekről. És ők igenis megkezdték a tervezést, és úgy döntöttek, hogy befektetnek egy házba, ahol együtt tudnak élni, és egymást tudják támogatni. És tervük az, hogy egyrészt ne öregedjenek meg egyedül, és mindent maguk csináljanak, tehát most főzés, kertészkedés, állattartás, takarítás, mosás, ők elosztják a munkákat. Szóval ez egy tök jó, és vigyáznak egymásra, egyik emellett jól szórakoznak, mert egymásnak nagy jó társasága is.
3: Zseniális. Szerintem ez álom, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
0: Hát én olyannyira egyetértek ezzel, hogy nekem ugye van egy baráti társaságom, még a régi osztálytársam vagyunk 6-an. És mi egyszer nagyon-nagyon sokat ittunk, mindig sokat iszunk, amikor együtt vagyunk, és akkor elhatároztuk, hogy mindenki megkéri a saját párját, feleségét, hogy most, de az volt a feladat, ha hazamész, aláíratod vele azt a papírt, hogy ők bizonyos korban mindannyiunkat elvisznek ugyanabba az idősek otthonába.
3: Aha.
1: Oh.
0: És ezt a feleségek írják alá, hogy ez egy szerződés legyen.
3: Igen, nem lesznek érvek, ha bejött az a születésnap, akkor mindenkit küldenek be, és kész.
0: Így van, és akkor bevisznek, vagy betolnak, nem tudom, amilyen állapotban vagy, és mi akkor együtt leszünk, egy idősek otthonában, és tök mindegy, hogy hol tart a házasságod, akkor mi együtt.
3: Ez nagyon jó.
0: Igen,
3: ez nagyon
0: jó. Szerintem ez nagyon jó.
1: És aláírták?
0: Nem. Nem írtuk meg a papírt, tehát másnap kihozanottunk, és senki nem fogalmazta meg Word-be, hogy kiprintelje.
3: Jöttek a kifogások, lehet, hogy ezt most nem adjuk be, lehet, hogy lennének érvek ellene, mert ez a baj, igen. Ez nem lenne könnyű ezt a kicsekkolást megcsinálni.
1: Így van, meg jönnek az érvek, hogy még nem, meg még nincs itt az ideje, meg még annyi mindent kell csinálni. Miközben az élet, tényleg, ahogy mondtad, azt mondtad, 40-től 60-ig elrepül.
0: Ezt el kell határozni. Tehát ez egy ilyen dolog, mint ahogy ez a 26 nő elhatározta, mi 6 férfi elhatároztuk. Nektek van például, neked volna társaságod egy ilyenhez?
1: Találnék, lehet.
0: Hány fő ez?
1: 3.
3: De most az a kutyád, a puliszka, az nem számít, tehát, hogy most ezt most csak marcipán, emberekkel.
1: Marcipán, de addigra nem lesz, tehát egyébként jó. A következő puliszka. De én nekem az biztos, hogy látom, hogy legalább 2-3 vesztivel fogok azért idős koromban élni.
3: Tehát ez a 3 fő, ez megvan.
1: Igen, szeret.
0: Erről egyrészt azt mondom, Jézus, a másik meg azt mondom, hogy igaza van. Igaza van, mert tényleg ez a teljesen ilyen kiábrándult, kesergő, károgó idős nő, és tényleg az egyetlen az a kutya, ami lecsitítja ezeket.
1: Meg fitten tartja, tehát ez nagyon igen, fontos dolog. Igaz,
3: ugyanolyan igaz. Lesz a helyzet, mint most, csak őszhajjal lesz az Évi. Tehát na,
1: már lenni. Az is lenne, ha nem festeném. Nem sok változott egyébként. De biztos lenne pár ember, akivel együtt tudnék élni.
0: De 3, azt mondta Gyuri. 3. Neked?
3: Hát nekem egyébként egy csomó olyan barátom, haverom van, akikkel már amúgy éltem is az életem különböző szakaszában, vagy koleszban együtt, vagy albérletben.
0: Ja, az a 3 része haverod, akivel találkoztam a reptéren, plusz az Old Gergő. Ja,
3: meg vagyunk, aha. Életem különböző szakaszaiban ők mellém vetődnek, akár együtt lakásban.
0: Tehát ővelük el tudnád ezt képzelni, ezt a kommunát
3: simán,
0: mondjuk.
3: Ez a csapat, ez így nagyon erős lenne. Szerintem elszórakoztatnánk egymást, és egyébként még vigyáznánk is egymásra, tényleg.
1: Hát azt megnézném, hogy
0: de én ezt abszolút jónak tartom egyébként. Anett, neked?
2: Nekem is, de nekem se több 3-4 személynél.
0: 3-4 személy, aha. Jó, ha ez a csapat költözne össze, amik mik vagyunk, ezt próbáljuk egy picit végig gondolni, hogy ha ez a csapat lenne, Pacika is, Anett is, te, hogy például kell-e egy ilyen helyzetben vezér?
1: Kell.
0: Hoppá.
2: De miért?
1: Meg is van.
3: Miért kell?
2: Miért kell? Hát egyenrangú.
1: Anett, azért, mert hogy nyilván mindennek van egy folyamata, tehát azért valahogy az, hogy mondjuk a kertet, a mosást, a programokat valakinek össze kell tenni. Tehát
0: hát egyébként igaza van, tehát nem linkeskedheted el a melót úgy, mint ma teszed.
3: Ott meg komolyan kell majd melózni, mikor együtt lakunk.
1: Igen, gazdasági szövetkezetet kell nyitnunk ahhoz, mindenki bedobja
2: a nyugdíj. De én nem akarok dolgozni egész nyugdíjas koromban. Én élvezni akarom a társaságot.
0: Ki lehet zárni a csoportból?
3: Lehet, hogy ezt a szobát kiadjuk majd valakinek. De hát, hogyha ott leszünk, így te is velünk laksz, nem?
0: Uh-huh. Persze.
3: Hát akkor gondolom, mint ahogy az egész életünkben megszoktuk, akkor te leszel a vezér,
1: de hogy is ő lesz, nem? Nem, itt. De már nincs rádió, és nem fog reggel 6-kor fölkenni, azért megszólal.
0: Ki lesz a vezér, Évi?
1: Én.
0: Miért gondolod, hogy te jó vezérünk lenni?
3: Mondj egy-két érvet.
0: Igen, tényleg.
1: Hát, szerintem gazdaságilag tudnám vinni a csapatot, a programokat, a feladatokat sokkal jobban le tudnám osztani, számon tudnék.
3: Mi nem akarunk nyugdíjas korunk, mi katonai kiképzés.
2: Na, látod, Gyuri, az előbb engem kizártatok emiatt.
0: Te dolgozni nem akarsz.
2: De most az Évi leosztja a feladatokat.
0: Hát de miután nem tudsz főzni, nyilván takarítasz.
2: Mindegy, oké, azt bevállalom, azt legalább Anecku. Szeretem.
1: Igen, de gondolj bele, időskorotokra egyre kevésbé akarjátok megcsinálni a feladatokat. Tehát a kertet nem hanyagolhatjuk el attól, mert öregek vagyunk.
2: De ne legyen kertünk.
3: Hát hol fogjuk üldögelni?
0: Mínusz egy fő.
3: Sajnos.
0: Sajnos, Anett.
3: Nem jutott be.
0: Még a busz megállói kiviszünk.
3: Ebben a szuper otthonban nem jutott el be, Anett. És egyébként gondoskodnál rólunk, vagy csak parancsolgatnál?
1: Nem, össze kell tenni, össze kell fogni, és szerintem én tudnám közületek legjobban ezt összefogni.
0: Gyerekek, azért más-más fizikai állapotban leszünk. Azért ne felejtsük el, hogy én vagyok a legöregebb, tehát valószínűleg, mit tudom, én fogok már a legrosszabbul tudni mozogni.
3: Aha.
1: És?
0: Hát mi, elesek?
1: Hát majd felsegítünk.
0: Befáslizzik a kezemet.
1: Uh-huh. Ezt is megtudjuk még.
0: És akkor kell pisilnem.
1: Azért van Anett.
2: Anett már nincs. Anettet kiraktátok.
4: Anett,
1: sajnos. Na, itt kell a feladat leosztani.
3: Sajnos ott van a szabálykönyvben, hogy a pisiltetés vezetői teendő.
1: És erre kell szabályt írnunk, hogy ilyen esetekben kikinek a nemi szervét mikor foghatja meg.
0: Ja, nem, erre nem akarnék, szóval én most csak a balesetre mondtam.
3: Toljatok engem, és a busz megáll a Anett mellé, mert nem ezzelednék ebben a csapatban, mert szabályokra fogjuk egymást.
0: Óhatatlan, erre is gondolnunk kell, óhatatlan, hogy előbb-utóbb valamelyikünk meghal. Valószínűleg.
3: Hát de miért veszed ezt biztosra? Egészségesen élsz, van itt, aki nem él ilyen egészségesen.
0: Ki fog szerinted meghalni előbb, mint én?
1: Lacika.
0: Hát ezt nem kívánja, ha látja az életmódodat.
5: Jó, oké. Akkor én halok meg. Jó, vállalom.
3: Gyorsan belement.
0: Ez nem így, hogy leosztjuk, hanem az, hogy valószínűsítjük. Mit csinálunk annak a szobájával, aki elhunyt?
2: Kifestjük.
3: Te rutinos idős otthon üzemeltető vagy.
0: De úgy értem, hogy próbáljuk az emlékét őrizni, és mindent érintetlenül hagyni, vagy csinálunk belőle biliárdszobát, vagy szivarszobát.
3: Hasznosítsuk, mert most a Lacikának ladás modellekkel, matchboxokkal kirakni a szobát, annak nem lesz haszna, hanem...
0: Nem, akkor szivarszoba.
3: Csocsó szivar, biliárd. Igen.
1: Annak örülne úgyis.
0: Az így oké az emlékednek?
5: Nekem akkor már tök mindegy.
0: Jó, így is lehet. Jó, na nézzük, hogy például mi lenne, hogyha a Gyuri meg az Évi maradna a legvégén. Ketten vagytok.
3: Ketten.
0: Igen, most már csomó szivarszoba van.
3: Akkor én egy darabig bujkálnék a kifestett szivarszobákban. Hogy ne találjam meg a Risztovéva, hogy gyomlálni kell.
0: Na, de már öregek vagytok, Gyuri. Te is, Évi is. Már nagyon öregek vagytok. Ez a csipkerődés még megvan, csak már rekettesebb hangon. És...
3: Hagyjál már békén.
1: Jól van már.
0: Jó. Ki szeretne utoljára maradni?
3: Én elpucolok ebből az otthonból, ha ketten maradunk. Én egyik hajnalban felkelek korán, még Éva előtt.
0: És világgá mész?
3: És letotyogok egy lábbal a busz megállóba. És a legközelebbi távolsági buszra felvonszolom magam.
0: Menjen bárhova?
3: Bárhova, én elhúztam. Nem várom meg, hogy felébredjen, nem?
0: Évi, ki maradjon utoljára?
1: A Gyuri.
0: Tehát, hogy te előbb haj meg.
1: Abszolút. Hát még azért temessen el.
3: De én már nem leszek ott.
1: De nem.
3: Én már átmentem bácsolmásra, vagy valahova. A busszal.
1: Nem. Te maradsz a végén.
0: Hű, gyerekek. Kemény kérdések ezek,
3: hát ez
0: nem?
3: Nagyon. És jó ez, hogy humorral tudod venni, Évi, hogy elhúzok.
0: Mi lenne, ha elhúzod, Gyuri, valóban bácsalmásra?
1: Utána mennék.
3: De ez a baj.
0: De te tényleg utána mennék, vagy örülné, hogy te vagy a király, és te győztél?
1: Nem tudom, hogy elkezdett a demencia úrra lenni rajta, és vissza kell hozni, tehát idős lehet.
0: Tehát kerestetén a rendőrség, hogy Gyuri bácsi elmondtam, 87 éves eltűnt?
1: Így van.
3: Persze. És akkor azt hiszem, hogy a bácsalmáson megúsztam, azt rám rúgja az ajtót, le kell szedni a cseresznyét, hova jön, hol loptál? A kert nem csinálja meg magát, hello!
1: Tényleg?
3: Ahogy ismerjük.
0: Atya úr, Isten! Na jó, gyerekek, szerintem a hallgatóktól is kérdezzünk meg, valami érdekeset, hogy mi az, amit látsz a mai időseknél, drága hallgatónk, amit most megfogadod, hogy el fogsz kerülni. Tehát ahogy mi most elkezdtünk próbálni, tényleg csak próbálni tervezni, hogy ne az legyen az a szomorú vég, az a szomorú magányos vég, hogy mi az, amit te látsz ma az időseknél, hogyha megöregszel, akkor tuti, hogy ezt elfogod, vagy el szeretnéd kerülni. 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőt.
4: szülőorvosát.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
12: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
14: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Szép lézerkészüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek szép-lézer.hu.
17: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
18: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
19: Ashwagandha, Maka Gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Örög a használt autópiac, keresik az ország legvirágosabb településeit. Változékony, de egyre naposabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírustörzsbankját, mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
23: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR-tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelmény, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
22: Fordulat a használt autópiacon. Májusban több mint 12 ezer import használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen mintegy 61 ezer használt személyautót helyeztek forgalomba idehaza. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csak nem 60 ezer új személygépkocsi került magyar rendszám, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, a megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főtere és a virágzó közösségek lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításban és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Bombát akart felcsempészni a repülőre egy utas az Egyesült Államok beli Sacramentóban. A 49 éves férfit őrizetbe vették. A hatóságok szerint a szerkezet működőképes lehetett. A férfi ellen eljárás indult. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz, északnyugaton egy-egy szápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő, zápor vagy zivatar.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Baleset történt az M0-ás autóút északi szektorán, az M3-as autópálya csomópontja után. A 70-es kilométernél a külső sávon állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a kocsisor. Olvasható az útinform oldalán. Közben erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Már most sokan haladnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 39 lesz 2 perc múlva. Gyerekek, nagyon egyrészt részben kreatív, részben elgondolkodtató, tehát a témával kapcsolatban nagyon-nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Jó reggelt kívánok, én a feleségemmel lennék, nézve a leendő unokákat, nézve a leendő unokákat, szaladgálni az udvaron, visszatekintve az életünkre, és pipázgatni a felfuttatott rózsabokor alatt, borocskát kortyolgatva, sok üdv Albi.
2: Ez idill, ezt mindenki aláírná, de azért általában akik erre törekednek, annak is nagyon kevés részének sikerül ezt így összehozni.
1: Pont most beszéltünk az Évivel arról, hogy igen, tehát hogy kap az ember inspirációt az élettől, és azokat az el kell kezdeni, tehát nem lehet azt csinálni, mint az Anett, hogy várok, és aztán egyszer csak rájövök, hogy nem Németországban jön a nyugdíjam. Tehát, hogy ez nem, tehát hogy tervezni, és nem csak ábrándozni.
3: De honnan tudod, hogy én nem tervezek? Tehát én pont az annak vagyok.
1: Téged szúrtalak ki magamra.
3: Jó, oké.
1: Tervezel?
3: Hogyne, én persze.
1: Jó, okay.
3: Hát azért én készülök arra az időszakra, amikor már mondjuk...
2: Megszabadulsz tőlünk.
1: Jó reggel, nagyon változó, hogy kivel mi lesz. Ott van a 86 éves Rózsa, aki szerelmes, korcsmázni jár, aztán a leasingelt nagyanyám Ibolya, aki 74 éves és fekszik, mint egy deszka. Osztja az észt, pedig azt sem tudja, mi történik vele. Tegnap voltam egy 90 éves néninél takarítani, emeletes házban lakik, elindultam fel az emeletre, gondoltam, gyorsabban felérek, a néni mögöttem azt mondta, Robikám, hadd menjek, most lendületben vagyok. A rézkorlátba kapaszkodva húzta fel magát. Szép napot, Robi.
2: De helyes.
1: Sziasztok, drágáim! Én tegnap jöttem haza Spanyolországból, ahol vettem egy finkát. Zárójelben tanyát, ahol az öreg koromat fogom eltölteni. Maradt annyi pénzem, hogy veszek még egy lakást is, amit kiadok, és annak a bevételéből tervezek megélni. Viszem a 4 agaramat magammal, és ott is szeretnék még örökbe fogadni.
3: Ó, wow, de jó! Zseniális!
4: Nagyon jó!
3: Ez tökéletes!
2: Itt a 4 agárnál ti megvoltatok, ugye?
4: Ja, Gyuri.
1: Én meg a spanyolországi jövőképnél, mert teljesen átérzem, és tök jól csinálod szerintem. Sziasztok, én a napokban láttam 3 öreg mamit egy mini kabrióban, szép ruhában, kalapban, vidám csapat volt, és hangosan szólt a zene.
2: Na, ez már tetszik.
1: Igen. Sziasztok, a férjem 61, én 55 évesek vagyunk. Most kezdtünk el keresni Spanyolországban a következő ingatlanunkat. Itt szeretnénk megöregedni. Fontos szempont, hogy legyen jól megközelíthető bolt és az egészségügy. A jelenlegi házunktól pont ezért szeretnénk megszabadulni, mert 1992 négyzetméter kert van, és 136 négyzetméter ház. Nem bírjuk úgy kezelni, ahogy mi szeretnénk, hogy kinézzen. Egyébként, ha valamelyikünk meghal, hamvasztás lesz, és fém unikumos dobozban várja majd a másikat.
4: De milyen jól előre megterveznek dolgokat.
1: Ezért mondom. De most látod, te is mondtad, hogy inspirációt kaptál arra, hogy külföldön esetleg elkezdjél már most tervezgetni.
4: Igen, hát ugye volt gondolat ilyen már a fejemben, de amióta ugye együtt dolgozunk, és látom, hogy te hogy haladsz, és hogy gondolkozol az életben, sokkal könnyebben kapok ezekre, válaszokat, jobban nézelődök, és tapasztalataidat próbálom beilleszteni az életbe. Tehát, hogy az biztos, hogy ebbe az irányba kell majd elmennem.
1: Gyere, Gyuri, elbújtatlak Risztov elől, üdv Bácsalmásról, Nyúl a hegesztő.
2: Köszönöm, Nyúl, köszönöm. Nyúl, kocsmában fog keresni minket, szóval, hogy arra vigyáznunk
4: most
2: kell.
4: Most mentem el, Nyúl, a számod. Tudom, hol vagy.
1: Én az időskori igénytelenséget szeretném elkerülni, sok idős sajnos saját hibáján kívül így él. Biztos keresnék valami segítséget, hogy rendezett legyek, üdv Ildi Kecskemétről.
4: Igen,
1: hát ez abszolút pénzkérdése. Tehát, hogy találsz-e valakit, ha már nincs körülötted senki a családból, találsz-e valakit, aki téged úgymond ápol, vagy gondoskodik rólad, akár takarítással, akár nem tudom, fürdetéssel arra szorulsz, az pénzbe kerül. Sajnos. Sziasztok, én minden nap mosni és takarítani fogok, hogy nálam ne legyen öreg szag, üzeni Melinda.
2: Igen, ezt sokszor hallom. Igen.
1: Jaj, csendben vinnyogtam a nevetéstől, potyogtak a könnyeim, az irodában vagyok, fülesen hallgatlak titeket, a kolléganőm megkérdezte, hogy sírok vagy nevetek. Üdv, Andrea. Leépíteni a baráti kapcsolatokat, tehát ezt nem fogja, mert akkor tényleg egyedül marad az ember, és az szörnyű. Nagymamám 94 éves, és lassan minden korabeli rokona és barátja elment, egyedül él, de ő már fejben nincs ott. Ha az alsóbb generáció nem beszélget vele, és nincs sok idejük, akkor senki. Nagyon szomorú, üzeni Viktor. És még egyet felolvasok. Én mindenképpen el fogom kerülni, hogy arra várjak, hogy a gyerekeim felhívjanak, és ha felhívnak, sopánkodjak, hogy jaj, már lesen vagyok tojva, hogy felhívjatok. Már most is úgy csinálom, hogy pár naponta én hívom őket, üzeni Nóra.
4: Igen. Ez nagyon érdekes, pont tegnap mondta anyukám nekem, hogy na akkor tegyem rá a telefont, ha ezt fogja mondani. Hogy
1: ez egy nagyon-nagyon nehéz
4: régen
1: dolog.
4: Régen hívtál, jó lenne, ha átjönnél. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert mondom, én is tudom saját történetemből, hogy a végén már ott vagy szinte tényleg csak te, mint kontakt, akihez lehet szólni, és ez egy napi telefon beszélgetéssel próbálod elintézni, hiszen nem tudsz naponta oda menni hozzá, nyilvánvalóan a távolságon is múlik, meg minden máson. És óhatatlanul a gyereken is van egy nyomás, hogy úgy érzed, hogy rajtad múlik az ő jó kedve, vagy az ő mindennapi esetleg boldog pillanata.
2: Szociális bármilyen, amit kapasz.
1: Pontosan.
2: Igen.
1: Pontosan. És ezt, hogy idős korban te ezt rá fogod-e nehezíteni, tehát ezt a terhet rá fogod-e tenni a gyerekeidre, az én nem tudom megvan, és szerintem én nem, de...
4: Hát nem nagyon kéne.
1: Nem nagyon kéne, persze, így van. Ezért mondta ezt anyukád.
4: Igen, igen, hogy akkor nyugodtan tegyem rá a telefont, akkor ebben a pillanatban kinyomtam, mert most mondta el ezt a mondatot.
2: Egyébként, hogyha az ember nem úgy készül, hogy az idős korában majd mindent rátesz a gyerekeire, és a boldogságot azt fogja jelenteni, hogy csak és kizárólag, hogy a gyerek mikor jön, vagy mikor hív, az már szerintem egy jó irány. Csak az a baj, hogy általában ez a természetes, hogy majd a gyerek úgyis megoldja, majd a gyerek ott lesz nekem. Majd ide. Tehát ha nem arra alapozol, hanem ugye az életedet építed időskorban is idézőben, ameddig tudod fizikálisan, akkor talán ez elkerülhető.
1: Na, ennyit erről, ezt fejezzük be szerintem, és hangcsapdázunk egyet. Itt van a hang, tessék.
5: Csak önnek ebben itt jásik, hogy maguróger gyerekek mondan, olyan úrizgon. Én adok, hogy mi akkor egy úgy gámtber vagyok, mint mi. Szabadi, nem szabultál, itt hagyodolom, plerej.
1: Mennyire becsapós, amikor valaki például nagyon közel beszél a mikrofonba. Tehát ez most érződött, hogy ő ilyen közel beszélt a mikrofonba.
2: De durva tényleg.
1: Ugye?
4: Igen.
1: Hallgass meg!
5: Csak önnek ebben itt jásik, hogy maguróger gyerekek.
1: Nagyon-nagyon-nagyon közel van.
4: Igen.
2: Hihetetlen, hogy ennyire el tudja torzítani ez a csonka pici hangját, elképesztő.
1: Hívjatok, ha felismertétek, 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 5 perc múlva, valaki üzeni, jó Sting, 2 hét múlva megyek életem első Sting koncertjére az MVM Domba, nagyon várom, Fönita, ott leszel, kérdezi Márk. Márk, nem biztos, hogy ott leszek, én nem vettem még egy jegyet, nem biztos, hogy ott leszek, mert már láttam ezt a showt, és Stinget nem láttam 20-szor egyszer sem, imádom, tehát szó sem róla, tehát bármikor szívesen, csak most nem tudom, hogy...
3: Ezt a turné tolja mindig, nem?
2: Tehát ezt a turné tolja most már egy ide, ez a 3.0, ha jól tudom, ez a turné. Uh-huh. 3.0, amit láttam, ami tényleg nagyon jó, a Manus mindig jó, hárman vannak a színpadon, ha már hármas felállást, a Police azért jobb volt, de nem tudom. Még az is lehet, hogy ott leszek. Uh-huh. Ja, aztán új hallgatótoknak, Pásztói Adriennek kérhetnék egy háját. Üdv nektek Finnországból, jó a műsorszórás. Hát akkor az Adriennek egy.
4: Hájjá!
2: Amennyiben valóban új. Na figyelj, Évi, azt mondja, én Évihez hasonlóan Olaszország, vagy Gáborhoz hasonlóan Spanyolország. Elkezdtem már rá gyűjteni a feleségemmel együtt. Van még 33 évem itt Ausztriában a nyugdíjig, amit öröklök majd Magyarországról, azokat kinti többi ingatlanba fektetem be.
5: Teljesen jó.
2: A másik, zseniálisak vagytok, drága bocsi. Én, mint nyugger, tudatosan keresem a lehetőséget, hogy segítsem a gyerekeimet, a közösséget, ahová tartozom, egy keresztény gyülekezet és egy barlangkutató csoport, tehát ez a közösség. Lényeg a produktivitás megőrzése, ami az élet egyik motorja. Mi nyuggerek ott szúrjuk el, hogy a nyugdíjba vonulás után leülünk, mint az iszap.
5: Ez így van. Így van.
3: És főleg igen. Fejben. Főleg fejben. Nagyon sokan tényleg úgy vannak, hogy ha beköszönt a nyugdíj, az akkor azt jelenti, hogy el kell kezdeni búcsúzni az élettől. Pedig ez egyébként pont az ellenkezőjét jelenti, hogy most meg lehet élni egy csomó mindent, fel lehet lelkileg is szabadulni. Tehát, hogy fejben dől el annyi minden ez.
2: Sokan most erre nyilván azt válaszolnának, hogy de ez pénzkérdése. Azért vidám és aktív, és nem tudom mi a német nyugdíjas, mert van miből, nálunk meg nem, és ebben is azért van valami. De ezért beszélünk most erről, hogy azokhoz szólunk, ez most éppen nem a nyugdíjasoknak szólt ez a műsor rész, hanem azokhoz szól, akik még ez előtt vannak.
3: Persze, de a pozitív hozzáállás...
2: Hogy ezt hogy tervezed meg?
3: Igen, de a pozitív hozzáállás meg nem csak pénz kérdése. Tehát fejben eldönteni dolgokat, hogy most hogy látom a porrat,

0: gondoltam volna, hogy igen, például Egyiptomban Sármeresek, gyönyörű hely amúgy.
1: Igen.
0: Igen, és akkor ők ott lesznek.
1: Az is egy jó hely, el tudnám magam már most képzelni.
0: Bevallom, én meglepődtem ezen. Én meglepődtem ezen, mert azt tudom, hogy mit a Fejes Tomival azt tervezzük, hogy mi ott fogunk majd együtt megöregedni.
1: Igen.
0: De hogy most csak, hogy erről beszéltünk, hány hallgató mondta azt, hogy ő külföldön. Mert ma már tényleg megteheted magyar pénzből, tényleg megteheted azt, hogy eladod a panellakásodat, és abból egy sokkal jobbat veszel Spanyolországban. Tényleg így van. Vagy Olaszországban.
1: És nem mindegy, hogy milyen környezetben vagy.
0: Csak ezt elő kell készíteni. Ez nem megy úgy, hogy na most ugrok egyet, hanem ezt fejben és egyébként a körülményeket, meg mindennek, tehát az egész infrastruktúráját az ott létnek.
1: Ki azt, kell alakítani.
0: Meg kell tudakolni és kialakítani, így van. Na, de tök jó, Sármeresek, nem is gondoltam volna. Jó, Ottóval játszunk. Szia Ottó, jó reggelt!
2: Sziasztok Istenek, halleluja!
0: Halleluja Ottó, honnan hívsz?
2: Most jelenleg itt állok, a kamionnal félreálltam Budapesten, amúgy pécsi vagyok.
0: Amúgy pécsi, és ide hoztál valamit?
2: Igen, Olaszországból.
0: Ja, Olaszországból is. Ma még mész haza Pécsre?
2: Így van.
0: De jó.
2: Előrakom a jövő hétre, és megyek haza.
0: Oké. Na jó van, Otto, kezdjük el a játékot, mutatom neked a hangot.
3: Csak önnek ebben itt jásikok, maróger, gyerekek, mondan olyan úrizgot. Én adok, hogy mi akkor egy úgy gámtber vagyok, mint Vin, Tabadi, nem szamutá, itt hagyodolom, Blerej.
0: Na, ki lehet ő?
2: Jelenleg a heti hetesben is felelhető, ugye?
0: Nem.
2: Akkor nagyon vakon vagyok.
0: Nagyon vakon vagy,
2: Mert én nekem volt egy konkrét tippem.
0: Igen, de a heti hetesben nem láttuk őt.
1: Nem.
0: Nem. Nem láttuk őt, de egy nagyon-nagyon jó barátunk, és egy műfajnak az egyedüli, igazi, jó képviselője Magyarországon szerintem.
2: Akkor még egyszer hallhatnánk gyorsan?
0: Igen.
3: Csak önnek ebben itt jásikok, maróger, gyerekek, mondan olyan úrizgot. Én adok, hogy mi akkor egy úgy gámtber vagyok, mint Vin, Tabadi, nem szamutá, itt hagyodolom, Blerej.
0: Tényleg csalóka egyébként, hogy nagyon közel beszél a mikrofon, és sokkal mélyebb tónuson, mint ahogy szokott. De most többet így nem tudok segíteni. Ha kérdezel, persze tudok, de így most magamtól nem tudok többet.
2: Azt mondtad, hogy egyedi, tehát a műfajában egyedi.
0: Azt mondjuk azt, hogy úttörő a műfajában, és ezt én mondtam, hogy szerintem a legjobb a mai napig, pedig már nagyon sokan űzik ezt a műfajt, de a mai napig szerintem ő a legjobb, meg a barátai, a Laca például.
2: Jó, akkor a Gangsta Zoli.
3: Ugyanolyan vidám. Csak öreg ember. Én azt gondolom, hogy nem szabad ilyeneket mondani, hogy mit hagyok magam után itt. Óriási kuplerány.
1: Na, ugyan a témánkra válaszol.
0: Egyébként igen. Na jó van, ügyes voltál, jól reagáltál a célzásaimra. Ottó, lesz egy bocsizacsit, benne egy bögre és egy csapka.
2: Jó, köszönöm szépen. Amúgy én vagyok a nagykozári fuvaros.
0: Hát akkor meg miért Ottóként jelentkeztél be?
2: Mert ez a törzskönyvezet nevem.
0: Ja, hogy ez a neved valóban. Á, de jó, ezt nem is tudtuk rólad.
4: Azt hittad a fuvaros a kereszt neve?
0: Egyébként igen. Vagy Rossz.
4: Rossz.
0: Na jó, Otto, hát ez... Most mi van?
2: Köszönöm.
0: Mi is köszönjük, Annett fog keresni. Üdvözlők Mónit. Szia. Hello. Na, jó, aranyos. Jó, jövünk Vokcival nem sokára. Hát én nem tudom pontosan, mire megy ki ez a téma, de hát majd el fogja mondani, olyan tárgyakról lesz szó, amiket mi állítólag nem rendeltetésszerűen használunk.
4: Igen, nem úgy lettek híresek, vagy nem úgy lettek kedveltek, hogy arra használjuk, amire eredetileg tervezték őket. Nagyon érdekes lesz.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június

0: 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
3: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
9: Nem, pont fordítva.
8: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
9: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
10: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Biztonságosabb boltokban kapható sertéshús, több száz igazoltatás Kelenföldön, napos időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki. A telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják. A telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ez sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
14: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termék. És egyébként ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
13: Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben. Összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították. A vasútállomás környékére új térfigyelő kamerákat is telepítettek. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Etele téren és a közlekedési csomópontoknál. Autizmusbarát előadásokat tart a fővárosi Nagy Cirkusz. A Mirás című produkció június közepén két alkalommal is látható lesz. A műsort úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz. Északnyugaton egy-egy szápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Három autó koccant össze a 81-es főúton Győrbel területén a Fehérvári úton. A 82-es kilométernél a belváros irányába egy sávot emiatt lezártak. Olvasható az utinform.hu-n. Közben baleset történt az M0-as autóút északi szektorán, az M3-as autópálya csomópontja után. A 70-es kilométernél a külső sávban állnak a sérült járművek. Emiatt torlódik a forgalom. Egyre erősebb a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskétől, valamint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 14 perc van, és jó reggelt. Megint szevasztok. Szevasztok, hello mindenkinek, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt,
0: szevasztok. Jó reggelt, Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Kérdezik, Nagy Kozári az Ottó? Igen, igen, ő az Ottó. Mint kiderült. Gábor, Sharm el-Sheikh az minden csak nem gyönyörű. Az utcák úgy néznek ki, mint egy putri. A víz és a hotel resort udvar része, ami szép. A hotelen kívül rettek és mély szegénység van. Fecó, hát hallottad, hogy valaki vett ott egy ingatlant, az hülye? Hát, hogy most erre mit mondjak? Én voltam Sharm el-Sheikhben, nekem tetszett. Az a rész, szállodán kívüli rész is tetszett, amit láttam. Biztos, hogy vannak nem szép részek is, de ugyanakkor te mondtad, hogy valami gyönyörű öbölben évi 35 millió ér van, egy olyan lakásokat árulnak,
1: igen,
0: apartmanokat.
1: Nyilván nem város közepén van, hanem még nem épült köré semmi, és húzzák fel a gyönyörűbb ingatlanokat.
0: Így van. És hogyha valaki úgy dönt, hogy neki megéri az, hogy eladja az itthoni lakását, ott vesz 35 millióért egy olyat, ami a tengerre néz, én nem tudok nagyon haragudni rá, és azt mondja, hogy jaj, de ronda. Tehát, hogy nézzük meg, hol élt eddig. Vagy a fene tudja, tehát, hogy nem tudom, biztos kellemetlen volt neked, Sharm el-Sheikh, nekem nem volt az. Egy éve vagyok nyugdíjas, és úgy érzem, hogy most kezdtem el élni. Eddig csak a kötelességeimet teljesítettem, és most minden nap boldogan ébredek, azt csinálok, ami örömet okoz, és ezt Marci üzente.
1: No, azt hittem, anyukám írt.
0: Ezt te is mondtad anyukádról, igen.
1: Hát hogy... anyukám kivirult. Tehát most már azt hiszem 2 éve, vagy 1 éve, vagy másfél, nem tudom, hogy van nyugdíja, de hogy kivirult. Tehát mint hogyha fénykorát élné. Tehát ha eddig, mint hogy az utolsó évben már el volt így fáradva, tudjátok, így nehéz volt a munka, aha, nehéz volt a gyerekekkel, szülőkkel az iskolában.
0: Nehéz az élet, az egy súly.
1: Igen, most, hát ez szerintem élvezetesebb az élete, mint az enyém. Tehát én konkrétan irigylem őt.
0: Tök jó, hogyha valaki így tudja megélni, tehát ez baromi jó. Na jó, gyerekek, ennyit erről, és most jöjjön, hát ő is nyugdíjas már, a mi vokcink, de ő is, egyébként ő tök jól éli az életét. Hát ugye fantasztikus a Pirivel, a kapcsolatuk.
2: És nagyon aktív minden nap, ugye aktív sokat minden beszélek nap, vele, és minden nap valami
0: pörög,
2: történet.
0: Pörög, csinál, vagy. Így van, szóval, hogy ezeket kell így példaként szem előtt tartani. Na jó, van, jön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! A vonalban fog a processzor.
0: Szia, Vokci! Jó reggelt!
5: Hey! Boldog jó reggelt nektek is. Sziasztok!
0: Itt vagyunk, és vej.
5: Hát ez az. Hát ez nagyon, az. Nagyon bölcs gondolat, igen. Te... Én egyébként jó az, amit mondtál rólam, tetszik, de egy problémám van nekem ezzel a iszonyatos nagy szabadsággal, hogy semmire sincs időm, érted?
0: Tehát, hihetetlen, nem?
5: Egyszer, igen, tehát nem gondoltam volna, mondom, végre eljön ez a korszak, és akkor fú, majd mi mindent fogok én csinálni, mi mindent fogok bepótolni, amit nem csináltam, és szerettem volna. Semmire nincs időm, egyszerűen iszonyatos. És... ráadásul itt a nyomás a vállamon, ugye itt ez a rohadt nagy holló, szóval érted, hogy érzed, hogy a szentség itt ott a vége valahol ott.
0: Ne, ez nem akarom hallani, az a szörny.
5: De igen, ez borzasztó, de ez egyre gyakrabban jut eszembe, aha, érted, és olyan nehéz ehhez.
0: Egyébként még itt válaszolt az, aki vett Sharm el-Sheikhben, annak, aki fikáz a Sharm el-Sheikhet, uh-huh, azt üzeni, azt, hogy a Muna Sharmban vettünk, figyelj, 16 milláért berendezett lakást Sharmon. Nem Svájc, de mi imádjuk, kedvesek az emberek, olcsó az élet.
2: Wow.
0: Ennyi.
1: Amíg reagálják, 16 millióért ma mit veszel Magyarországon?
0: Semmit, egy kádárszkockát sem.
1: Jöhet
5: valamit maga. Kinézel magadnak, és tetszik, stb. És jön egy nem tudom honnan egy akárki, és azt mondja, az szar. Az
0: igen, ez jön. Milyen? Ezt én sem értem. Az nem, szar.
5: Ez hihetetlen.
0: Igen. Na jó, Vokcika, beszélj, én nem tudtam ezzel a témával nagyon mit kezdeni, mert Gyuri itt jött a gumikacsával, hogy nem úgy használom, hogy kéne ezt, és akkor mondtam, hogy jó, ezt már igen, inkább hát rábízom.
5: Ja, igen, a gumikacsa helyes használat. Rendeltetésszerű használatáról. Nem, hát tényleg, egy csomó olyan tárgy van az életünkben, amit nem arra találtak ki, amire használjuk, ugyanis baromi érdekes a világban, hogy nem a feltaláló dönti el, hogy amit az feltalált, az mire való, hanem azt a felhasználó dönti el, hogy ezt most mire fogja ő használni. Tessék, azért indult bennem el ez a gondolat, mert véletlenül elolvastam, beleszaladtam a gumikacsa történetébe, és hát ez már
0: hogy? Itt... Hogy lehet véletlenül beleszaladni a hát... gumikacsa történetébe, már bocs?
5: Úgyhogy volt egy kifejezés, amit nem tudtam vele mit kezdeni, ez a gumikacsa hiba keresés a programozóknál, érted? Ez a, úgy, angolul valamilyen aha. Rubber duck debugging, és nem tudom, ezt tudjátok, ez micsoda a programozóknál?
0: Nem, fogalmam sincs.
5: Képzeljétek el, hogy a programozók, ha valamit elrontottak, vagy nem értik, amit csináltak egy programozásnál, akkor kiraknak egy, van egy mindegyik előtt egy gumikacsa, és annak elmondják, mint valamiféle hallgatóságnak, a végig a folyamatnak a menetét. És miközben mondogatják, közben rájönnek a hibára.
0: Tehát ez nem rögzít valamit, ez a kacsa, hanem egyszerűen csak az, hogy ki beszél, vagy ki mondod a szavaiddal, a gondolataiddal már a megoldás felé.
5: Igen, tehát ő a hallgató, ő a hallgatóság, tehát olyan ilyen ikonikus tárgy lett a programozóknál. Uh-huh. De nem is ez a lényeg, hanem a története is szenzációs. Hát én nem gondoltam volna egyébként, hogy ez létezik ez az illető. Te tudtad, hogy ez egy létező személy, ez a Charles Goodyear, ez egy ember.
0: Aki a gumit csinálta?
5: Igen.
0: Ja, ezt tudtam, hogy ez egy Goodyear nevű embertől van a gumi, igen.
5: Na, tehát a 19. század végén ő találta ki ezt a vulkanizációs dolgot, ugye kénnel és hővel kezelte a gumit, hogy tartósabb legyen, formálható és vízálló. És így gyakorlatilag ebből a gumiból készült először egy gumikacsa, ami nem is volt sárga, hanem tömör volt, nehéz volt, és hát elsüllyedt természetesen, a vízben nem használták, és ezért ennek az eredeti használati tárgyként csecsemőknek és kutyáknak volt rágóka. Tehát egy ilyen egy rágható szürke gumikacsa volt, ilyen félkemény, tömör gumiból készült gumikacsa. És az 1930-as években alakult ki valamiféle olyan forma, amit még a Walt Disney talált ki, ugye ez a Donald kacsa, meg a, mit tudom én, a Donna kacsa, a lánypárja, amikor ő is a Daisy kacsa lett belőle, uh-huh. És ennek a rajznak az alapján aztán ez egy ilyen Peter Genning nevezetű szobrász alkotta meg 1947-ben, és akkor védette le ezt a jelenlegi sárga és ezt a formát, amit te is használsz a kádban, mert ez egy jogvédett forma ez a kacsa. És képzeljétek, 1947 óta, és utána olyan karriert futott be, hogy valami eszméletlen, mert utána elkezdték gyártani különböző történelmi és különböző politikai célzattal, különböző embereknek az arcával. Ugye volt Shakespeare gumikacsa, Churchill gumikacsa, Kleopátra, vagy tudom én, Van Gogh, Salvador, de mindenkinek a fejét felhasználták a gumikacsa gyártásához. És aztán a legnagyobb karriert utána 1970-ben futotta be, amikor a Sesame utca, a Sesame Street-ben az Ernie nevezetű figura.
0: Tényleg, neki gumikacsája volt.
5: És az arról énekelt egy óda gumikacsához, ugye ezt a dalt énekelte, és ez slágerlistás lesz Amerikában, és ettől kezdve aztán világszenzáció lett a gumikacsából, és befutott egy hatalmas nagy ízét karriert. Na hát ez a gumikacsa rövid története, ami nem
0: volt ez rövid azért.
5: És ez egy ikonikus illető volt. Na mindegy, most már erről is tudunk. Ez várja, de ez rövid volt, mert ennek sokkal hosszabb a története, mert számtalan dolgon ment keresztül. De ne nézzük azokat a tárgyakat, amik a hétköznapban használunk, nap mint nap, és mégsem tűnik föl, hogy nem arra találták ki eredetileg. Például tudjátok-e, hogy a buborék fóliát mire találták ki eredetileg?
0: Tudod, a buborék fólia, amiben csomagolunk dolgokat, hogy ne ütődjön
5: igen,
0: meg.
5: Igen.
1: Hát arra nem.
0: Nem. Vélet, akkor nem tenni fel a kérdés. Most csak töröm a fejem, hogy mire találtam.
5: Ennyire
0: fel.
5: Nem vagyok görény, hogy nem felteszek, hogy igen, gyerekek, tényleg. Csomagolónak találták ki, beugrottalak.
2: Mekkora csavar lenne.
0: Szerintem medence melegítésre, hogy letakarod a medencét, és akkor a napsugár átmegy rajta, és felmelegíti a vizet.
1: tartja a hőt inkább.
5: Hülyeség egyébként.
0: De mert, hogy vannak ilyenek, olyan, mint a nagy bubi fólia, csak és azzal takarnak medencét, és az egyébként valóban gyűjti be a fényt, vagy hogy mondjam, az napenergiát.
5: Hát meg állandóan mozog, ettől meg nem fagy meg alatt a cucc. Igen, tehát figyelj, látod, ez az a példa, amikor nem a feltaláló, hanem a felhasználó dönti el, hogy mire használja azt. Na, eredetileg elárulom, ezt tapétának akarták megcsinálni. Tehát,
0: miért?
5: Hát, mert jó ilyen pofa. Két rétegű volt, meg jó pofa, meg ha neki támaszkodtál, akkor pukkant, meg mit tudom, tehát pukkant, tehát nem tudom, erre akarták kitalálni, aztán utána rájöttek, hogy piszok jó csomagú anyag. Na, például, te a filter, minden nap használod, szerinted azt annak találták ki?
0: Hát mit raktak bele, akkor is teát?
5: Teát raktak bele, csak ez egy szállítóeszköz volt, mert a teakereskedő Amerikában azt mondta, hogy hát én csak mintákat akarok küldeni, és ez egy kis sejemzacskokba küldte el az illetőnek a terméket, a vásárlóknak, akik meg hát azt hitték, hogy ez így működik, és belelogatták a teába, beledobták zacskostól. És akkor így kioldódott belőle tea.
0: És azt mondták, milyen jó, nem koszolja össze a fű a vizet.
5: Persze,
0: a fű
5: így,
0: a vizet.
5: Nem kell ott szemetelni, igen, holott abból ki kellett volna tenni a zsákba, és beletenni a tea tojásba, amit szintén akkor találtak föl. De nem, és így aztán egy idő múlva rájött a forgalmazó, hogy hoppá, ezzel lehetne valamit kezdeni, nem is olyan hülyék ezek, és akkor megváltoztat, mivel sejem az egyrészt drága volt, másrészt pedig ugye nem volt túl praktikus, és ezért ugye utána először, mit tudom én, pamutot, aztán gézt, vagy mit tudom én, miket használt, és akkor utána jött a végleges forma. Egyébként az angolok azok gyűlölik, tehát azt mondják, hogy ez barom.
0: Gyűlölik, de azért most már ők is használják. Jó, nyilván nem a Ritzben, de hogy a délutáni teázáskor, de használják. Egyébként Kelet-Németországban az járta, hogy orosz delegációk, vagy szovjet delegációk, akik is, ugye nem ismerték a teafiltert, hogy valójában úgy csináltak, bekapták a szájukba a teafiltert, a foguk közé egy kocka cukrot, és forró vizet ittak így rá.
2: Tényleg, ez
0: mondom, hogy a nem tudom, de én örülök, mert szeretem, amikor az oroszokat gúnyolják.
5: Mondom, hogy a felhasználó dönti el.
0: Hanem akkor jöttek a szovjet csoportok.
1: Ezt olvastad valahol?
0: Nem, ezt mesélték.
1: Tehát akkor az fejedben van.
0: Mi? Hát figyelj, hogyha az a nép, aki hazaviszi a vízcsapot a falból a háború után, mert azt gondolja, abból majd víz jön, a otthon felszereli,
2: akkor ez
0: a filteres kockacukros megoldás is.
2: Jogos.
1: Igen. Akkor igen.
5: Az okosabbak valahogy az boilerrel együtt vitt el a
0: nem, de eleve, nem tudom, ezt is mesélték.
5: Hát
0: csodálkoztak, hogy a falból jön a víz, és akkor lefűrész, leütötték, a vízcsapot vitték haza.
2: Elviszem ezt a vízvarázslót.
0: Ez a vízvarázslót.
5: Ezt a köpőcsövet, igen. Na, aztán megyek tovább. A posztitra, ugye azt tudjátok, hogy mi az a, hát mindegy, az a...
0: Azok az apró kis ragasos cédulák, amire lehet jegyzetelni, igen.
5: Hát képzeljétek, azt a feltaláló ki akar találni egy olyan erős ragasztót, amivel piszkosul oda lehet ragasztani örökre mindent, és hát nem sikerült.
0: Nem.
5: És akkor tudod, hogy nyomkodta mindenre rá, és állandóan leesett, meg vissza lehetett rakni, viszont visszaragadta, az a jó. És akkor ebből végül is lett egy ilyen találmány. Mikrohullámos sütő például, ugye, egy radarmérnök ötlete alapján alakult ki, akinek állandóan a radar közelében, amikor dolgozott vele, a táblacsoki megolvadt a zsebében. És akkor nézte, hogy ez mi a franctól van ez, és akkor jött rá erre a technológiára, és ebből lett később aztán a mikrohullámos sütő. A gördeszka például eredetileg mire találták ki, tessék, azt tudjátok?
0: Így nézett ki?
5: Így nézett ki, mint a gördeszka most is, persze.
0: Szerintem, nem tudom, szállítás, szekrény szállítás?
5: Közel vagy hozzá, igen.
0: Tényleg?
5: Szörfösök találták ki, képzeld el. Hogyha nincs víz, akkor azon szörföznek. Aztán eldobták a szörföt, és akkor, tehát a csorobbak, érted, azok, akik nem volt vitorlájuk hozzá, azok aztán később úgy használták. De van magyar vonatkozása, például a VD40, azt mire találták ki, azt tudják?
1: Hogy mennyi korogjon semmi.
0: Arra jó, nem érted még mindig voga játékát, ugye, Évi? A voga nem azt kérdezi, hogy mire használjuk, hanem hogy mire találták fel eredetileg. Megérkeztél?
1: Hát meg, azért mondom erre.
5: Nem. Mindig a könnyebb utat választott.
1: Hát igen, hogy ne kelljen annyit gondolkodnom.
5: De jó rendben. Na szóval, korrózió védelemre találták ki, képzeljétek el. Tehát akarjátok, hogy valami ne rozsdásodjon.
0: Uh-huh. És akkor befújod vele. Hát amíg rajta van, ez egy olyan réteg, ami letörölhető, nem? Tehát az nem...
5: Így van, jaj.
0: Mert a hemorrhoid az beleívódik, az aztán a tizé.
5: Így van.
0: Ja, jó, ja. Oké. Okay.
5: De napi használatban QR kód például. A QR kódot ugye azt mindenhol az ég adta világon használjuk. Eredetileg autó alkatrészek követésére használták annak idején.
0: Mert a gyártósoron, hogy merre van ez, meg merre van az.
5: Igen. Aha. Akkor például itt van a konténer. A konténert kimondottan szállításra használták, annak idején arra találták fel. Ma étterem, iroda, mit tudom én, diákszálló, családi ház, bármit építenek ugye konténerből. Aztán ugye itt vannak a drónok például, ugye, amit kimondottan katonai célra találtak fel, és ma már az ég adta világon mindenre használják. Mezőgazdaság, sport, ugye, aztán viszont a sportközvétet is úgy értem. Ja. Magáncélra, fotózásra, stb. Terepbejárás. És hát ott vannak azok, amiknek ugye a nevét megtartottuk, de egészen másra használjuk, például a telefon. Ki használja a telefon telefonálásra, vagy mennyi százalékban használjuk a telefonunkat telefonásra, és mennyire másra, tehát más tevékenységre. Fotózásra, tudom én, keresésre.
0: De jó, de hát az már plusz funkciók beépítettek a telefonba, de hát nem a telefont használjuk, tehát hogy az otthoni vonalas telefonra ráraksz egy iránytűt, akkor már navigációra is tudod használni. Tehát, hogy
5: na jó, de hogyha egy telefonra ráteszel egy, mit tudom, ha annyit tudna egy telefon, mint egy svájci bicska, akkor már nem biztos. Érted? Tehát a neve megmaradt, azért igen. A telefonod, az...
0: Bocsika, nem tudjuk azt a sort végtelenség folytatni, mert elfogytunk időben.
5: Jó, oké, rendben van. Lenne még egy pár dolog, de nem fontos.
0: De még hétfőn is tálalhatod őket.
5: Nem, látom, hogy nem érdekel benneteket.
1: Engem
5: nem
1: érdekelt volna, csak kiközösítettek.
5: Persze, hogy érdekelt, Évi, mindig rámondtad a izzét azt, hogy mire használjuk most.
0: De ő nem fogta fel a játékot.
5: Szétnyomtad a játékot.
2: Mire találták fel a villát? Arra, hogy együnk vele.
5: Mire használjuk a telefont, telefonálunk vele.
0: Hogy felírjunk valakit, igen. Na jó. Bocsáss meg nekünk, Vokci.
5: Semmi gond.
0: Ma ez a színvonal, ennyi.
5: Ma dugába döltem, igen, jó. Okay.
0: Na jó van, csőkutya.
5: Kiviszem a csapot, mert nincs a kertben víz. Na, sziasztok.
0: Hello. Na, mi Vokcink? Jó, üzenik, 12 éve járunk Calabriába, az Olaszország, ugye? Egy Tropea melletti kis faluba évente kétszer. Nézegetünk mi is. 34 millióért olyan lakás van, aminek a terasza belóg a gyönyörű tirén tengerbe, és az espresszó még mindig 80 cent. Üzeni emese. Aztán Gábor Krisztián vagyok. Mi is a feleségemmel Sármelyekben tervezünk nyugdíj után, Egyiptom amúgy is a szívünk csücske, idén voltunk hatodszorra, és szeptemberben is tervezünk menni, nagyon szép város, és valóban nagyon kedvesek az emberek. Ez mind üzenet annak, aki elkezdett eléggé fanyalogni. Jó, 11:02, picit elment az időnk, semmi baj, a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Megindította a fantáziákat egy angol női közösség, akik összeköltöztek, hogy ne maradjanak egyedül idős korukra. Jöttek a mi elképzeléseink is, még az összeköltözésem zártuk ki.
4: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:50, valaki mondja, ez a teafilteres sztori a szovjetekkel, ez Szolnokon megtörtént, tehát ez lehet, hogy ez egy városi legenda, és csak úgy mesélik, de akkor is gyönyörű
2: szerintem. Valahogy elindult.
1: Igen. MotoGP jöttek Magyarországra, most hétvégén van, semmi reklám. Vale 46, ez milyen SMS? MotoGP jöttek Magyarországra. Ez egy mondat?
2: Akcentusos.
1: Na mindegy, tudunk róla. Jó, ennyi. Évi, mit csináltunk ma?
3: Megindította a fantáziánkat egy angol közösség, mert hogy képzeljétek el, hogy időskorukra összeköltöztek, és ezért mi elkezdtünk fantáziálni azon, hogy mi mit csinálnánk majd ebben a korban.
4: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Na, kezdjük el simán csak azzal a gondolattal játszani, hogy gondoltatok-e arra, hogy mi lesz veled, vagy hol fogod végezni, ha megöregszel, 70-80 évesen, mondjuk.
3: Hát, nyilván nekem van egy nagy álmom, hogy egy tengerparton öregedjek meg.
1: És Anett, te a csodálatos bakony lábánál látod magad a kisé pocakos Csabival, ott ültök a verandán, elszívtok egy pipát, és nézitek a tájat, és mit tudom én, a hanyadik generáció kutyát látjátok csaholni a kiszáradt szőlőlevelek mellett?
5: Nekem tetszik ez a kép, én abszolút bevállalnám ezt, hogy így együtt öregedjünk.
1: Te hol látod magad ezt? Most festek neked bármilyen képet.
5: De képzeld el, hogy nekem ugye nagy álmom volt, és régóta a 30 éves koromban elterveztem, hogy én úgy szeretném a nyugdíjas éveimet élni, mint a német nyugdíjasok. Tehát, hogy hajón utazni, tehát, hogy ilyen nagyon aktív életet élni.
2: Az menő is, igen.
5: Igen, tehát, hogy semmiféleképpen nem így bepunyadni, hanem mindig
1: úgy. Nem a 13. kerületben leszel egy kis lakásban, a nem tudom melyik kutyáddal is feljelented a szomszédokat zajongásért.
5: Hát az is izgalmas.
2: két hajó úgy között azért rendet tehet annyi a földön.
1: Te boldog, hogy megkeseredett nyugdíjas leszel. Hogy ismered magad?
5: Szerintem boldog. Én egy vidám embernek tartom magam, és remélem, hogy ez a vidámságom, ez kitart még az életem hátralévő.
1: Tehát egy hajón vagy, és Csabi már nem él.
5: Hát élhet.
1: De ez másik hajón.
2: Csak nem ott. Ugyanazon a hajón.
1: Ezek álomképek, ez reális?
5: Hát azt gondolom, hogyha nagyon oda teszem magam még a következő nem tudom hány éven van még nyugdíjig, akkor és...
1: Tényleg, mert a német nyugdíjas azért tud hajóra menni, mert német nyugdíjból él.
5: Igen.
1: És neked ez nincs.
5: Nincs.
1: Nem lesz.
5: Nem,
1: de hát... Ha csak nem lesz özvegyi nyugdíj, hogy hozzám mész, mit tudom én, a fene tudja...
2: Csabihoz?
1: Nem, egy német...
5: És akkor ott megkapom a nyugdíjat.
1: Az özvegyi nyugdíjat, hogy kinyírod előbb, jó, vagy meghal előbb, bocsánat.
5: Igen, de hogy, tehát hogy én azt mondtam, hogy úgy szeretnék élni, mint a német nyugdíjasok, de nyilván azért lehet, hogy nem ilyen luxus hajóra, hanem egy ilyen kis, mit tudom én, egy Barcelona-Milánó útvonalon valami olcsóbb szobában megszállva.
1: Egy életen át?
5: Nem életen át.
1: De én a nyugdíjas éveidet kérdezem, hogy fogsz élni, nem az, hogy elmész ennél kirándulni.
5: Így, hogy aktívan, tehát hogy mindenféleképpen lehet az egy budapesti lakás, lehet az a bakony lábán át.
1: Anettnek nem lesz német nyugdíja soha, tehát ő gyakorlatilag a Habci nevű hajón sem fog itt a Dunán tudni közlekedni.
2: Te leszel a kiskapitány a Habci maximum, ha ott melózol.
5: De én már akkor mondhatom azt, hogy gyűjtök rá, mert minden hónapban teszek félre, akkor lehet, hogy már arra az életemre gyűjtök.
2: Van egy nagy persé, rá van írva, hogy Habci kirándulás.
5: Aztán ingyen megyek.
1: Hát fölmész a nyugdíjas bérlete, föl a Lupa-szigetig és vissza.
5: De ingyen van.
2: Ez lesz a világ körüli hajóútból, ez lesz. A BKK hajó.
1: Na, elmondom, hogy miért miért beszélünk erről. Mert itt van 26 angol nő, képzeljétek el, és ők elhatározták, és ez nagyon tetszik, hogy létrehozzák az idős nők lakóközösségét, és jelenleg az 50-es években járnak, tehát nem túl idősek, és nem akarnak semmit a véletlenre bízni. Mint ahogy ti most álmokról beszéltek, de nem valósan, vagy már megkezdett tervekről. És ők igenis megkezdték a tervezést, és úgy döntöttek, hogy befektetnek egy házba, ahol együtt tudnak élni, és egymást tudják támogatni. És tervük az, hogy egyrészt ne öregedjenek meg egyedül, és mindent maguk csináljanak, tehát most főzés, kertészkedés, állattartás, takarítás, mosás, ők elosztják a munkákat. Szóval ez egy tök jó, és vigyáznak egymásra, egyik emellett jól szórakoznak, mert egymásnak nagy jó társasága is.
2: Zseniális. Ez szerintem álom, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
1: Hát én olyannyira egyetértek ezzel, hogy nekem ugye van egy baráti társaságom, még a régi osztálytársam vagyunk hatan. És mi egyszer nagyon-nagyon sokat ittunk, mindig sokat iszunk, amikor együtt vagyunk, és akkor, akkor elhatároztuk, hogy mindenki megkéri a saját párját, feleségét, hogy most, de az volt a feladat, ha hazamész, aláíratod vele azt a papírt, hogy ők bizonyos korban mindannyiunkat elvisznek ugyanabba az idősek otthonába.
2: Aha.
3: Oh.
1: És ezt a feleségek írják alá, hogy ez egy szerződés legyen.
2: Igen, nem lesznek érvek, ha bejött az a születésnap, akkor mindenkit küldenek be, és kész.
1: Így van, és akkor bevisznek, vagy betolnak, nem tudom, amilyen állapotban vagy, és mi akkor együtt leszünk, egy idősek otthonában, és tök mindegy, hogy hol tart a házasságod, akkor mi együtt.
2: Ez nagyon jó.
1: Igen,
2: ez
1: nagyon jó. Szerintem ez nagyon jó.
3: És aláírták?
1: Nem. Nem írtuk meg a papírt, tehát másnap kihozanottunk, és senki, nem fogalmazta meg Word-be, hogy kiprintelje.
2: Jöttek a kifogások, lehet, hogy ezt most nem adjuk be, lehet, hogy lennének érvek ellene, mert ez a baj,
1: igen.
2: Ez nem lenne könnyű ezt a kicsekkolást megcsinálni.
3: Így van, meg jönnek az érvek, hogy még nem, meg még nincs itt az ideje, meg még annyi mindent kell csinálni. Miközben az élet, tényleg, ahogy mondtad, azt mondtad, 40-től 60-ig elrepül.
1: Ezt el kell határozni. Tehát ez egy ilyen dolog, mint ahogy ez a 26 nő elhatározta, mi 6 férfi elhatároztuk. Nektek van például, neked volna társaságod egy ilyenhez?
3: Találék lehet.
1: Hány fő ez?
3: 3.
2: De most az a kutyád, a puliszka, az nem számít, tehát, hogy most ezt most csak
3: marcipán,
2: emberekkel.
3: Marcipán, de addigra nem lesz, tehát egyébként jó, a következő puliszka. De én nekem az biztos, hogy látom, hogy legalább 2-3 vesztivel fogok azért idős koromban élni.
2: Tehát ez a 3 fő, ez megvan.
3: Igen, szeret.
1: Erről egyrészt azt mondom, Jézus, a másik meg azt mondom, hogy igaza van. Igaza van, mert tényleg ez a teljesen ilyen kiábrándult, kesergő, károgó idős nő, és tényleg az egyetlen az a kutya, ami lecsitítja ezeket.
3: Meg fitten tartja, tehát ez nagyon fontos dolog. Igaz,
2: ugyanolyan lesz a helyzet, mint most, csak őszhajjal lesz az Évi. Tehát nagyjából
3: már lenni. Az is lenne, ha nem festeném. Nem sok változott egyébként. De biztos lenne pár ember, akivel együtt tudnék élni.
1: De 3, azt mondta Gyuri.
3: 3.
1: Neked?
2: Hát nekem egyébként egy csomó olyan barátom, haverom van, akikkel már amúgy éltem is az életem különböző szakaszában, vagy koleszban együtt, vagy albérletben.
1: Ja, az
2: együtt.
1: A 3 részek haverod, akivel találkoztam a reptéren, plusz az Old Gergő. Ja,
2: meg vagyunk, aha. Életem különböző szakaszaiban ők mellém vetődnek, akár együtt lakásban.
1: Tehát ővelük el tudnád ezt képzelni, ezt a kommunát.
2: Simán.
1: Mondjuk.
2: Ez a csapat, ez így nagyon erős lenne, szerintem elszórakoztatnánk egymást, és egyébként még vigyáznánk is egymásra, tényleg.
1: Jó, ha ez a csapat költözne össze, amik mik vagyunk. Ezt próbáljuk egy picit így végig gondolni, hogy ha ez a csapat lenne, Pacika is, Anett is, te, hogy például kell-e egy ilyen helyzetben vezér?
3: Kell.
1: Hoppá.
5: De miért?
3: Meg is van.
2: Miért kell?
5: Miért
2: vezér?
5: Kell? Hát egyenrangú.
3: Anett, azért, mert hogy nyilván mindennek van egy folyamata, tehát azért valahogy az, hogy mondjuk a kertet, a mosást, a programokat valakinek össze kell tenni. Tehát
1: hát egy igaza van, tehát nem linkeskedheted el a melót úgy, mint ma teszed.
2: Ott meg komolyan kell majd melózni, mikor együtt lakunk.
3: Igen, gazdasági szövetkezetet kell nyitnunk ahhoz, mindenki bedobja
5: a nyugdíj. De én nem akarok dolgozni egész nyugdíjas koromban. Én élvezni akarom a társaságotokat.
1: Ki lehet zárni a csoportból?
2: Majd valakinek. De hát, hogyha ott leszünk, így te is velünk laksz, nem?
1: Uh-huh. Persze.
2: Hát akkor gondolom, mint ahogy az egész életünkben megszoktuk, akkor te leszel a vezér,
3: de hogy is ő lesz, nem? Nem, itt. Itt, de már nincs rádió műsor, nem fog reggel 6-kor fölkenni, azért megszólal.
1: Ki lesz a vezér, Évi?
3: Én.
1: Miért gondolod, hogy te jó vezérünk lenni?
2: Mondj egy-két érvet.
1: Igen, tényleg.
3: Nézd, szerintem gazdaságilag tudnám vinni a csapatot, a programokat, a feladatokat sokkal jobban le tudnám osztani, számon tudnék.
2: Mi nem akarunk nyugdíjas korunk, mi katonai kiképzés.
5: Na, látod, Gyuri, az előbb engem kiszártatok emiatt.
1: Te dolgozni nem akarsz.
5: De most az Évi leosztja a feladatokat.
1: Hát de miután nem tudsz főzni, nyilván takarítasz.
5: Mindegy, oké, azt bevállalom, azt legalább szeretem.
3: Igen, de gondolj bele, időskorotokra egyre kevésbé akarjátok megcsinálni a feladatokat. Tehát a kertet nem hanyagolhatjuk el attól, mert öregek vagyunk.
5: De ne legyen kertünk.
2: Hát hol fog küldögelni?
1: -1 fő.
2: Sajnos. Nem jutott be.
1: Még a busz megállói kiviszünk.
2: Ebben a szuper otthonban nem jutott el benned. És egyébként gondoskodnál rólunk, vagy csak parancsolgatnál?
3: Nem, össze kell tenni, össze kell fogni, és szerintem én tudnám közületek legjobban ezt összefogni.
1: Gyerekek, azért más-más fizikai állapotban leszünk azért. Ne felejtsük el, hogy én vagyok a legöregebb, tehát valószínűleg mit tudom, én fogok már a legrosszabbul tudni mozogni.
2: Aha.
3: És?
1: Hát mi, elesek?
3: Hát majd felsegítünk.
1: Befáslizzik a kezemet.
3: Aha. Uh-huh. Ezt is megtudjuk még.
1: És akkor kell pisilnem.
3: Azért van Anett.
5: Anett már nincs. Anettet kiraktátok.
2: Anett sajnos.
3: Sajnos. Na itt kell a feladat leosztás.
2: Sajnos ott van a szabálykönyvben, hogy a pisiltetés vezetői teendő.
3: És erre kell szabályt írnunk, hogy ilyen esetekben kikinek a nemi szervét mikor foghatja meg.
1: Ja, nem, erre nem akarik. Erre nem akarik, szóval én most csak a balesetre mondtam.
2: Toljatok ki engem, és a busz megáll a Anett mellé, mert nem ez a rendnék ebben a csapatban, mert szabályokra fogjuk egymást.
1: Óhatatlan, erre is gondolnunk kell, óhatatlan, hogy előbb-utóbb valamelyikünk meghal. Valószínűleg én.
2: Hát de miért veszed ezt biztosra? Egészségesen élsz, van itt, aki nem él ilyen egészségesen.
1: Ki fog szerinted meghalni előbb, mint én?
3: Lacika.
1: Mit csinálunk annak a szobájával, aki elhunyt?
5: Kifestjük.
2: Te rutinos idős otthon üzemeltető vagy.
1: De úgy értem, hogy próbáljuk az emlékét őrizni, és mindent érintetlenül hagyni, vagy csinálunk belőle biliárdszobát, vagy szivarszobát.
2: Hasznosítsuk le, most a Lacikának ladás modellekkel, matchboxokkal kirakni a szobát, annak nem lesz haszna, hanem...
1: Nem, akkor akkor szivarszoba.
2: Csocsó szivar biliárd.
1: Jó. Na nézzük, hogy például mi lenne, hogyha a Gyuri meg az Évi maradna a legvégén. Ketten vagytok.
2: Ketten.
1: Igen, most már egy csomó szivarszoba van.
2: Akkor én egy darabig bujkálnék a kifestett szivarszobákban. Hogy ne találjam meg a Risztovéva, hogy gyomlálni kell.
1: Na, de már öregek vagytok, Gyuri. Te is, Évi is. Már nagyon öregek vagytok. Ez a csipkerődés még megvan, csak már gyerekettesebb hangon. És...
2: Hagyjál már békén.
3: Jól van már.
1: Jó. Ki szeretne utoljára maradni?
2: Én elpucolok ebből az otthonból, a ketten maradunk. Én egyik hajnalban felkelek korán, még Éva előtt.
1: És világámész?
2: És letotyogok egy lábbal a busz megállóba. És a legközelebbi távolsági buszra felvonszolom magam.
1: Menjen bárhova?
2: Bárhova, én elhúztam. Nem várom meg, hogy felébredjen, nem?
1: Évi, ki maradjon utoljára?
3: A Gyuri.
1: Tehát, hogy te előbb haj meg.
3: Abszolút. Hát még azért temessen el.
2: De én már nem leszek ott.
3: De nem.
2: Én már átmentem Bácsalmásra, vagy valahova. A busszal.
1: Mi lenne, ha elhúzza Gyuri valóban Bácsalmásra?
3: Utána mennék.
2: Ez a baj.
1: De te tényleg utána mennék, vagy örülnél, hogy te vagy a király, hát
3: nem,
1: és te győztél?
3: Nem tudom, hogy elkezdett a demencia úrrá lenni rajta, és vissza kell hozni, tehát itt idős lehet.
1: Kerestetén a rendőrség, hogy Gyuri bácsi elmondtam, 87 éves eltűnt?
3: Így van.
2: Persze. És akkor azt hiszem, hogy a Bácsalmáson megúsztam, azt rám rúgja az ajtót. Le kell szedni a cseresznyét, hova jön, loptál?
0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 10 óra lesz 6 perc múlva. Na, szerintem ez megint ez a szétesett gondolatú ember írhatta. Szép hétvégét, magyar-finn meccs, nincs reklám. Amúgy rendben minden van. Letörölt fal azt dús esemény hétvéget. Pityu, szétestél. Nincs mese, Pityu, szét vagy membe.
2: Bármit fogyasztasz, Pityu, elég belőle. Most elég.
1: Pihenj, igen, aludjál. De értjük, magyar filmmeccs, oké.
2: Okay. Ezt még értettük.
1: Ezt még értettük. Jó, MotoGP, magyar filmmeccs, ezek lesznek, oké. Okay. Nem?
3: Tehát, igen, MotoGP futam van a Balatonringen, én megyek.
1: De nagyon lelkes
3: vagy. Én nagyon lelkes vagyok. Igen, hát ugye ez egy világbajnoki futam, óriási dolog, ez a második rendezése a Magyarországnak, úgyhogy én biztos, hogy ott leszek. Óriási dolog, tehát hogyha valamit akartok hallani, az az, amikor a rajtnál felbőgnek a motorok. Olyat még nem hallottál.
1: Hát tehát, én hallottam Forma 1-et, és azért azt nehéz überelni.
3: De hidd el, hogy lehet. Érdemes.
1: Tényleg? Uh-huh, ilyen kis Simpsonokkal?
3: Igen, ezek Simpsonok. Nem, babetták. Neked
1: babetta. De hát, bocsánat, oroszlánhoz képest az egy szúnyog.
3: Nem tudom, nem volt. Nézd, nem voltam még Forma 1-es futamon.
1: Ja, nem voltál Forma 1-es futamon.
3: Nem, idén megyünk. Hát még nem mondtam, jó, hogy, hát nem mondtam, hogy intéz, csak majd most.
1: Jó, majd intézzük. Na, itt a témáinkra írja valaki, gyerekek. Elsősorban hülyék vagytok, röhögök. Na de. Ma fantasztikusak voltatok, nagyon jó és elgondolkodtató volt ez a téma. Ki hogyan szeretne megöregedni és mit szeretne csinálni nyugdíjas korában. Eléggé elgondolkodható, azt hiszem ma este előhozom a férjemnek. Nem véletlenül vagytok a rádiózás királyai, én mindig azt vallom, amíg az egészség és a pénztárca engedi, minden lehetséges imádat van Éva Szlovákiából. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez tényleg gondolatébresztő volt, annak szántuk, mi mindig picit egy ilyen kis humoros csomagolópapírba tesszük bele, de igazából nagyon sok témánk elgondolkodható, és az Évivel is dumáltunk erről, hogy őt is elindította egy úton, Gyuri is azt mondta, hogy ő is gondolkodik ezen, tervezget. Nem lehet csak úgy, hogy élünk bele a világba, és várjuk a német nyugdíjat.
3: Igen, persze. Meg lesz, ami lesz.
1: Igen.
2: Jó tesz a léleknek is tervezgetni.
4: Itt vagyok, mindent hallok.
2: Hát Anett megindul a BKV hajóval. Az lesz a jó kirándulás.
1: Igen, hát nem lesz német férje. Aki meghal, akkor ez lesz.
4: Jézusom. Igen, jól látod. Gyorsan vegyem már el egy német férj.
1: Aki nincs jól. Hát kb. Nem lesz ebből sose özvegyi nyugdíj. Na jó, gyerekek, jó. Ki jön most?
2: Leirer Timi érkezik, képzeljétek el. Vágó piros Szabin van, úgyhogy Timi társaságát élvezheti mindenki.
1: Jó.
3: Jó. Hát vártam, hogy mondod, hogy miben van, látod.
1: Nem érdekel, engem csak a piros érdekel.
3: Ja, hogy a piros ruha szöltje.
1: Tehát az, miben van Timi, hát ne hülyéskedj már. Kérlek, el sem mondta, tudod.
3: Én vádom.
1: Jó, akkor mi meg hétvégézzünk? Mit vigyorogsz?
2: Ez lenne a terv. Hát én már péntekben vagyok.
3: Én már várja, hogy menjen haza.
1: Akkor menjetek haza, találkozunk hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
0: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
5: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
0: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
5: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
2: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
3: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
2: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
1: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát DZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
13: Fordítva.
12: Üfötlőzne gyelgéz a kék
13: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
14: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. Több száz igazoltatás volt Kelenföldön. Napos időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen. Mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki. A telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják. A telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű

0: tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más terméknél is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
0: Több mint 700 embert igazoltatott a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén az elmúlt egy hétben. Összesen 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították. A vasútállomás környékére új térfigyelő kamerákat is telepítettek. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Etele téren és a közlekedési csomópontoknál. Autizmusbarát előadásokat tart a fővárosi Nagy Cirkusz. A Mirás című produkció június közepén két alkalommal is látható lesz. A műsort úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek. Ma is változóan felhős, de alapvetően napos időnk lesz, északnyugaton egy-egy szápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap aztán ismét sok lesz a napsütés, de a déli és a keleti ország részben záporok helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de csak elszórtan fordulhat elő, zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek! Ma én várom önöket mostantól, egészen délután 2-ig együtt indítjuk a hétvégét. A mikrofonnál Leirer Tímea. A legnagyobb slágereket hozom így a hét utolsó munkanapja. Tutira könnyebben telik. Nem sokára Rajcet, Fred, Pink, és kezdünk a Pet Shop Boys-tal.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. What is love? A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Leirer Tímea. Péntek délelőtt van, és ilyenkor már sokan fejben elkezdték a hétvégét. Sőt, szerintem a szerencsések talán nem is csak fejben. Az időjárás is rásegít erre, az ország nagy része is sok napsütés várható. Délután néhol jöhet egy-egy zápor vagy zivatar, de a hőmérséklet mindenhol 28-30 fok között alakul. Szóval nyárias hangulatban telik a hét utolsó munkanapja. És ha már nyárias hangulat, Cher következik. A Strong Enough 1998-ban jelent meg, és a legtöbb Cher rajongó szerint ez az egyik legerősebb dal a Believe korszakból. Cher tehát azonnal énekelni kezd, aztán jönnek a 2000-es évek slágerei is. Cellóval és DJ pulttal érkezik majd a Clean Bandit és a Rather Be Cher után itt a Retro Rádióban.

Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Úgy tűnik, ezen a hétvégén tényleg megérkezik a nyár, 28-30 fok lesz a fagyisok legnagyobb örömére. Mert hogy most hétvégén szerintem eldől, hogy ki mennyire bírja a hőséget. Biztos lesz, aki strandol, lesz, aki füvet nyír, és leszünk mi, akik tudományos alapossággal teszteljük majd a városok összes fagyizóját. Bárhogy is alakul, egy kis nyári hangulatot már is adunk. Jön Eric Carmen a Dirty Dancing emlékezetes slágerével. Ez a Hungry Eyes a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Messi Mouse és Fenn a csúcson. Pont a múltkor hallottam valakitől, hogy hiányzik ez a zenekar. Léteznek, dolgoznak. Tavaly újra összeálltak, új dalaik vannak, szerintem hallunk még róluk, akár itt a Retro Rádióban is. Ahol viszont most egészen más stílusban folytatjuk, mert hogy péntek van, a hétvége már csak egy karnyújtásnyira. Ilyenkor valahogy kicsit könnyedebben vesszük az akadályokat, úgyhogy kell nekünk egy kis abba. Hát az ős slágereik már évtizedek óta újra és újra megtalálják a közönségüket. A Mamma Mia Musical több mint negyed évszázada fut már mindig valahol a világban, miközben az ABBA vajásró London egyik legnépszerűbb látványossága. Nagyon sajnálom, hogy amikor 2 éve ott voltam, akkor ezt kihagytam. Vissza kell mennem megnézni, de addig is kárpótol engem a most következő sláger. A filmre gondolva jöjjön egy kis görög szigetes életérzés, mert hogy napsütésre meg jókedvre vágyunk pénteken, úgyhogy ezt a dalt szerintem nehéz felülmúlni. Itt az ABBA és a Mamma Mia Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már mondtam, ezen a hétvégén itt az igazi nyár, úgyhogy nyárindító hétvége déltől itt a Retro Rádióban elképesztő nyereménnyel fogom mondani a részleteket a következő órában, miközben zenél többek között Coolio. A Veszélyes kölykök című filmből jön majd a Gangster's Paradise, de velünk lesz Billy Idol is. Egy igazi rocker nem pihen, Sweet 16, a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-én 220 felett fog pörögni a hangulat a Budapest Parkban, mert jön az örökzöld pop formáció.

0: és szakaltat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: GAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
3: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
4: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is. Palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire. Borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berepár megyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
9: Ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálat. Tehát is ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
8: Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Népih oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Népih szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A legjobbakat mindenkinek 11 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Erre az órára is hozom a legnagyobb slágereket, amelyekkel a legkönnyebben telik a hét utolsó munkanapjának néhány utolsó munkaórája. Itt lesz velünk Kylie Minogue, a KFT és az Alphaville-lel. Már

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió, Párduc Oroszlán, Gorilla, Szavannák. Hát ha olyan meleg nem is lesz a hétvégén, mint Afrikában, azért itt a nyár vitathatatlanul, nyárunk pedig indul a nyárindító hétvége itt a Retro Rádióban déltől. Fogom mondani erre vonatkozóan is a részleteket, mert hogy fantasztikus nyeremény vár mindenkit, de egy kicsit beszéljünk még előtte arról, hogy június 5-e van, és ma van a környezetvédelmi világnap. Ilyenkor arra szokták felhívni a figyelmet, hogy a nagy változások sokszor apró döntések kezdődnek. Ez pedig ott kezdődik, hogy ugye beszélünk róla és odafigyelünk rá. Az idei központi téma a klímaváltozás és az, hogy milyen jeleket küld nekünk a Föld, és hogy mi hogyan reagálunk mindenre. Szóval, ha már most kicsit melegebbnek érezzük a júniust, mint gyerekkorunkban, akkor bizony nem csak képzelődünk. Persze nem csak a természetben érdemes gondolkodni a megújulásról, meg az újrahasznosításról. A környezetvédelemben és a zenében is vannak dolgok, amelyeket nem kidobni kell, hanem újra gondolni. Az FS65 Blue című slágere például 99-ben végig táncoltatta az egész világot, aztán több mint 20 évvel később David Guetta és Bebe Rexha új életet adott neki az I'm Good-dal. Hát kevés dal mondhatja el magáról, hogy két külön generáció kedvence lett ugyanazzal a dallammal. Nálunk az eredeti jön, FS65 és Blue itt a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Ma délben indul a nyárindító hétvége, és vele együtt a játék itt nálunk. A nagy hőségben lehűtött slágereket kell majd keresni, a tét pedig egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány lesz a Family Frost-tól. Érdemes figyelni, egész hétvégén a játék mellett az időjárás is igazi nyári hangulatot ígér. Sandra most nem a hűtőpultból, hanem az éjszaka hevéből érkezik. In the heat of the night, a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Péntek dél körül járunk, ilyenkor már sokan azt számolgatjuk, hogy mennyi van még hátra a munkaidőből, úgyhogy különösen vicces, hogy melyik sláger következik. A Bangles és a Manic Monday, amiben az énekesnő Susanna Hoffs pont egy olyan hétfőről énekel, mondom hétfőről, amikor minden összejön, mindenki rohan és semmire sincs elég idő. De szerencsére még péntek van, az ebédszünet közeleg, a hétvége pedig látó távolságon belül, úgyhogy örüljünk neki, hogy péntek van, de itt a Bangles és a Manic Monday a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Minden adott. A nyár, a jó idő, a napsütés, a hétvége, a legnagyobb slágerek. Szóval indulhat a nyárindító hétvége itt a Retro Rádióban. Aki megnyerni az 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Family Frosttól, és ki ne nyerné meg, az figyelje a lehűtött slágert. Fogom jelezni, hogy melyik az a következő órában, és utána hívjon tizedikként. Ki tudja, lehet, hogy ezt a slágert hűtjük le. Jön majd a Lebustól a Be My Lover, de itt lesz Bonnie Tyler is. It's a heartache. Nothing but a heartache. It's a heartache a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50.000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
5: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
6: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter azt a törvénycsomagot, amely ahhoz szükséges, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid azt mondta, hogy ebben főleg a korrupció ellenes intézkedésekről van szó. A miniszter arról is beszélt, hogy ha elfogadják a törvényeket, akkor augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes hév és intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
1: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
0: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó hétvégét, jó étvágyat kívánok mindenkinek, és sok szerencsét a játékhoz. Figyeljék a lehűtött slágert már ebben az órában, a nyárindító hétvégén itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Leire Tímea, a sorban pedig nem sokára Timbaland, Ergo, Kim Novák, és most a Genesis és a Land of Confusion.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már 6 slágert lejátszottam ebben az órában, és még egyiket se hűtöttem le. Úgyhogy figyeljenek, valamelyiket le fogom hűteni, és ha tudják melyik az, és 10-én telefonálnak önöké az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány. Június 5-e van, úgyhogy a nyárindító hétvége mindenképpen aktuális, ilyenkor egyre többen gondolkodnak már azon, hogy nyári szabadságra vennek, sőt, vannak, akik nem is várnak vele. A turisztikai szakemberek szerint a június elejé hétvégig évről évre népszerűbbek azok körében, akik egy-két napra szeretnének kiszakadni a hétköznapokból. Nem feltétlen messzire, csak egy kicsit máshová, és van is ebben valami. Néha két nap kikapcsolódás többet ér, mint egy hónap panaszkodás, mondjuk a munkahelyi kávégép mellett. Figyeljék a lehűtött slágereket, nyerjék meg akár ebben az órában a Family Frost ajándékutalványát, most pedig utazzunk. A kérdés, hogy hová? A No Mercy nem segít, de a kérdést ők is felteszik. Where do you go? Itt a Retro Rádióban.

0: most telefonáljon. 0620-22-22-122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Slágerei Retro Rádió, Anastasia és az I Am Out of Love. Előtte pedig itt volt velünk a Hip Hop Boys és az Ott Várok Rád. Nem tudom ki, hogy van vele, én egy picit fáztam, miközben hallgattuk. A telefonszámunk 0620-22-22-122, várom még a 10. telefonálót a nyárindító hétvége játékunkon. Várakozás közben azonban egy kis 80-as évekbeli életérzés belefér. Samantha Fox annak idején modellként lett ugye világhírű, erre minden férfi emlékszik, aztán sokak meglepetésére zenei pályán is komoly sikereket ért el. Az I Only Wanna Be With You pedig különösen érdekes dal a karrierjében, mert hogy nem saját szerzemény, nem is neki írták, hanem egy 60-as évekbeli sláger feldolgozása, amelyet ő újra a listák élére repített. A dal üzenete pedig örök, amikor valaki mellett egyszerűen csak úgy jó lenni, akkor nem akarunk máshol lenni. Samantha Fox és I Only Wanna Be With You itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Hamarosan kiderül majd, hogy ki lesz a nyárindító hétvége 50 ezer forint értékű utalványának a nyertese ebben az órában. Előtte azonban utazunk a világ másik végére. Mi itt Magyarországon éppen örülünk a 28-30 fok körüli nyári időnek. Hát van hely a világon, ahol erre csak legyintenek Bangkokban. Például most napközben 33-35 fok van magas páratartalommal, ami miatt ezt még melegebbnek érzik. Szóval, aki most azt gondolja, hogy odakint trópusi a hangulat, annak tessék, lehet ez ennél izzasztóbb is. Illusztráljuk mindezt a Shock című musical egyik slágerével. Murrayhead és One Night in Bangkok itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és elindult a nyárindító hétvége. Benne lehűtött slágerekkel, amelyek közül egy már el is hangzott, valaki pedig itt lesz a vonalban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Szia, Anita vagyok, és jártam szeretni.
0: Hello, Anita, és onnan telefonálsz?
2: Budapestről.
0: És mit csinálsz éppen?
2: Félreálltam a kocsival, hogy telefonálhassak, megyek a kislányomért az iskolába.
0: Jó, akkor ne szaporítsuk tovább a szót, nehogy aztán szegénynek ott kelljen állni az iskola előtt, mint Peti abban a Bergendi dalban. Milyen dalt hűtöttünk le, mit hallottál?
2: Hip-hop Boys-tól az Ott várok rád.
0: Igen, és te vagy a tizedik, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jó voltából.
2: Jaj, de jó, nagyon szépen, köszönöm.
0: A kislányod kap belőle jégkrémet, ugye?
2: Biztos lesz benne, igen. Sőt, az egész osztály meg fogja kapni, úgyhogy.
0: Gratulálok, köszönöm szépen, hogy játszhattunk, akkor siess a kislányért az iskola elé, és jó hétvégét kívánok nektek.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
0: További esélyek a nyerésre a következő órában újra jön majd egy lehűtött sláger. Hogy melyik? Kiderül, hogyha figyelnek ránk. Az biztos, hogy a Gálaféle Freed from Desire elhangzik majd. És jön a Queen is a Friends Will Be Friends-el. Egy és két óra között itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: G-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.

0: Újabb módszerrel próbálják megkicsalni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen se fizessünk. Három országból már nem jöhetnek vendégmunkások hazánkba. A Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból sem hozhatnak Magyarországra dolgozókat a munkaerőkölcsönző cégek. Erről beszéltek a kormány szóvívők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy akik korábban érkeztek, azok maradhatnak és kérhetik a munkavállalói joguk meghosszabbítását. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
1: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Eskü című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes délután, jó hétvégét mindenkinek, egy óra múlt a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában még együtt leszünk, és ebben az órában még adok valakinek egy 50.000 forint értékű vásárlási utalványt. Figyeljék a nyárindító hétvégén a behűtött slágert, és most fogadják szeretettel Billy Joel-t.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Igazából a Neoton Familiának nyár van. Elindult, ez már az igazi. Odakint verőfényes napsütés, 29-30 fok. A Retro Rádióban pedig nyárindító hétvége, 50 ezer forint értékű Family Frost utalvánnyal. Figyeljék, mikor jön a lehűtött sláger, akkor telefonáljanak 10-ként. Az biztos, hogy Michael Jacksontól a Bad megszólal nem sokára. Korda György is kivisz minket a reptérre. Most pedig jön a sláger, amit mindenki ismer, de szerintem a szövegét szinte senki sem érti. Nyelvtől és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül Snow Informer című slágere a 90-es évek elején meghódította a világot, miközben a hallgatók milliói próbálták megfejteni, hogy miről is énekel valójában a kanadai előadó. Nem volt könnyű dolguk, a dalban jamaikai szleng és nyelvjárási kifejezések hallhatók, ezért az angol anyanyelvűeknek sem könnyű követni a szöveget. Ettől függetlenül világsláger lett, több mint 30 éve próbáljuk énekelni. Itt van Snow és az Informer a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Bryan Adams és a Here I Am nem sokára élőben énekli majd a művész ezt a dalt Budapesten. A meteorológiai előrejelzés hidegfrontról szól, a mai napon érkező hidegfrontról. Én ebből egyelőre semmit sem érzek, a fejfájást sem, a hideget sem. Csodálatosan süt odakint a nap, és jó meleg van, 29-30 fok, ha valaki mást érez, szóljon. De lehet, hogy csak a lehűtött slágerek okozzák a nyárindító hétvégén. Figyeljék a következőt, hogyha pályáznak az 50 000 forint értékű vásárlási utalványra, addig pedig fogadják szeretettel Ray Parker Jr.

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen ennyi az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ebben a Kánikulában igazán ránk fért egy lehűtött Nox sláger. A telefonszámok 0620-22-22-122 itt a Retro Rádióban. Közben az M1-es autópályán haladni próbálóknak mondom, hogy nagyon erős a forgalom, de hát ezt gondolom önök is tapasztalják a főváros felé vezető oldalon. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódnak a járművek. Sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nagyon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is konkrétan állnak a járművek ok nélkül, úgyhogy az Útinform munkatársai azt javasolják, hogy aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használni inkább. Jó utat és kitartást kívánok mindenkinek a Queen slágerével, Friends Will Be Friends, itt és most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt 2 óra van, úgyhogy át is adom majd a helyem Dénes Tamásnak, de előtte még adós vagyok valakinek, aki remélhetőleg már itt van a vonalban, egy vásárlási utalvánnyal.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy de nagy a zajot körülötted.
2: Igen, nagyon hallgatom a zenéteket, mert szeretem. Nagyon.
0: Na hát ennek én nagyon örülök, meg remélem nagyon figyeltél arra is, hogy lefagyasztottunk-e, lehűtöttünk-e valamit ebben az órában.
2: Igen. A Noxtól a 100-szorölej.
0: És úgy érzed, hogy ránk fért ebben a kánikulában egy kis hűtés?
2: Hát igen.
0: És úgy érzed, hogy rád is rád férne?
2: Rám férne, 30 fok van nálunk is.
0: Akkor van egy jó hírem, mert hogy te lettél a 10. Gratulálok!
2: Júj!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány. A Family Frost applikációjának jó volt.
2: Nagyon örülök, köszönöm. Nagyon örülök.
0: Hűtés szerintem minden mennyiségben meg lesz. Én köszönöm szépen, hogy játszottunk, és köszönöm, hogy hallgatsz ránk.
2: Köszönöm szépen.
0: Akinek most nem sikerült nekeseregjen, a délután folyamán lesz még esély a nyerésre. 2 órától már Dénes Tamás nem. Ő várja önöket egészen 6-ig. A délutánt ezzel a slágerrel indítja. Jön Michael Field és a Moonlight Shadow, én pedig köszönöm a figyelmet mára. Holnap reggel találkozzunk. Addig is jó hétvégét. Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
3: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
3: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50.000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
3: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
4: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
5: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
6: Augusztus 14-én 220 felett fog pörögni a hangulat a Budapest Parkban, mert jön az örökzöld pop formáció, a Neoton Familia. A napfényes slágerek és a neon dallamok minden generációt megmozgatnak. Neoton Familia, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
7: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
8: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
9: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
8: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.

0: beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A miniszter hozzátette azt is, hogy további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre költenék. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Rengeteg gyorshajtót buktattak le májusban a budapesti trafipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedetnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott. Ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a NÉBIH elnöke, országos főállatorvos.
1: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ez reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
0: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután. Csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, amit Timi elkezdett, folytatom. Megy tovább a nyárindító hétvége az 50 000-es Family Frost utalványokért. A nyitány most Mike

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, gyorsan két SMS. Sziasztok, Sopron és környéke 18 Celsius fok van, borús, néha csöpörög az eső, medgem készítéséhez viszont jó idő van, írja valaki. Laci V8 pedig azt írja, sziasztok, irigyen hallom, hogy 30 fokról beszéltek, Lengyelországban most 17 fok van. Tessék, Sopron környékén meg 18, ott egyel előzik. Itt most a stúdió környékén 23 fokot mutat a hőmérő, azért a 30 majd inkább vasárnap várható. Nálunk pedig a folytatásban a játék várható, az a játék, amely azt hiszem sokak lelkébe beleírja magát, mert hogy az a neve, hogy nyárindító hétvége, és az a nyárindító hétvégében a hőségben, hiszen holnaptól komoly hőség várható, leütött dalokat kell keresni, a tét pedig nem kevesebb, mint 50 000 forint értékű vásárlási jutalvány a Family Frost jóvoltából. A valakinek a Family Frost nem lenne ismerős, a Szólj anyádnak hozzá pénz című dalt mindenképpen dúdolj el, vagy B verzió, gondoljon jégkrémekre, nem is akármilyenekre. Úgyhogy azt hiszem itt állunk meg, hiszen bármikor jöhetnek azok a lehűtött dalok. Előtte azonban itt a Rembrandt és az I'll Be There For You, a jó barátok muzsikája a Retro Rádióban.

0: telefonáljon. 0620-22-22-122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 6 perc múlva 3:43, és azt hiszem, hogy ha még van, nincs is igazi hőség. Holnap után az lesz, úgyhogy kitűnően jön esetleg azok a jó kis jégkrémek, amiért folyik most a verseny. Nem is kevés, 50 000 forint értékben. Na jó, nézzük, ki van már is itt a vonalban. Halló!
2: Halló, Luca vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, Luca, honnan jelentkezel?
2: Mezőnyáradról.
1: Luca, mivel foglalatoskodsz jelen pillanatban?
2: Sütünk most éppen anyukámmal.
1: Mit?
2: A barátnője férjének lesz születésnapi bulija holnap, úgyhogy oda készülünk.
1: Ó, születésnapi bulira, mit süttök?
2: Ő islet és méteres sütit.
1: Méteres süti isler, jól hangzik. Figyelj, ki tudsz-e nézni, hogy hány fok van most nálatok?
2: Hú, mindjárt egy pillanat. 26.
1: Jó, az a 26 az jó, nem rossz, igen. Az már melegnek nem számít. Van. Ott már a jégkrém elkezd olvadni, mert hogy te vagy a 10. ebben a körben, Luca.
2: De jó.
1: Luca, viszont ezért el kéne árulni, hogy nálunk mi volt a fagyasztott dal, tudod-e?
2: Ricci El Poveri, ha jól mondom.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Igen, Ricky Poveri!
2: Szuper!
1: Dal cím megy esetleg?
2: Azt nem tudom.
1: Na segítek, Sara Perketiámo, én sem tudnám olaszul egyébként hirtelen, de miután ide van írva innen, sokkal könnyebb, de egyébként óriási sláger. Ha egyszer eljutsz életedben egy AC Milan meccsre, akkor hallgass meg, ahogy 70 000 ember ezt énekli. Picit más szöveggel, de nagyjából stimmel. Jó, Luca, viszont a tényen nem változtat, hogy jéghideg jégkrém. Ez az, ami rátok vár a Family Frost jóvoltából. Ahogy hallottad, 50 000 forintért azért jó pár pálcika ott van, meg mindenféle téglás, meg mindenféle kivitelben. Tehát ilyen is, olyan is, amolyan is. Válogassatok, egyétek meg a hőségben. Melyik a kedvenc jégkrémed? Milyen íz?
2: Csokis.
1: Jó van?
2: Gyurós, citromos. Aha. Ezek a kedvencek.
1: Jó, a csokisban maximálisan egyetértünk. Ebben nincs vita. Luca, maradj vonalban, hogy minden továbbit fel tudjak írni. A Retro Rádió hallgatói figyeljenek, hiszen játék a következő órában is az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalványért itt a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 4 perccel járunk, 3:43 után jön még játék, lesz még játék. Mekkora különbség van az ország két fele között? Sziasztok, Vas megye, Bükkősajtoská 15-16 fok, Lajos Mizsénél pedig 28 fokot mér a kamion. Mindenre Donna Summer a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben tényleg itt nézem, hogy az ország nyugati és keleti területei között néha 12-13 foknyi különbség van. Közben az Útinform is jelentett, két személyautó koccant az M0-as keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. Az M0-as 34-es kilométerénél a belső sávot lezárták, több kilométeres mögötte a torlódás. Még egy hír, 8-as főú Székesfehérvár és Várpalota között szalagkorlátnak ütközött egy személyautó a 22-es kilométernél, itt a 8-ason a külső sávot zárták le. Menjünk tovább, hiszen a következő órában nem csak hűsítő játékunk érkezik, hanem Zoltán Erika is majd. De lejátszom majd Mojo örökzöld dalát, a Lady-t kizárólag romantikusoknak. És ahogy emlegettem, Family Frost játék, tehát fagyasztós játék, és nagyon nagy slágerek a hétvégének itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Gondoltatok-e arra, hogy mi lesz veled 70-80 évesen?
3: Nekem ugye nagy álmom volt, és régóta a 30 éves koromban elterveztem, hogy én úgy szeretném a nyugdíjas éveimet élni, mint a német nyugdíjasok. Tehát, hogy hajón utazni, meg, tehát, hogy ilyen nagyon aktív életet élni.
4: Az menő is, igen.
3: Igen, tehát, hogy semmiféleképpen nem így bepunnyadni.
2: Aha, hanem tényleg, mert a német nyugdíjas azért tud hajóra menni, mert német nyugdíjból él.
3: Igen. Hát
2: Anettnek nem lesz német nyugdíja soha, tehát ő gyakorlatilag a Habci nevű hajón sem fog itt a Dunán tudni közlekedni.
4: Te leszel a kiskapitány a Habci maximum, ha ott melózol.
3: De én már akkor mondhatom azt, hogy gyűjtök rá, mert minden hónapban teszek félre, akkor lehet, hogy már arra az életemre gyűjtök.
4: Van egy nagy persé, rá van írva, hogy Habci kirándulás.
3: Aztán ingyen megyek.
2: Hát fölmész a nyugdíjas bérlete, föl a Lupa-szigetig és vissza.
3: De ingyen van.
4: Ez lesz a világ körüli hajóútból, ez lesz. A BKK hajó.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
6: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
13: Most az MVM nevével élnek vissza a csalók, a legnagyobb készletét dobja piacra a Lego, borongós időnk lesz ma, de kiadós eső sehol nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen se fizessünk. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, erről is szó volt a mai kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi rendszer aránytalan.

0: a tó vízminőségét javítani és pótolni a vizet. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Névi oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Névi szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Bekeményít a Lego, 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy több mint 62 centi magas építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet több száz dollárért rendelhető elő, és leghamarabb novemberben postázzák. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 4 perc elmúlt délután 3 óra és játék ebben az órában is itt a Retro Rádióban az 50 ezer forint értékű vásárlási jutalvány nyert a Family Frost applikációinak jóvoltából. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindezek mellé Black Eyed Peas vagy Horváth Charlie, nyitányként pedig George Michael.

Nehéz a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan ismét játék. Az 50 ezer forint értékű Family Frost utalványért most viszont közlekedjünk. 15 óra 24 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás. Kis Mikádó jelezte, kigyulladt egy furgon az M0-áson az 5-ös úti lehajtó előtt az M5-ös felé. Köszönöm az információt. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. Sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig csak állnak a járművek. Aki személyautóval közlekedik Budapest felé, a belső sávot érdemes használnia. Azt mondja, a korábbi baleseti forgalomkorlátozás véget ért a nullás keleti szektorán Gyánál, az M3-as felé a 34-es kilométertől a torlódás feloszlóban van. 8-as főút Fehérvár és Várpalota között szalakorlátnak ütközött egy személyautó a 22-es kilométernél, itt a külső sávot le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: telefonáljon. 0620-22-22-122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 3:34, és ilyenkor is játék itt a Retro Rádióban, méghozzá 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóboltából, úgyhogy tessék figyelni, jégkrémért bármit néha. Például most, na nézzük, ki is van a vonalban. Halló!
2: Halló, szia, hallottam meghagyni egy dalt.
1: Így van, ezt jól hallottad, és te ki vagy?
2: Szia, ja, bocsánat, ne ragudj, Árpi vagyok, elfelejtettem mutatkozni.
1: Hello, Árpi, honnan csöröksz?
2: Székesfehérváról.
1: Jó, és mit csinálsz most?
2: Hát most még dolgozom egy fél órát, de utána holiday.
1: Utána kezdődik a holiday, jó. Figyelj, csináljuk jól ezt a holiday-t, úgyhogy te vagy a tizedik ebben a körben.
2: Az igen. De jó.
1: Cserébe nekem viszont el kéne árulnod valamit, legalább a címét vagy az előadókat a fagyasztott dalnak.
2: Hát az előadók közül csak az egyiket tudom, a Paul McCartney az biztos, talán Stevie Wonder a másik, az Ivory.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Igen, mindent elmondtál.
2: Mindent elmondtál,
1: dehogy nem, hát ha hallhattad, hogy minden jó. Stevie Wonder, Paul McCartney, Ebony and Ivory, figyelj, minden megvan. Most már tényleg csak azon kell majd törődnöd, hogy kinek adjál ebből a rengeteg jégkrémből. Van a családban, aki imádja?
2: Három gyereked van?
1: Akkor nagyon jó helyre megy. Figyelj, akkor azt mondom, hogy nem is fog sokáig tartani.
2: Nem hiszem, igen. De szerintem ez a hónap az elég lesz.
1: Jó. Megvan, hogy milyen ízeket szerettek?
2: Igen, szoktunk lenni a Family Frostnál, illetve nem is én, hanem az édesanyám szokott vásárolni, mert ő van ott valamikor megy, de megvannak a kedvenc a gyerekeknek, igen, meg nagyon szeretjük ezeket a fagyasztó termékeket is, amiket lehet ott kapni.
1: Ugye, minden tudsz. Akkor nem is mondok semmi többet, csak annyit, hogy egészségetekre, és a lurkoknak, mind a háromnak boldog vakációt, mert hogy két hét múlva az is elkezdődik.
2: Igen, nekik nagyon
1: örülni
2: fognak. Akkor ez
1: már ilyen vakációs előzetes nekik. Jó, Árpi, maradj vonalban, én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék lesz a következő órában, azután és egész hétvégén, itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
5: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
6: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Julius nem Cézár azt írja, most érek haza a fővárosból Tatabányára a napsütésből a felhős idegbe. A választóvonal jelenleg Szárliget magasságában van, és egy-egy csepp eső is látszik a szélvédőn. Hát egyelőre ennyi, na meg a játék, ami jön, és mindehhez majd egy 2 forintos dal. De Billy Idol is itt lesz majd velünk a következő órában. Family Frost játék és piszok nagy slágerek, mi már készen állunk a hétvégére, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi!
10: Augusztus 14-én 220 felett fog pörögni a hangulat a Budapest Parkban, mert jön az örökzöld pop formáció, a Neoton Familia. A napfényes slágerek és a neon dallamok minden generációt megmozgatnak. Neoton Familia, augusztus 14. Jegyek budapestpark.hu.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
13: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
14: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
17: Nem, pont fordítva.
16: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
17: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
18: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
20: Már idén érkezhetnek az uniós források. Július végéig törölte a budapesti járatait a Fly Dubai. Hétvégére visszatér a napos nyári idő.

0: vállalkozások támogatására is. Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a Hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra tervezett járatait. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel az állatokat, így tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. Ezt mondta rádiónknak Szabó László, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnöke.
1: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
0: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újratölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 5 perc elmúlt délután 4 óra. Péntek van, előttünk a hétvége, ahogy hallhatták, jóval melegebb időt hoz. És előttünk egy játék a Family Frost nyereményekért. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez még Scatman, vagy a Napóleon Bulvár kezdésnek pedig a Jurit Vix.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Do

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Bármikor jöhet a játék a Family Frost nyereményért, most viszont közlekedjünk. 16 óra 22 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, M1-es autópálya, főváros felé vezető oldal, Tatától továbbra is élénk a forgalom, de a korábbi összefüggő torlódások kezdenek megszűnni. Jelenleg zökkenőmentes a közlekedés az M1-esen, a külső sávon csak kisebb lassulások fordulnak elő, ha mégse azért írjanak. Két személyautó koccant a 31-es főúton Jászberény térségében, a 75-ös kilométernél itt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. 46-os főút Gyomaendrődön a főúton baleset történt, a 42-es kilométernél, a 46-os utat Gyomaendrődnél teljes szélességében lezárták, kerülni a városon belül lehet. 52-es főút útfelújítási munkákat végeznek Solt és Fülöpszállás között, a 34-es és 51-es kilométer között, itt szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt van torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: gratuláljon. 0620-22-22-122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Kereken 5 perc múlva lesz 3:45, itt van a nyakunkon az első nyári hétvége, és ráadásul itt a Retro Rádióban egész hétvégén lehet nyerni Family Frost utalványt 50 000 forint értékben. Na nézzük, ki a következő játékosom. Halló!
2: Hello, Tamás, itt a Zsófi.
1: Hello, Zsófi! Itt a Zsófi. Csak így, lazán?
2: Hát csak így lazán, persze.
1: Zsófi, honnan csöröksz?
2: Hát az M1-es autópályáról most éppen.
1: Akkor gyorsan.
2: Foci meccsre.
1: Milyen foci meccsre mész?
2: Finnország, Magyarország, vagyis fordítva Magyarország, Finnország meccsre.
1: Oké, Zsófi.
2: Igen,
1: akkor
2: igen.
1: Gyorsan egy helyzetjelentést az M1-esről, én azt mondtam, hogy egész jól lehet haladni, hát, szerinted?
2: Hát haladunk, de azért csak ilyen kis tigább tempóba, de helyenként megáll a forgalom, de azért, na, baleset még nem volt.
1: Ez a legjobb. Zsófi, te vagy a tizedik, csak hogy közbevágjak. Figyelj, nem ezért, mert elmondtad, hanem tényleg te vagy a tizedik. Viszont cserében mondd meg nekem, hogy a felhívást követően kinek vagy melyik dala szólt itt a Retron.
2: A Rexetnek az a Lux cím száma.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Igen, pontosan! Roxette Deluxe! Hát figyelj, innentől kezdve gondolkozhatsz, hogy az 50 000 forintért vajon ebből jégkrémek lesznek, vagy egyéb fagyasztott áruk. Ez már tényleg csak rajtad múlik. Na, Zsófi?
2: Nagyon szépen köszönöm. Szerintem biztos jégkrém is lesz, mert a lányom nagyon szereti.
1: Jó, tehát akkor vannak jégkrémfogyasztók a családban?
2: Vannak, hogy?
1: Meg szabad kérdezni, hány éves a lányod?
2: 11 lesz jövő
1: 11.
2: Hónapban.
1: Hát akkor neki is így előre már boldog vakációt kívánok 2 hét múlva.
2: Hát igen, várja nagyon.
1: Igen, akkor lehet, hogy az jégkrém egy picit már a vakációra is szól majd, nem?
2: Biztos is.
1: És anyukája is szereti a jégkrémet?
2: Hát nem vetem meg, persze, pont az előbb nyaltam egyet.
1: Na, miért?
2: Hát magyarós csokis, de nagyon finom volt.
1: Ó, na jó van. Akkor figyelj, Zsófi, maradj vonalba, hogy minden továbbit megbeszéljünk, hogy tudom eljutatni hozzád az utalványt. A Retro Rádió hallgatói pedig figyeljenek, hiszen játék a következő órában és egész hétvégén csak itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkezett egy ilyen SMS, miért ordít a Dénes? Csak így lazán. Hát szerintem azért, mert örülök annak, ha valaki nyer, de tényleg tudok örülni. És hála a jó Istennek, ők is örülnek. Úgyhogy innentől kezdve, hagyj ordítsak, legalább ennyit, hogy jó nyertél. Na jó, megteszem a következő órában is, mert hogy lesz játék, és mindehhez egyébként nagyon nagy zenék jönnek, óriási slágerek.

0: majd a Queen kislemezét is, itt lesz a Kind of Magic. És még egy egész csomó nagy sláger, ezzel ünnepeljük a mai délutánt, a hétvégét. Itt a Retro Rádióban, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: A legendás Durán Durán június 28-án 20 órakor a nagyszabású koncertet Budapesten. A 14 év után visszatérő brit zenekar több mint 4 évtizedes pályafutását összefoglaló látványos showval készül. 2026. június 28. Papp László Sportaréna. Jegyértékesítés eventim.hu.
5: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel részek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
8: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmipiskóta csak 129 forint. Az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
14: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
15: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Rizska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar, jó döntés, már 35 éve.
18: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
19: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
20: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Új értékelési rendszert kapnak a pedagógusok. Afrikai sertéspest is rendkívüli lépések következnek. 122-vel száguldozott az Andrássyn egy autós. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő a Kormányinfón elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
24: Ezt az állomány faladéktalanul fel kell számolni. A telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok. Elvégzik az állományoknak a vizsgálat. Tehát reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, hogy azt fel teljes bizalommal.
23: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly

0: Nyászberény térségében a 75-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet autózni. Helyszínelnek a 46-oson is Gyomaendrődön. Felújítási munka miatt kell lassítani az 52-esen Solt és Fülöp szállás, a 34-es és az 51-es kilométer között. Útszűkület érvényes az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ahogy szoktam, most is 4 perccel délután, 5 óra után, így pénteken délután megnyitom a hétvégét, az első nyári hétvégét, méghozzá Family Frost játékkal. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jön majd a Republic vagy éppen Pink kezdésnek.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Bármikor jöhet az újabb Family Frost játék itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 17 óra 22 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatától továbbra is élénk a forgalom, de a korábbi összefüggő torlódások kezdenek megszűnni. Tulajdonképpen zökkenőmentes a közlekedés, azonban Bicske, Herceghalom és Biatorbáj térségében a külső sávon jelentős lassulások újra előfordulhatnak. Sokan tartanak az M7-es autópályán a Balaton felé, Törökbálintnál arra szól a kocsisor, és az érdi emelkedő is megtelt helyenként lépésben lehet csak haladni. Tárnok után már dinamikusabb a közlekedés. M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munkák miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, ezért a délutáni erős forgalommal egyidejűleg torlódás alakult ki. Ezen a szakaszon még egy hírem van, 46-os főút Gyomaendrődön a főúton baleset történt a 42-es kilométernél, félpályás lezárás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 8 perccel járunk délután fél hat után, és ráadásul, mint a úgy tűnik, mint itt a környéken, akár majd eső vagy vihar is lehet, feketék a felhők. De a kedvünk változatlan annál is inkább, hiszen 50 ezer forint értékű vásárlási jutalvány valakire a Family Frost applikációjának jó voltából. Nézzük is a következő telefonálót. Halló!
2: Halló, szia Tomi, Levi vagyok, Tiszaújvárosban, és a játékkal szeretnék elkezdeni.
1: Szia Levi, mit csinálsz most Tiszaújvárosban?
2: Hát épp bevásárlás előtt vagyok, majd most indulnánk
1: el. Most indulnátok el, jó. Uh-huh. És közben hallgatod a Retro Rádiót, csörögtél.
2: Természetesen.
1: És tizedik vagy.
2: Wow, szuper.
1: Na, jó van, jó, ez már így alakul, ez már így tetszik, Levi. Jó, viszont a tizedik vagy, akkor meg kéne nekem mondani, hogy vajon a felhívásunkat követően kinek vagy melyik dala szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Menetor.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jó voltából.
1: Igen! Menetwork! És a Down Under, ez volt a nagy sláger.
2: Down
1: így van.
2: Under, így van, pontosan.
1: Na, Levi, akkor így bevásárlás előtt hadd jelezzem azt az 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt, tehát hallottad az imént.
2: Igen.
1: Jó, figyelj, mi lesz ebből? Fagyi, jégkrém, egyéb fagyasztott kaja?
2: Fagyi, három gyerkőt van.
1: Három gyerek?
2: Így van.
1: Már te vagy már második, aki jelezte, hogy három gyerek van, úgyhogy vakáció előtt a fagyi az belefér.
2: Így van, nagy családosok, a világ. Így van.
1: Így van, egyébként én is csatlakozom szintén három gyerekkel, úgyhogy meg vagyunk. Jó, hát szintén akkor, de gyorsan áruld el nekem, hogy ők most még suliban?
2: Már nem, itthon vannak, és épp ballagás előtt állnak. Mind a hárman, 8. most ballagnak.
1: Várjál, ikrek?
2: Nem, de így hozta a sors, hogy együtt ballagnak.
1: Együtt ballagnak, jó. Akkor viszont megérdemlik utána majd azt a jégkrémet.
2: Oké, feltétlenül.
1: Na jó van, akkor mi is hozzájárultunk egy picit a ballagáshoz ezzel a jégkrémmel. Jó, Levi, gratulálok, maradj vonalba, hogy tényleg eljussanak azok a jégkrémek hozzátok. Én pedig hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék egész hétvégén Balázsa itt a Retro Rádióban, figyeljék majd az újabb játékfel.

0: Igen, egy retro rádió, én most ünnepélyesen átadom a stúdiót és a mikrofont Nyerges Izának, vele együtt érkezik a két órás élő retro kívánság műsor a folytatásban. A játék pedig holnap Balázsnál folytatódik, úgyhogy vele érdemes majd játszani és figyelni az újabb és újabb játék felhívásokat. Izánál viszont Whitney Houston lesz az első sztár, rögtön majd a híreket követően ezzel a dallal. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást, nagyon kellemes hétvégét. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn, ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
6: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
15: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
16: Fordítva.
15: Üfödlőzne gyelgéz a kék
16: nöggyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
17: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
18: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
19: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
20: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
21: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
1: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
24: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
23: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler. Az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csak nem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen, délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó

0: 2-es kilométer kő közelében, illetve a 470-esen nem messze Békéstől a 15-ös kilométer kőnél. Hídépítés kezdődött az 52-es úton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó szakaszon. A kanyarodó sávokat lezárták, figyelmeztetett az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Béla Szlovákiából ír Lillának és minden kedves retro rádió hallgatónak szeretné elküldeni a kívánság műsor első slágerét. Ezt Whitney Houston énekli el. Szeretettel várom a hívásaikat, engem Nyerges Izabellának hívnak.

Jó, szeretettel köszöntöm Önöket a hét utolsó pénteki kívánság műsorában. Ismét van két órájuk arra, hogy üzenjenek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, legyen szó családtagokról, vagy akár a barátaikról. Miki az egyik első retro hallgató, aki megkeresett. A férjét szeretné meglepni egy zenével. Azt írja, hogy most tartanak hazafelé a szlovéniai utazásukról, és a párja végigvezette a hosszú utat. Nagyon-nagyon ügyes volt, úgyhogy Miki arra kér, dicsérjen meg a nevében őt, és üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti. Karesz azt írja, szia Izabella, szerelmemnek Moncsinak küldenék egy slágert innen Felvidékről, üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szépek a délutánjaink együtt. Ágica, illetve egy család, Bence Sára és Norbi üzenetével folytatjuk hamarosan, előtte viszont még Shakira énekel. Ez az én meglepetésem azoknak, akiket Önök az SMS-ekben felsoroltak.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

Kívánság műsor, a Retro Rádió üzenőműsor, ahol megígértem, hogy Ágica SMS-ével folytatjuk. Kedves Izus, én a tegnapi napon kértem tőled egy hatalmas nagy drukkolást a mai vizsgázóknak. Képzeld el, hogy a vizsga annyira jól sikerült, hogy mindenki átment, és szuper jó jegyeket kaptunk. Hála és köszönet neked, és nagy gratuláció mindenkinek, az aláírás Ágica. És itt van velem egy kis család is. Szia Izabella, szeretnénk kérni egy jó számot. A feleségemnek, Ibolyának küldenénk el, aki Siófokra utazott egy továbbképzésre. Üzenjük neki, hogy nagyon-nagyon szeretjük, és vigyázzon magára. Az aláírás a családja: Bence, Sára és Norbi. Joan Jett énekel a Retro Rádió kívánság műsorában, ahol a 0620 22 22 122-es számon este 8-ig érnek el.

0: Agrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retrórádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor egy csomó-csomó szuper jó retro slágerrel és az önök szívhez szóló üzeneteivel. A 0620 22 22 122-es számon várom az SMS-eket és a hívásokat is. Ha ma nem érnek el, mert ez elő szokott fordulni, hogyha nagy a tömeg és sok az üzenet, akkor legyenek kedvesek megkeresni a hétfői napon pontban este 6 órakor. Kedves Izabella, én most csak azért írok neked a kívánság műsorba, hogy egy gyönyörű estére invitáljam azokat, akik Eger környékén élnek. Felső Tárkányban a tónál a fények éjszakája lesz. Mécsesekkel ki van rakva a sétány körös körül, és gyönyörű szép. Ezt mindenkinek látnia kell, aki eddig még nem járt ott. Köszönöm, ha beolvasod. Enikő vagyok Egerből. Jó a műsor. További szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. És itt vannak velem a sarki pados férfiak is, akik a Rolis hölgynek szeretnének küldeni egy szuper jó slágert. Kedves műsorvezető, sajnos nálunk ebben a pillanatban rossz idő van, úgyhogy nem tudjuk élvezni sem a napsütést, sem a meleget, de így legalább könnyebben tudunk dolgozni. Nagyon-nagyon jó munkát kívánok azoknak, akik szorgoskodással töltik a délutánt és az estét. Itt nincs aláírása az SMS-nek, de köszönjük szépen a kedves szavakat. Janó, Adri, Zsolti és István is megtalált. Kedves Izabella, ma este finn-magyar meccs. Mi Finnországból szurkolunk a magyaroknak. Hajrá! Hello Izabella, én szeretnék küldeni egy szuper jó slágert Andinak, méghozzá Tokodaltáróra. Nagyon hiányzik az életemből. Csupán ennyi lenne az üzenetem. No hát akkor még egyszer a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Az ajándékslágert az AD stúdió hozza el nekünk a következő percekben. Ez a nyári eső, hiszen az ország több pontján is esik, és bizony van, ahol csupán 16 fokot mérünk.

0: szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban, vagy köszöntelek titeket. Úgy hallom, hogy többen vagytok. Haló, haló.
1: Kívánok.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás.
1: Kolja Botond vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Némes Kolja Mirkónak.
0: Mi az, amit üzennél neki?
1: Hogy nagyon kedves barát.
0: Oké, mesélj egy picit arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg egymással.
1: Hát már nagyon sokáig barátok vagyunk, és hogy már óda óta barátok vagyunk, és már fotiztunk együtt.
0: Oké, mesélj egy kicsit arról, hogy fog telni a vakáció.
1: Vele fogom tölteni, és fotizunk.
0: Jó, és a szüleiddel elmentek valahová kikapcsolódni?
1: Igen, elmegyünk Ausztriába.
0: Kívánom, hogy sikerüljön szuper jól a nyári szünet. Prince Italjo és Marky Mark közöse következik. Ez a Happy People, boldog emberek. Hát a gyerekek biztos, hogy boldogak lesznek, amikor végre elérkezik az utolsó nap a suliban, és kitör a vakáció, úgyhogy egy vidám slágerrel most egy kicsit megalapozzuk ezt az egész örömteli hangulatot.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Biztosan az ön életében is akad valaki, akire ma többet gondolt az átlagosnál. Ha szívesen meglepné itt velem a Retro Rádió kívánság műsorában, akkor csörgesse a 0620-22-22-122-es számot. Szia!
1: Szia, ez a Krisztián vagyok.
0: Hello, parancsolj!
1: Szeretnék kérni egy számot Harry Barbara, a Dália otthon női dolgozóinak.
0: Mit üzennél a csajoknak?
1: Kitartást a munkával, és jó pihenést utána.
0: Szuper, neked hogy fog telni a hétvégéd?
1: Csöndesen hallgatom a Retro Rádiót, pihenek, hétközben mindig munka, úgyhogy nem uratkozok.
0: Jól van, akkor nagyon kellemes kikapcsolódás neked. Szia!
1: Neked is, szia!
0: Az ajándék meglepetés lágert a hírek után hallgatjuk meg, ez a Pointer Sisters, a Retro Rádió.

0: I'm so excited, vagyis olyan izgatott vagyok ez a hírek utáni első sláger címe. Jön a Pointer Sisters a kívánság műsorban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta, találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb

0: szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Nagyon sokan tartanak az M7-esen a Balaton felé Török Bálintnál, arra szól a kocsisor, és az érdi emelkedő is megtelt, helyenként csak lépésben lehet előre jutni. Torlódásra számítsanak az M6-oson Érdnél, a 14-es és a 20-as kilométer között a Budapest felé vezető sávokat lezárták, és a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Irányonként váltakozva halad a forgalom az 52-es úton Solti és Fülöpszállás között. Árokba hajtott egy személykocsi a 470-esen, nem messze Békéstől, korlátozás érvényes, figyelmeztetett az Útinforma.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ninyó Csányra szeretné elküldeni a következő slágert a kívánság műsorban a szerelmének, azzal az üzenettel, hogy mindig szeretni fogja. Jön a Pointer Sisters és az I'm So Excited, ez a kívánság műsor, ahol az ön üzenetét is szeretettel várom.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Szia Izus, szeretnék kérni egy számot. A kolléganőimnek az Albert Kft-ben dolgozunk délutános műszakban. Kitartást kívánok nekik, péntek van, és már nincs sok hátra. Sajnos nem írták alá az SMS-t, de talán a cégnév alapján azért célba ér az üzenet. Jó estét kívánok, önnek miben tudunk segíteni?
1: Szia Drága Izus, Marianna vagyok, Törökszent Miklósról. Szeretnék üzenni Sójának, hogy ha édesanyám hazavisz nyáron szabadságra innen az otthonból, akkor várjon ott anyuéknál a kerthelyiségben engem.
0: Legyen így, továbbadom a lehetőséget. Jó estét kívánok!
2: Jó napot, László vagyok!
0: Üdvözlöm! Parancsoljon!
2: És a kiváltal műsorba szeretnék üzenni egyet.
0: Igen, mondhatod, hogy kinek és hogy mit üzennél?
2: Szeretnék egyet üzenni a főnökömnek, Lakatos Misztőnek, Csibakházanál, tehát vendéglőszendezvényházba.
0: Oké, mit üzennél neki néhány mondatban?
2: Azt, hogy nagyon fajn, most is itt ül mellettem, megyünk Kunszentmátonra, és hogy még pluszba azt szeretném üzenni, hogy még mindig legyen ugyanolyan fajn, mint amilyen eddig.
0: Okay.
2: És pluszba még szeretném Lakatos Ádámnak is üzenni, hogy imádjuk azt a birka fejét, és ennyi.
0: Nagyon kellemes hétvégét nektek, még akkor is, hogyha lesz benne olyan rész, ami munkával telik. Mika énekel, ez a Relax, Take It Easy, péntek van. Reményeim szerint a legtöbb retro rádió hallgató relaxálhat és pihenhet, ezért gondoltunk erre a slágerre.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Rádió. A következő SMS a kívánság műsorban József üzenete. Hello Izabella, Lilinek szeretnék meglepetés lágert küldeni. Azt üzenem neki, hogy szeretem nagyon, és hogyha találkozik velem, akkor biztos, hogy nem fogjuk megbánni. Ezt én garantálom. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, jó napot kívánok!
1: Jó estét kívánok! Kérhetnék zenét? Kerekes Anna Mária vagyok.
0: Kinek szeretnéd elküldeni a következő slágert?
1: Simon Rebekának.
0: Jó, kicsoda Rebeka neked? Mesélj picit a kapcsolatot.
1: A legjobb barátnőm.
0: Oké, és honnan telefonálsz most nekünk? Hol laktok?
1: Eger.
0: Mi az a néhány kedves mondat, amit a barátnődnek üzennél?
1: Az, hogy nagyon-nagyon szeretem, puszilom, meg hogy legyen jól, kívánok neki minden jót.
0: Kedves vagy, és hogy fog telni a hétvége, milyen programot terveztél?
1: Hát leginkább azt, hogy Rebekával kimegyek, biciklizünk, meg ilyenek.
0: Nagyon jól teszitek, és kívánom, hogy legyen szép idő, és ne mossa el a bringázást, a szabadtéri kirándulást, az eső. A Fancy és a Flames of Love az ajándékszláger. Örülök, hogy itt voltál.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Feci SMS-ével folytatjuk. Kedves Izabella, Tisza Várkonyból írok most neked a kívánság műsorban. Lambéria festés közben kereslek, és szeretnék kérni egy számot magamnak, illetve Pöri barátomnak, és mindenkinek, aki szereti. Feci, kitartás a munkában. Hello Izabella, a páromnak, Gyuri és Józsefnek szeretnék üzenni, Nógrád Sápra. Nagyon szeretem őt, és köszönöm, hogy ennyire szeret minket, és ilyen jó apukája a kislányunknak. Hello Izus, számot szeretnék küldeni Balla Norbi részére. Kívánok neki nagyon sok boldog névnapot. Katica Ilkről keresett. Hello, hello! Neked miben tudok segíteni?
1: Jó napot!
0: Jöhet a bemutatkozás?
1: Iskolások! Igen, igen! Zozó, Barnus, Geri, Dani és Lóci.
0: Kinek szeretnétek egy slágert küldeni?
1: A tárgytársainknak, mert tanárainknak, de legfőképpen Gabi néni.
0: Melyik iskoláról van szó?
1: A Pécsi Szent Margit Kisterci Általános Iskola.
0: Jó, mi az, amit szeretnétek üzenni néhány mondatban a szeretteiteknek, akiket felsoroltatok?
1: Hát, hogy jó évvégét! Jó nyarat, és ennyi.
0: Oké, nektek is szuper jó vakációt, bár egy picit még odébb van. A Two Friends című sláger szól, Mike Oldfield írta, megíró Eli pedig.

Slágerei Retro Rádió. Egyetlen utolsó SMS üzenet fér már csak a ma esti kívánság műsorunkba, de ígérem, hogy hétfőn este folytatjuk. Szia Izus, kérlek olvasd be, a nadapi mexikói esthez kívánunk minden résztvevőnek jó szórakozást, és mindenki szeret mindenkit, millió puszi, Camilla, Evelyn és Ádám. Az ajándékslágerről a Black Eyed Peas gondoskodik.

0: hétvégét mindenkinek, puszi! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban. Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
2: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagyforróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: J-A-E-C-O-O. J-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-Co 5 és J-Co 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-Co.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
3: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hideg front. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
5: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok. Elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, tért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, de az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
4: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a győri Audi Eto. A hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest-Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes és nagyon szép péntek estét mindenkinek, Árpony Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai fergeteg parti. Egész nap hallhatjuk a legjobb retro dalokat itt a Retro Rádióban. Igyekszünk megfejelni még jobbakkal, még izgalmasabbakkal, de hát tudják, ez a

Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Let's get it started. El is hangzott az első nóta, amelyel elindult a mai Fergetek Party. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádióhallgatást, s hadd mondjam el, hogy most egy picit az újabb zenékből válogatunk, mármint a retro világában újabbnak számítokból. Gondolok így a 2000-es évek elejére, közepére, de még nem érjük el a 2012-es, 13-as évet, szóval igazi retro zenék ők is, csak egy kicsit régebben születtek, pontosabban korábban, de ez relatív. Itt leszünk David Guetta, Justin Timberlake, Don Omar, Daft Punk, Shakira, és még jó néhány kiváló előadó a retro világából, de mondom, ez most a 2000-es évek hangulata lesz. Akik velünk tartanak, azt tudom ígérni, hogy csak is a legnagyobb slágerek jönnek, és a legtáncolhatóbb dalok. Mi Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, a szeretettel köszöntöm Önöket, és már is itt a pillanat, hogy hivatalosan is elindul a Fergetek Party mai adása.

Justin Timberlake-kel folytatjuk, és a különlegesség ennek a nótának, hogy eredetileg Michael Jackson számára írta a Neptunes, de maradt Justin Timberlake, és lett nagy sláger.

akkor lehet, hogy hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ha belegondolunk, David Guetta már 20 éve az élvonalban, hiszen már a 2000-es évek elején is nagyokat alkotott, sőt 25 éve. One Love, ez a dal, amit most hozott nekünk, tartsanak velünk!

még mindig a Retrorádiót hallgatják. Egy igen előremutató, fantasztikus zenekarral szeretném folytatni, nagy személyes kedvenc is egyben. Ő a Daft Punk, amit ők csinálnak, az mindig, de mindig előremutat. Jöjjön a One More Time, itt a Fergetek Partiban.

0: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Közeleg a labdarúgó világbajnokság. Shakirát újra felkérték, hogy énekelje el a VB dalát, de most visszamegyünk 2010-be, és az akkori dalt, ahol egyébként megismerkedett későbbi férjével, akivel aztán összevesztek, majd elváltak egymástól, de ekkor még minden szép volt, és minden napfényes. Jön a Waka Waka!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen, délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes péntek estét, már is indul a Fergetek Party második órája. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Köszöntöm hallgatóinkat, szoktam mondani, hogy mi vagyunk a Forever Young generáció. Hát

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, igyekszem törleszteni tartozásaimból. Nem mondtam el a múlt héten sem, hogy merre jártunk, mindig reklamálják hallgatóink, úgyhogy ezt most megteszem. Jártunk a Wonder Islanden, ez egy Margit-szigeti hely, ingyenes egyébként, tehát még fizetni se kell érte. Jártunk Móron, jártunk Tiszabasváriban, Táborfalván és Dunapatajon, mind a három elképesztő hangulatot hozott. Majd 24-én vasárnap a Bikini együttes plázsbéli koncertje előtt és után zenéltem, majd ezt követte a páratlan szülői díjátadó, erről majd később mesélek. Aztán jártunk Magyaródon, illetve az Evezősön, ez egy másik ingyenes szórakozóhely szintén Budapesten. Aztán Heves, Peters Terasz és Győr. Ez volt a sorrend. Köszönöm mindenkinek, aki velem tartott, de most megy a műsor tovább. Tartsanak velünk, folytatódik a Mix. Itt a

0: vezet műsorunk második órájának is a vége lassan, sokfelé eljuthatunk ebben az időben is. A héten volt például az egyik legnagyobb magyar sportszergyártó cégnek a céges rendezvénye, ahol rengeteg olimpiai bajnokkal, rengeteg magyar sztárral, énekessel, zenésszel, rapperrel töltöttük, és tényleg mulattuk együtt az időt. Ugye milyen szép a magyar nyelven, mulattuk és mulattuk egyben, de tényleg nagy hangulat volt, és nagyon-nagyon jól telt az idő. Aztán Tihany, aztán volt egy Münchenem, majd Békásmegye, Nagykanizsa és Budapest, és holnap is úton leszek, és holnap után is ezeket mind-mind szeretettel ajánlom önöknek. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, folytatódjék a műsor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér hollywoodi konya. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalat támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
4: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
3: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú eskü című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk harmadik órája. Kellemes péntek estét mindenkinek. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legtáncolhatóbb dalait. Erről szól a Fergetek Party, valakinek ez a buli. Tessék nyugodtan felhangosítani és bulizni, aki pedig Udman.

Hosszú éveken keresztül megadatott a jó sorsomnak, hogy az NBA-t közvetíthettem. Részben a helyszínről, részben pedig a budapesti stúdióból. Azt hallom, hogy most már nem nagyon van költségvetés arra, hogy valaki kiutazzon. A döntőkre és az osztálygálákra mindig volt módunk eljutni. Egy remek kis csapat alakult ki, Méhes Gáborral, Zümivel, valamint Hajdú B. Istvánnal közösen, valamint Lajtai Péter hatatos támogatásával egy nagyon aktív kis csapat közvetítette évről évre az NBA nagy mérkőzéseit. A nagy döntő idén is megrendezésre került, természetesen a New York Knicks és a San Antonio Spurs fognak összecsapni a Larry O'Brien trófeáért, így hívják a díjat, amit adnak az NBA győztesének. A Knicks egyébként nagyon régóta várakozik, hogy bejusson a döntőbe, a Spurs pedig egy elképesztő rájátszás után harcolta ki a szereplést, kosárlabda rajongók szerint igazi csemege várható, két remek formában lévő csapat fog összecsapni. Aki szereti a kosárlabdát, szereti az NBA-t, a legjobb szívvel ajánlom, elképesztő hangulat, és egy kicsit mögé tudnak látni, ha figyelik a szünetekben történt dolgokat, ha figyelik a közvetítés alatt azokat, amik nem csak a játékkal kapcsolatosak, akkor egy varázslatos világ is felsejlik azok előtt, akik nézik az NBA közvetítéseket. Amennyire most utána néztem, így a mai műsor előtt nagyjából fele-felére adják, hát majd eldől, de hallgatóink pedig maradjanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei.

0: Nagy eseménynek adott otthont a magyar főváros, ugyanis megrendezték az Európa Liga döntő után a Bajnokok Ligája döntőjét is. Ahogy az Európa Liga döntőben is szerepet kaphatott a mi kis fergetegparti csapatunk, hiszen a Sevilla győzelme esetén én játszottam a csapatnak. Érdekes volt egyébként, hadd meséljem a hallgatóinknak, olyan szerződést kötött velem az UEFA-n keresztül a Sevilla. Ha nyer a Sevilla, akkor meg kell jelennem 10 óra 30 perckor egy nagy budapesti hotelben. Ha veszít a Sevilla, otthon kell maradnom, vagy otthon lehet maradnom, fél gázsit fizetnek, ellenkező esetben egészet. Nekem már a nagypapám is rászurkoló volt, de a Sevillájé még soha nem szorítottam így, mint most. Természetesen nem a Reállal játszott, mert akkor azért egész más lett volna a helyzet, de nyert a Sevilla, és egy reggeli tartó bulinak lettem a házigazdája, ahogy idén is egy helyszínen egy remek bulinak adtunk otthont, és picit mégis ott voltam a Puskás Ferenc arénában. Hogy hogyan és miért, nem sokára elmesélem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk mai pénteki utolsó órája, ez a Fergeteg Party, én pedig Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, a Forever Young generáció igazi műsora ez, hiszen hozzuk minden idők legnagyobb slágerei, régi és újra.

Önök a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és legnagyobb történeteivel jelentkezünk. Igaz, talán a következő megszólalásom a sztársában jobban illett volna, de azért hadd mondjam el, hogy ki mindenki látogatta meg a magyar fővárost, aki csak így látogatóban jött a Bajnokok Ligája döntőjére. Van, aki koncertet adott, Travis Scott, mondjuk nem untak rá a hallgatók, az biztos, mert állítólag 13 percet volt a színpadon, mások szerint 14-et, ezt majd ők eldöntik, de itt volt Jamie Foxx, Kevin Hart, Mick Jagger, és ezen kívül a labdarúgó hírességek közül David Beckham, Luis Figo, Cafu, Roberto Carlos, Ivan Rakitic, Yaya Touré, Thierry Henry, Bastian Schweinsteiger és Arsène Wenger is, ugye, belenyert több címet annak idején az Arsenal. Az eredményt szerintem mindenki tudja, Paris Saint-Germain lett ennek a küzdelemnek a győztese. Érdekes, hogy a budapesti főváros viszonylag olcsón megúszta. Egy nagyobb és két kisebb verekedésről számoltak be a sajtó munkatársai, de az se volt olyan nagy és véres. Ezzel szemben Párizs sikerült teljesen lerombolni, hogy ennek vajon mi az oka, és a magyarázatlan nehéz lenne megmondanom, hogy miért leli valaki abban örömét, hogy egy győztes mérkőzés után ismételve a trófea megszerzését, tehát a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Paris Saint-Germain nyerte meg a Bajnokok Ligája trófeát, mégis emberek úgy gondolták, hogy kirakatot kell betörni, autókat kell fölgyújtani és randalírozni. Mindegy, egy biztos, gratulálunk a győzteseknek, és nagyon gratulálunk a szervezőknek, hiszen Magyarország újra remek házigazdája volt egy világméretű és világra szóló eseménynek. De most megyünk tovább, folytatódik a Mix itt a Fergetek Partiban.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai péntek esti kiadása. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és sajnos búcsúra kell vennünk a hangot, mert hogy elhagyom önöket, de nem örökre, hiszen holnap este 8 órakor újra találkozunk itt a Fergeteg Partiban. Attilának és Rolinak köszönöm minden megmozdulását, minden munkájukat. Nagyon lelkiismeretesen megint összerakták a műsort, és elkészült minden időben. Kívánom, hogy mindenkinek legyen fantasztikus éjszakája, és aki ráér, holnap találkozunk este 8 órakor, tehát 20 órakor itt a Retro Rádió minden frekvenciáján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.